válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink!

A mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Mai műsorunkban az 50 éves Miskolci Reflex együttesről lesz szó. Riportjaimban a zenekar frontemberével beszélgetek, és beszélgetéseink közben természetesen a Miskolci Reflex együttes zenél nekünk, mint ahogy most is. Hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket.

0: Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk, a miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az Öntollából. És egy mottóval kezdem a riportunkat, Huyber Szabolcstól idézem, a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a miskolci Reflex együttes mottója, ars poetikája?
1: Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Tehát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
0: Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
1: Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
0: Igen, mert hogy a miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
1: Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe és zenekart próbál csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni. Pontosabban igyekeztünk az angol száz zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halandzsa szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
0: Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.

0: veletek!
1: Milyen zene volt ez? Rockzene? Egyértelműen rockzene?
2: Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
1: És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
2: Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk a angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
1: Kik voltak az alapító tagok?
2: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első három évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergei, a Kovács Kálmán és én voltunk a három alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idők folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a három ember ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
1: Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
2: Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
1: De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
2: Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
1: A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.

0: Azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
1: Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évektől a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Peretes bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diós Győr, a Diós Győr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
0: És azt a dalt ön írta?
1: Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, hogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Várótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok ott, ha ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
0: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
1: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogyha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
0: És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
1: Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részében pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részében lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
0: Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.

0: Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
1: Hát a Bíbor kiadó vállalta a könyvkiadását, 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván, akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, a 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések, az ország összes ifjúsági parkjában jártunk, tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágó, a Hobo Blues Band, a P-Mobil, a Balázs Fecóféle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztuk az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyobb közül is így volt, ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag Keresztbe-Kasba jártam a világot, és a Keresztbe-Kasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig, és ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Non-Stop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintinager Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az legelső alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, amiben játszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintinager Partyt. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt, a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk Kassától Pozsonyig, a színházakba, a téli időszakba, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
0: amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.

0: És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
1: Hát ez a zenekarnak a logója. És ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ezt nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szem ez fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne ma, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
0: Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
1: Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Génius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
0: Szóljon tehát most a Reflex együttes, Ne mondd el senkinek című dalom.

0: Említettem a fellépő ruháját. A Reflex együttesnek nem csak jellegzetes és speciális dalaik voltak, önökre jellemző dalai, hanem még a fellépő ruhák is speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
1: Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy csinálták, hogy egyfajta sajátos stílust kellett kialakítani mindenkinek, nem csak zenébe, hanem kinézetre is. Nagyon fontos volt a küllem, hogyha felmegy valaki a színpadra, akkor hiteles legyen. Lehessen látni, hogy ez a 4-5 fiú, ez egybe tartozik, ugyanarra gondolnak, ugyanazt a közösséget alkotják. Bergendi Pistának volt egyébként annak idején egy érdekes mondata, rögtön a történetek elején, hogy a zenésznek a színpadon soha nem szabad úgy kinézni, mint a közönségének. És aki ezt megfogadta, azok, ugye gondoljunk a például az Omegára, akik példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végig jártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanazra a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, voltak, mikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
0: Mert ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
1: Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki, de úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
0: Egy arszpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arszpoétikája?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják, és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága, vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
0: Bágas Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt a elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
0: És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar

0: A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Palotásra látogatunk a 12. Torta Fesztiválra. Műsorunkban először a polgármester asszony köszönti a vendégeket, majd a vele készült riport következik. Juhászné Kovács Feliciát hallják.
1: Sok szeretettel köszöntenék Adorján Arankát, aki a 13 évvel ezelőtti első Palotási Torta Fesztiválon volt tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a megálmodó anyja és évekig főszervezője. Szeretettel! Nagy örömmel tölt el, hogy a közel 50 versenyző nevezett és érkezett el a mai napon. Kezdve a Palotási Nefelejts utcából, Nógrád, Heves, Pest vármegyei településein keresztül, Börzsöny, Tolna, Somogy, Zala, Bükk, a Nyírség, az Alföld helyettségeken át, és az országhatáron túlról Szlovákiából is. Az általuk elkészített több mint 100 alkotást tekinthetjük és kóstolhatjuk meg a már felsorolt kategóriákban. Ezúton szeretném kifejezni elismerésemet az amatőr cukrászadó és cukrász kategóriában elindult versenyzőknek, hogy azt a rengeteg időt, energiát, kreativitást alkotásaikra szentelték. Akár több száz kilométernyi utazást nem sajnálva eljöttek hozzánk, és úgy döntöttek, hogy megtöltik rendezvényünket tartalommal, sőt, jövőn évben egyre csillogóbbá emelik rendezvényünk fényét. Sok sikert kívánok számukra, és bízom benne, hogy minden versenyző pozitív tapasztalatokkal és méltó elismerésekkel gazdagodva fog visszagondolni erre a szép napra. A 12. Palotási Torta Fesztiválra 2026. május 9-ére.
0: Fiatalon egy viszonylag nem apró településnek a polgármestere lenni, azért felelősség.
2: Igen, valóban nagy felelősség, és én azt gondolom, hogy amikor a település olyan mértékű bizalmat szavaz meg egy embernek, mint amilyet én kaptam Palotás lakosságától, akkor ez igen nagy felelősséggel ruház fel. Hitvallásom, hogy a szolgálatom minden napjában tudásom legjavával gyarapítsam a települést, úgy infrastruktúrális, kulturális és az összetartó erő minden jegyében, mint például a 12. Palotási Torta Fesztivál rendezvény alkalmával is, ami tulajdonképpen ugye elődöm Szabó Mihály polgármestersége alatt volt kezdemény. Adorján Aranka, az akkori palotási lakos, aki nagyon szeretett cukrászati készítményeket alkotni, hihetetlen kreativitással és kézügyességgel állt a cukrászati remekekhez. Ő kitalálta, ő volt a szülőanyja ennek az ötletnek, és az akkori településvezetés, illetve a művelődési házigazgatónője, Polonkai Katalin teljes válszélességgel az ötlet mellé álltak, és ez a rendezvény is jó bizonyítéka annak, hogyha egy fantasztikus ötletet valaki kitalál, akkor hogyha a közösség mellé áll, támogatja, akkor egy ilyen gyönyörű hagyomány alakulhat ki belőle. Tulajdonképpen hagyomány teremtődött itt Palotáson, és már hagyományőrző rendezvényként is tekinthetünk arra a 12 év múlt tekintetében.
0: A megnyitót hallgatva azt hiszem, hogy sok mindent tudok, hogy mi is volt, de azért mégsem tudok sokat. Annyit igen, hogy ez egy viszonylag nagy szabású rendezvény, egy nem túl nagy településnek, azért össze kell szedni magát mindenkinek. Az egész falu együtt kell, hogy gondolkodjon.

0: együtt kell, hogy lépjen, és együtt kell, hogy tegyen rógát, mert azért egy egész napos rendezvényen végigmenni, hát még csodálom a polgármester asszonyt, hogy van ideje arra, hogy leüljön egy kicsit.
1: Ez csak természetes, amikor ilyen megtiszteltetést tapasztalunk, hogy a Szent István Rádió személyesen felkeres minket, és mesélhetünk a rendezvényünkről. Ez mindig melegséggel tölti az ember szívét, hiszen egy olyan országos ismertségre szert tenni, amiről adott esetben nem feltétlenül mindenki tájékozódik az országban, hanem csak aki a témájában érdekelt. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon nagy dolog, és ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen Palotás hírneve tulajdonképpen a 12. Palotási Torta Fesztivál előtt már az immár 18. éve megrendezésre kerülő Biomed tókerülő futás öregbíthette a rendezvények tekintetében, ugyanis itt Palotáson a palotási horgásztó körüli futás olyannyira országos ismertségű rendezvény volt a kezdetek óta, hogy ide is szívesen visszajárnak a mozgást kedvelők, illetve korábban ugye 17 éven keresztül falunapjaink voltak, azonban azt gondoltuk, hogy Palotásnak is van olyan kulináris jegye a palotási horgásztó kapcsán, hogy az egészséges étkezés jegyében és ugye az indokolatlan alacsony halfogyasztás jegyében szeretnénk népszerűsíteni a halfogyasztást, ezért a 17 év falunap után ugyanabban az időben tavaly megrendezésre került az első palotási halfesztivál, aminek legalább akkora sikere volt, mint a Palotási Torta Fesztiválnak, és tulajdonképpen a Torta Fesztivált is az ország számos szegletéből látogatják, de például határon túlról, Szlovákiából is érkezett hozzánk versenyző, úgy tavaly a Torta Fesztiválnak is nagyon nagy volt a látogatottsága. Ezek valóban olyan nagy léptékű rendezvények, amikor nem elég egy-két szervezőnek, hanem a település közösségének, legyen azok magánszemélyek, civil szervezeti tagok, intézményi dolgozók, tehát itt a falu apraja nagyja összefog, és ki a két kezével segítségként, ki a fellépő produkciójával, ki a finom étkekkel, amit elkészítenek, hozzáteszi azt az értéket, amit ha stílszerűek szeretnénk maradni, akkor kerek egész lesz a torta. Tehát mindenki hozzátesz egy-egy pici szeletet, és ettől szép és csodálatos egy-egy ilyen rendezvényt megszervezni, hogy hosszú az előkészület, és azt gondoljuk, hogy már nagyon sok mindent megtettünk, és az utolsó előtti pillanatban mégis azt érezzük, hogy olyan, mintha semmit nem tettünk volna. De például tegnap este 7 órára már nagyon szépen kikristályosodott minden itt a Palotási Torta Fesztivál előkészületeiben is, és én azt sajnálom egyébként, hogy ezek a rendezvényen eltelt órák nem duplikálódnak, mert az a sok előkészület, ami ezzel jár, és nyilván utómunka is, feljogosíthatna minket arra, hogy duplán ünnepelhessünk, és ezek az órák, amiket együtt tölthetünk, és néhány perc, amit egymásra szánhatunk, ezek legalább kétszer annyi lehetne, és így picit több lehetőségünk lenne az együtt töltött időből.

0: töröm a fejem, de nem jöttem rá, de próbálok valamit azért összekapirgálni, hogy mi a hozadéka ennek a rendezvénynek. Országosan jó, ismertek már, de a turizmus szempontjából sok mindent nem hoz. Valószínű, hogy nem is a turistáknak, meg az ide látogatóknak teszik a dolgukat, csinálják a fesztivált, hanem saját maguknak. Ez egy közösség összetartó, formáló erő lehet, amikor egy közösség össze tud fogni egy település valami jó cél érdekében, akkor összehozza őket. És van miről beszélni. Nem arról, mi a problémák, hogy milyen szép volt, milyen jó volt. Nem ez lehet az a 12. alkalommal megrendezett fesztiválnak a torta, fesztiválnak a hozadéka?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jól tetszik látni, és tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy éppen egy tó körüli futást, vagy egy tó kerülő sétát, vagy egy értékeink napját tartunk a településen. Itt a kulcsszó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről. Nekünk lételemünk az, hogy a vendégeinket maximálisan kiszolgáljuk, gondoskodjunk arról, hogy ők jól érezzék magukat, és minket azt tesz boldoggá, hogyha azt látjuk, hogy ők jól érzik magunkat. Minket ez feltölt, nekünk ez olyan mértékű energiát ad, hogy amikor már lépten nyomon szó esik arról, hogy mondjuk palotási, ó, tudom, palotáson ott nagyon kedves emberek laknak, és joggal gondolják ezt, és hál' Istennek vélhetően ez is az oka annak, hogy míg a környező településeinknél esetleg csökken a lakosság szám, palotáson egyre nagyobb a lakosság. Azt gondolom, hogy palotáson szeretnek lakni az emberek, szeretnek tartózkodni az emberek, és most nem árulok el titkot, de például volt olyan tortafesztivál nevező is, aki azt mondta, hogy ő palotásra szeretne költözni. Tehát ez egy olyan üzenet tulajdonképpen, amikor itt megismeri a helyi lakosságot mondjuk egy idelátogató, és hogyha számára azok a szempontok fontosak, amik itt jelen vannak, akkor akár még egy ilyen vonzerővel is bírhat. És tulajdonképpen ezek a közös munkák, és utána a munka után a jól megérdemelt szórakozás, majd levezetésképpen ugye a szálak elvarrása, ezek ha közösen zajlanak, akkor bizony ez a közösséget építi.
0: Sokfelé járva általában az a probléma, hogy öregszik a lakosság, elöregszik. Itt néztem a programokat, hát egy nyugdíjas csoport volt, de még lesz talán, de egy csomó gyerekcsoport. A színpadon jókedvel, kint az udvaron is futkároznak, ugrándoznak, akkor jövőkép az megvan.
1: Igen, hál' Istennek, ezt is nagyon reálisan tetszik látni. Palotás egy olyan település itt a térségben, ahol tulajdonképpen minden feltétel adott ahhoz, hogy akár fiatal házasként az ide költözők letelepedjenek, és itt alakítsák ki az életüket. A településünk kétcsoportos mini bölcsödével rendelkezik, óvodával, 8 osztályos általános iskolával, amit a környékben a legjobb színvonalon biztosítja azok oktatást, illetve hát a továbbtanulás szempontjából is 20 kilométeres körzetben, Pásztó-Aszód térségben tudnak középiskolába, gimnáziumba járni a diákok. Munkalehetőség is van, lehetne több is, de azért aki szeretné, az megtalálja a számítását, és a településünk rendezettsége és összképe mind olyan vonzerővel bír, ami a környékbeli településről vonza a fiatalokat. Ezáltal ha nem szeretnék nagyon elfogult lenni, de tudjuk tartani azt a korosztály átlagot, tehát nem feltétlenül egy előregedő településről beszélünk, hanem sok a fiatal utánpótlás. Nem biztos, hogy ide születnek, de például a fiatal házasok itt telepednek le, megvásárolják azokat az ingatlanokat, ami megöresedik, és itt itt tervezi a jövőjét. Motiváló lehet egyébként számukra, hogyha rokonok, barátok megismerik a települést, nagyon sok esetben a családtagok is utánuk költöznek, vagy a barátok is kedvet kapnak ahhoz, hogy akkor én is itt szeretnék építkezni, vagy itt vásárolnék ingatlant.
0: Csodálkoztam, hogy egy viszonylag nem nagy település, nem mondtam, hogy kicsi lenne, mert méretében Nógrádhoz képest azért ez a középméretűnek számít, infrastruktúrálisan jó helynek tűnik itt, ahol vagyok. Ilyen nagyságú településeknek színházterme, egy csomó ilyen szaktanterem, vagy nem is tudom, mik vannak még. Ezt idejében megtervezték, mert nem frissen építették, de viszonylag nagynak tűnik nekem. Hát nem beruházni kell, hanem fenntartani kell már mindent.
1: Pontosan a település korábbi vezetése is mind maximálisan arra törekedett, hogy a település összetételéből és léptékéből adódóan egy kis térségi szerepet töltsön be. Ezáltal így a környékbeli településekhez képest büszkélkedhetünk művelődési házzal, ahol tulajdonképpen rengeteg olyan foglalkozásnak adhatunk helyet, ahol az egészen kicsiktől az idősebb korosztályig a civil szervezetek, a szakkörök, az edzések megtartásra kerülhetnek, és ha mindenki megtalálja a számítását, legyen az mondjuk egy óvodáskorú, vagy még korábbról mondjuk egy édesanya, aki mondjuk babamama klubba szeretne járni, utána, ha cseperedik a gyermeke, és mondjuk óvodásként eljön kikölcsönözni néhány könyvet a könyvtárból, majd kisiskolásként eljár a Kenderike Néptánc Együttes próbáira, aztán utána, amikor már serdül, esetleg szeretné saját szárnyait bontogatni, és valamilyenféle kis ifjúsági találkozók ott létére keres helyszínt. Abszolút ideális a művelődési ház, és hogyha így tulajdonképpen az életszakaszokon megyünk tovább, legyen az egy családi rendezvény, akár egy születésnap, bármi, ami helyszínként biztosít a színház teremtől kezdve egészen kisebb klubhelységeken keresztül, tehát mind-mind olyan platformot biztosít a művelődési ház egészen a nyugdíjas korú lakosság számára, amikor már mondjuk eljönnek próbálni a nótakör tagjai, vagy adott esetben szenior örömtáncot tartanak, esetleg még ha az idejükbe belefér, akkor mondjuk még egy kis gerinctornára is beiratkoznak, de ha mondjuk valakinek még van egy kis színészi vénája, akkor a Patália Színtársulat tagjaiként is szórakoztathatja a településen élőket és a környékbeli érdeklődő közönséget. Ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy egészen pici kortól, és azt lehet mondani, hogy a 70-es évektől palotás lakossága a kultúrához hozzá van szokva. Tehát itt, míg mondjuk más településen előfordulhat, hogy a művelődési ház egy ilyen szellemjárta hely, itt nálunk pezseg az élet. Itt folyamatosan adják egymásnak a kilincset, mert valaki éppen néptáncruhát jön kölcsönözni, visszahozott egy könyvet, vagy szeretné, hogy a szakkörre feliratkozzon, esetleg érdeklődik, hogy mikor lesz a következő filmvetítés a filmklubban. Ha esetleg mondjuk már ebbe a korosztályba nem tartozik bele, akkor meglátja, hogy éppen most milyen mozifilmvetítés lesz, vagy melyik színtársulat érkezik a településre, és azt lehet mondani, hogy a gyorsaság elve alapján csapnak le a színházjegyekre, mert itt pezseg az élet.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy csak a gratuláció szavait mondhatom. Nagyon tetszett a rendezvény, magam is népművelő voltam, és pár rendezvényt szerveztem, le a kalappal. Természetesen önnek, illetve hát a segítőinek, mert hát nélkülük nem ment volna. Gratulálok még egyszer, és hát jó munkát még, meg pihenést holnap.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen az érdem palotásé. Minden palotáson élő ember segít valamilyen módon. Aki többre vágyik, az inspirál minket. Hiszen arra sarkal, hogy még több lehetőséget biztosítsunk. Olyat, amiben mindenki megtalálja a számítását. Aki aktívan részt vesz az előkészületekben, ő nélkülük nem jöhetne létre egy-egy ilyen nagy szabású rendezvény, és mindig feltétlenül szükséges a rendezvényekhez a vendég. Hiszen, ahogy a beszédemben is mondtam, mit sem érne a sok előkészület, hogyha nem töltené meg ennyi szív és lélek. És én azt gondolom, hogy az interjúnk zárszavaként talán ezzel le is zárom a gondolataimat, hogy ahol sok szív, sok érző szív és sok lélek találkozik, és a pozitív érzések összeadódnak, ott valami nagyszerű dolog történik. Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Elhangzott riportunkban palotás polgármesterét, Juhászné Kovács Felicziát hallották.

0: Műsorunk folytatásában a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját, megvalósítóját hallják.
1: Hodor Ján Aranka vagyok, üdvözlöm.
2: Hallottam ma már háromszor is, mégpedig azt, hogy hát volt az első, aki kitalálta. Az, hogy valaki kitalál valamit, oké, rendben van, de 13 éve és 12. alkalom az már egy kicsit sok.
1: Igazából maradt ki egy-két év ugye a Covid miatt, igen, tehát ez már előrébb lennénk ebbe a 12-be, de igen, 2014-ben jött létre az első, és hát azóta szerencsére a szervezők, a további szervezők azok azért végzik a munkát. És most egy pár versenyzővel beszélgettem, és szeretnek ide járni.
2: 100 körüli munka van, akkor az első hánnyal indult? 10-20?
1: Szerintem az első nevezések ilyen 40 és 50 nevezéssel indultunk neki.
2: Helyiek vagy megyeiek?
1: Akkor is már eléggé tág, tehát volt külföldi nevezőnk is már, szerintem egy-kettő így Szlovákiából, úgy emlékszem, és helyiek voltak heten. Heten voltak helyiek, amatőrben.
2: Na most bennem, mivel én nem vagyok egy nagyon édes szájú, de úgy persze merült volna, hogy torta, fesztivál, vagy bárminek nevezhetjük, de hogy a tortát versenyeztetni, mert hát a mindenkinek más az ízlése. Nagyon nehéz lehet.
1: Hát nem a torta versenyzik igazából, hanem maga az, ahogy elkészült, tehát a kinézete, az íze, a belefektetett munkaversenyez és a mögötte álló ember. Tehát sokszor ugye látunk egy cukrászdába is egy sima leburkolt tortát, és aztán meglepődünk a ízen. Igazából itt már ez a művészet kategória a torták világában, amiért ez a verseny létrejött. És én is jártam versenyekre előtte, és így született meg, hogy hozzam ide azt, ami nekem tetszett más helyeken, és amit én hiányoltam, így összegyúrva létrejött így itt ez a fesztivál, hogy megmutassuk, hogy igenis művészet maga a tortakészítés, nem csak egy sima piskóta.
2: Lassan azért kezdem kapizsgálni már, hogy hát bizony-bizony természetes, hogy nem a torta versenyzik, hanem minden más együtt. De gondolom, hogy azóta egy pár helyen már volt, megnézte a torta fesztiválokat, zsűrizhetett is valószínű. Nem, mert zsűrizni.
1: Nem kértek föl zsűrizésre, itt ugye 6 évig szerveztem ezt, ahogy megálmodtam, így benne voltam, utána én kiléptem egészségügyi okok miatt, tehát azóta már nélkülem szervezik, és néha, ha sikerül, akkor nosztalgiázok, hogy mi hol tart ez a gyermek. Én külföldön élek. Ott próbáltam új életet kezdeni, kisebb-nagyobb sikerrel, és ott voltam viszont egy versenyen. Külföldön is megnéztem, milyen egy verseny. Ott igaz, csak egy díjat osztottak ki, kis település, kisváros, és a harmadik lettem volna, mint magyar torta készítő, hiszen Hollandiáról beszélek a versenyszemszögből, és ott inkább ezt a almáspite jellegű tortákat és a tejszíneseket szeretik, és az én a burkolt és artisztikai fölvonulásommal hát megcsodálkozták, de nem értették. Úgyhogy így belekóstoltam meg, hát ugye mielőtt itt megszerveztem, előtte itt is voltam versenyeken, és de zsűrizni nem zsűriztem.
2: De tulajdonképpen azért mégiscsak valamiféle olyan dolog kell hozzá, hogy valaki merjen indulni, önbizalma legyen, meg hát tudjon is valamit. Én biztos, hogy nem tudnék tortát csinálni.
1: Ezt úgy szokták, én magamból indulok ki, hogy először kicsibe kezdik, és online versenyeken. És online lehetőségek is szoktak lenni, régen legalábbis. Ilyen mondjuk közösségi médiában nyomjál rá szavazatot,
2: és akkor
1: egy kis pozitivitást, vagy a szomszéd már egy pozitivitást ad ahhoz, hogy merjen lépni egyet ki a komfortzónájából, egy ilyen háziasszony, mondjuk amatőrről beszélünk, a cukrászok már nagyobb a lehetőség, és hogy elinduljon egy versenyen. És én is magamon tapasztaltam, hogy egy versenyélmény előrébb visz mindig fejlődésben. Mindig.
2: De végül is azért, ugye, ahhoz, hogy jó legyen a torta, ahhoz kell. Hallottam, kölcsönöztem, hogy jó alapanyag kell.
1: Így van.
2: Ugye alapanyag, mellette kreativitás.
1: Így van.
2: Ízérzék.
1: És hát még, a saját, igen.
2: És még akkor bocsánat, igen. Útba vagyok. Mi az még? A bátorság, szem?
1: Kitartás.
2: Kitartás?
1: Akarat és kitartás. Az nagyon fontos, mert ugye a rengeteg próbálkozás és kudarc élmény, amikor mondjuk egy alkotás nem úgy sikerül és kukába végzi, ott olyankor kell megrázni magát az embernek, és kitartóan tovább menni, hogy igen, akkor is megcsinálom. Én meg tudom csinálni. És így indulnak neki sokan, hogy kitartás, te is akarod.
2: Bonyolult legyen, vagy egyszerű, de tényleg olyan, hogy ránézésre is a szem már megkívánja, hogy ez biztos finom lehet, mert jól néz ki.
1: Azért ezt tudom cáfolni, mert volt régen a csokító, tehát ezt nem mondom most itt a rádióban.
2: Most sem ismerem.
1: De finom. Tehát, hogy ilyen rizs felfújt rizssel. Igazság szerint az a legjobb, hogyha néha, hogyha a kevés, néha több. De ha nagyon egyedi akar lenni, akkor viszont a belseje is legyen ehető és finom. Tehát, ha már nagyon különleges tortát csinálunk, ne csak a külcsínyre adjunk, hanem legyen ízletes is a belseje. Jó, elmondtam, igen.
2: Azon gondolkodok, hogy én abszolút nem értek hozzá. Sok mindenhez nem értek, de ehhez aztán végképp nem értek, mert nem is szoktam kóstolgatni. De mégis azért valahogy kezdem pedzegetni, hogy ez tényleg művészet egy bizonyos szinten.
1: Ez határozottan művészet. Tehát ez nem sablon. Ha itt szétetszik nézni néhány alkotást, tehát felülmúlja önmagát. Tehát amikor egy ostyával, mondjuk amit a templomban és a szánkban annak hasonló ostyával, tehát nem meg... Abból csinálnak szárnyakat, fát, falevelet, tehát alkotást, láttam élethű nagyságú ruhakölteményt belőle. Tehát ez tényleg művészet kell, és hogy az anyagokkal hogy bánjon.
2: Egyébként vannak, akik úgy egyik versenyen lelesik, és megcsinálják, vagy pedig azért itt már a plágium nem nagyon jellemző.
1: Mindenkinek megvan a saját stílusa, és ez általában megmutatkozik. Tehát lehet, hogy megpróbálja lelesni a másik taktikáját, technikáját, viszont nem valószínű, hogy ugyanúgy fog sikerülni, és már ettől ugyanúgy egyedi marad. Tehát lehet utánozni itt is a másikat, de nem biztos, hogy neki is úgy áll a kezéhez, vagy úgy sikerül azt a anyagot hajlítani, vagy használni, vagy burkolni, hogy az olyan legyen, mint amit szeretne megcsinálni.
2: És végig tetszett már nézni ezt a 101 néhány alkotást?
1: Igen.
2: Akkor kinézetre, mert hát kóstolni még nem lehet, kettőtől lehet, hogyha jól tudom.
1: Ízben is van egy favorit, ami nagyon különlegesen hangzott. Van az unokámtól egy külön rendelés, az viszont anyuka az pókfóbiás, és a unokám a 2 éves, az pont abból szeretne kóstolni, úgyhogy még ott sorba kell majd állnom. Tehát úgymond van, meg kinézetre van egy, ami nagyon megütötte a szememet, ahol Royal Leasing és ostya alkalmazásával egy gyönyörű alkotás, számomra gyönyörű, tehát nem vagyok zsűri, tehát én úgy nézem, azért másképp nézem, mint a zsűri a tortákat, de tehát 3 favoritom van, úgymond.
2: Igen. Köszönöm szépen. Hát, ha bejön.
1: Hát, megkóstolunk belőle 2-t, már az is előny.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Jó munkát akkor. Szórakozás.
1: Én most már csak élvezem a mások munkáját, úgymond.
2: Van ebbe egy kis munka azért. Felelősséggel tartozik ön, ha már elindította.
1: Jó beszélgetni az emberekkel. Én ezért szerettem annak idején is, az első 6 évben is, hogy családbarát és barátkozós, tehát kapcsolatokat is építsünk, emberi valós kapcsolatokat.
0: Adorján Orankát, a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját hallották.

0: A folytatásban egy cukrászoktató beszél.
1: Hóra Beretnyei Katalinnak hívnak. Pódiumbeszélgetésre hívtak a Palotási Torta Fesztiválra. Én egy cukrászakoktató vagyok, és mestercukrász is egyben a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakközépiskolájába tanítok 12. szeptemberre óta.
0: Mit lehet? Pódiumbeszélgetésen ott csak hallgatnak, vagy pedig bele is szólnak néha.
1: Szilágyi Györgyi kedves ismerősem azzal a felkéréssel keresett meg, hogy tulajdonképpen a cukrász szakma egy picit, bármennyire is szétágazó, de egy kicsit körbeért, és az elmúlt években már mindent kimerítettek, amit ebbe a témakörbe ki lehetett meríteni, és most egy új irányból próbálják meg a mi szakmánkat megközelíteni, mégpedig az oktatás terén, és így kerültem én előtérbe, azt mondta, hogy nem tudja megindokolni a miértjét, de amikor ez szóba került a szervezés alatt, akkor az én nevem került a lelki szemei elé, felhívott, és én örömmel mondtam erre igent.
0: Szakma, de hát azért aki cukrász, az igen komoly előképzettség kell hozzá. Ez nem lehet oda szaladni, csak neki szaladna a dolgoknak, hanem ismernek el az anyagot, mi lesz belőle, és hát majdnem azt mondom, hogy tudomány.
1: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon szerteágazó és nagyon-nagyon alapos alapanyagismeretre, technológiai ismeretre van szükségünk. Hát az oktatásához meg ugye módszerekre, módszertani megközelítésekre igen szerteágazónak kell lenni. Én abban szerencsés esetben vagyok, hogy én azt a szenvedélyt, amilyen szenvedéllyel űzöm a szakmámat, én ezt a felnőtt, illetve a nappali tagozatos hallgatóimnak is át tudom adni, és bízom abban, hogy minél tovább viszik is tovább ezt a csodálatos szakmát.
0: Szakma, de mondtam, hogy tudomány. Nagyon dolgok is vannak benne, tehát nagyon rossz képességű gyerekekből nem lesz cukrász. Általában olyanokat látok, akik komolyan tanulnak is, mellette is van fejük is.
1: Az az igazság, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és olyan nincsen, és nagyon kevesen tudják magukról elmondani, hogy a cukrász szakma teljes területét, teljes repertoárját azonos minőségben űzik. Még a saját kollégáim körében is szerintem ezt túlzás nélkül kijelenthetem. Mindenki valamilyen irányzatba elmegy. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Minden gyerek tehetséges valamibe. Tehát attól, hogy ő nem jó matematikából, adott esetben gyönyörű kézügyessége lehet, és a díszítő poszton megállja a helyét. Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy minden területen az alapokat tanítsuk meg, és ez onnantól kezdve, hogy ő ezt elvégzi, a saját ideje, energiája és motivációja fogja eldönteni, hogy ő ebben marad és kiteljesül, teljesen mindegy, hogy melyik területén, avagy pálya elhagyó lesz, mert sajnos erre is van tapasztalat.
0: A szakácsokkal azért egy kicsit gyakrabban találkozok velük, főzőversenyeken, szóval mit, tehát sok helyen, és rá kérdezek, hogy mikor lesz valakiből már érett, képzett szakács, azt mondja. Hol tájt kell tanulni?
1: Ez konkrétan így van. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy valaki feláll az iskolapadból, ugye jelenleg is vizsgák zajlanak, nálam már a héten kettő is volt, illetve hétfőn is, kedden is lesz. Én azt gondolom, hogy valaki szakképesített cukrász lesz, az még nem cukrász. Tehát onnantól kezdve elindul egy olyan úton, ahol az alapok elvileg a tudásbázisában szerepelnek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, és ugyanígy igaz a szakács szakmára is, folyton változó. Ha csak az alapanyagokat vesszük, a trendeket vesszük alapul, soha senki nem jelentheti ki magáról, hogy mindennel tisztában van, mert minden folyamatosan változik, és aki ezt nem halad a korral, és nem halad a változással, az a mi szakmánkban elveszett és lemarad.
0: Ugye az ember belegondol, cukrász, cukorpalotok, édesek, minden édes, nagyon-nagyon szép, hát nem pontosan úgy van ez, mert nem csak édességet, hanem sok minden mást is készítenek, de élelmet, az meg kényes dolog. Úgyhogy rendkívül oda kell figyelni, tudni kell a szakmát azon a szinten, meg hát az egészségügyi dolgokat is, tehát önök akkor nem csak azt tanítják meg, hogy ebbe ennyi cukor kell, ennyi liszt, meg ennyi só, hanem mindenre. Mindent meg kell tanulni.
1: Ez így van, mert felelősséggel tartozunk az emberek irányába, mivel élelmiszert és ami számukra elfogyasztásra alkalmas élelmiszert állítunk elő. Nagyon-nagyon fontos az élelmiszer biztonság és higiénia betartása. Ez az első és a legfontosabb, amit a gyerekeknek is megtanítunk. Makulátlannak kell lenni, és ez nem csak a testi higiénián, ápoltságon, hanem az élelmiszer biztonsági követelmények betartásán is múlik.
0: Aki azt mondja, szereti a cukrászati termék, édességet, sósat, minket, az egy kicsikét talán még el is hízik. De nem úgy szokott lenni általában, az más miatt van. Az egészséges cukrászati termékek, azok egészségesek.
1: Ez így van, az a legkedvezőbb és a legmegfelelőbb, amikor a legmagasabb minőségű alapanyagokat használunk, és én remélem, hogy a legtöbbünk ezt használja, és igen, ezek egészségesek természetesen.
0: Ugye, aki ért valamennyit hozzá, megkérdeztem, hogy ez káros a szervezetre, az káros, akár alkohol, akár soha nem az a káros, hanem a sok.
1: A mennyiségre kell figyelni, ez így van, és nálunk különösen nagyon fontos, mert adott esetben bizonyos alapanyagok akár gramban beli túlzásba vitele már ízben olyan mértékű, és hát állagról már nem is beszélek, változást eredményez, ami visszafordíthatatlan, és a mit mivel. Az is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a harmóniába kell lenni a desszertek, és nem csak a külseje, mert régi standard vélemény, hogy a krém mindent eltakar, nem, hát az nem csak kívülről kell tetszetősnek lennie, hanem minőségileg belülről is harmóniába kell lenni.
0: Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy lehet egészségesen is szeretni a süteményt.
1: Abszolút, a mennyisége és a minősége határozza meg. Én azt gondolom, hogy senki nem egy desszerttől, vagy egy édességtől, akár egy sós süteménytől lesz beteg. A hosszú éveken át tartó káros mennyisége fogja ezt eldönteni, vagy adott esetben a minősége nem egy desszerttől. Sőt, én azt gondolom, mint ahogyan a szakács szakmában is a legnagyobb minőségre törekednek az emberek, sajnos még a magyar mentalitás az még az van beégve, hogy minél nagyobbak legyenek, és minél súlyosabbak, nem. Most már mi hál' Istennek fordulunk át a monodesszertekre, minél kisebb desszertbe egy olyan ízorgia van becsomagolva, ami tökéletesen elegendő egy-egy ilyen elfogyasztása, egy kiegyensúlyozott ebéd vacsora után.
0: Szégyellem, nekem nincs kedvenc süteményem. Régebben volt. Önnek maradt kedvenc süteménye, vagy mindenből az a megfelelő mennyiség is ízharmónia kell, hogy legyen?
1: Az az igazság, hogy teljes mértékben azt mondom, hogy kedvencem, mint olyan nincs, viszont falusi somogyi lányként elmondhatom, hogy nekem nem a habos-babos desszertek a kedvenceim, hanem a házi sütemények. Gondolok itt egy házi húzott rétesre, ezek a hazai ízek, és nekem ezek a kedvencek, és a két gyermek édesanyjaként elmondhatom, hogy az otthoni családomnak is ezek a kedvencei. Ugyanakkor vannak ízkombinációk, amik nagyon nagy kedvenceim, ilyen a pisztácia málna, de kimondottan kedvenc desszertem nincsen, hanem a hazai desszertek a gyengéim, és hát avval bármikor el tudnak varázsolni.
0: Hát közelebéd időhöz fog elhangzani ez a műsor, valószínű, hogy akkor újra kapcsolnák legszívesebben az emberek, és akkor kóstolják rögtön ennek a süteményét. Köszönöm szépen, jó munkát még, mert hát azért munka ez egy bizonyos mértékig a tanítás mellett.
1: Iszonyatosan nagy munka, de az az ember szerencsés, akinek a szenvedélye mert így már nem munkává válik, hanem egy hobbi, egy igazából egy kiteljesülés, talán ezt mondhatom így, igen.
0: Húra Bereknyei Katalin cukrászoktatót hallották.

0: Végezetül ismerkedjünk meg egy versenyzővel.
1: Bazsón és Lezsák Andrea vagyok.
0: Különleges dolgokat lehet ott látni, olyan dolgokat, amelyek, hát nem azt mondom, hogy mindennaposak. Ezt ön találja ki, hogy mit fog alkotni?
1: Igen, ezt mindig én találom ki. Most a Csukás István születésnapjára lett, mert hogy ő, neki a 90. születésnapja, és ezért készítettem el pompomat, mert mindenki a süsüre gondol, hogyha Csukás István, és én úgy gondoltam, hogy a pompom is megér annyit, mint a süsü, és akkor legyen pompom esély.
0: De jel lesz. Nem, hogy elhallgattam, hogy mondta a feleségemmel, beszélt, hogy hát már azért egy párszor volt itt, és így nélkül nem engedték haza.
1: Nem, első alkalommal a 9. volt itt, a 9. fesztivál, akkor voltam itt először, akkor hazavittem egy külön díjat és egy harmadikat, következően pedig már első díjat is nyertem, másodikat, harmadikat. Tavaly is vittem harmadik, második, első díjat, de voltam jótékonysági versenyeken is, úgyhogy onnan is éremmel jöttem
0: haza. Akkor nem kis pályás.
1: Hát amatőr vagyok.
0: Amatőr?
1: Igen, amatőr.
0: Hát én azt hittem, hogy ez már bizony profi alkotás.
1: Nem, amatőr vagyok. És minden saját magam. Nem járok oktatásra, nem járok iskolába. Minden saját magam.
0: Tehát vannak a figurák, illetve torta is van, ugye?
1: Igen, vannak figurák, és vannak torták.
0: A torta...
1: És süti is.
0: Ja, azt nem láttam, mert ugye elmúltam magamba. Tulajdonképpen a torta az ehető, mondja, hogy ez is ehető, csak éppen le kéne rágni.
1: Hát a figurák is ehető masszából vannak, ugyanúgy. Ezek kiszáradnak, ugye ezek azért... Kimondottan figurára készülnek ezek a masszák, és ezek megszáradnak. A virágoknak is kimondott virágmasszákból készülnek.
0: És mi lesz a sorsuk?
1: Hát én, amikor jönnek a gyerekek itt vásárolni a sütiket, vagy süti szeleteket, akkor mindig van, amelyik tetszik nekik, és el szokták kérni, én meg nagyon jó szívvel odaadom nekik.
0: Meddig tart ez? Évekig?
1: Van-e az egyik ismerősöm, 2 éve őrizgeti ezeket a figurákat, mert hogy a kislánya nagyon, nagyon tetszik neki, és akkor így mindig elrakják. Papírdobozban amúgy évekig eláll, nem lesz semmi baj, meg kiszárad.
0: Hát ezt nézni jó, nem pedig papírdobozban tartani.
1: Hát van, aki vitrínbe is ki lehet rakni. Az a lényeg, hogy hűtőben nem szabad, mert a pára az nem jó neki.
0: Tehát ez még után megkeményedett... Színe változik? Majd
1: hát elméletileg nem. Ugyanúgy működik, mint a marcipán figurák, hogy nem változik, csak megkeményedik.
0: Tehát ételfestékkel van.
1: Igen.
0: Megvallom őszinte, azt hittem, hogy egy paróka van, de hát az kiderült, hogy az cukorból, vagy nem is tudom, miből van.
1: Igen,
0: amennyire nem értek hozzá, pedig már annyiszor mondtam, hogy nem értek hozzá, akkor végig már meg fogom tanulni. A tortának van neve?
1: Igen, mindegyiknek van fantázia neve.
0: Igen.
1: Mert ugye pompom meséi, a következő az geometria és szenvedély, a harmadik pedig mézerdő.
0: A geometriát látom, hogy pocka el van vetve, úgyhogy mondhatnánk a latin szöveget is, de előre terem meg az agyában,
1: igen,
0: hogy mi lesz?
1: Igen, megtervezem, mindig megtervezem, és leírom, és meg van tervezve minden, hogy milyen ízű legyen, milyen mintája legyen, hogy tudom azt megvalósítani, mindig meg van tervezve.
0: Az ízeket lehet keverni?
1: Is. Hát az ízeket, azt nagyon sok íz van, amit az egyik a másikkal, például a kört is, vagy a csokoládé és a narancssal, tehát azért itt lehet variálni az ízekkel, igen.
0: De úgy is, hogy végül is ön tudja előre, hogy milyen ízű lesz, és akkor milyen formát ad neki.
1: Igen.
0: Nem megy a fejembe, hogy lehet azért előre tervezni egy tortát az embernek. Le is rajzolja, vagy?
1: Igen. Igen, lerajzolom, leírom.
0: Figyelünk, mert közben elmentek, de nem jönnek. Ott lerajzolja, leírja, és akkor munkás egyébként, mindegyik. Tehát sok munka van vele?
1: Igen.
0: Ezzel foglalkozik?
1: Nem, én nekem beteg a kisfiam, otthon vagyok ápolásin, gyodon, és így hobbi szinten. Ez hát nyugtat meg, ezt szeretem csinálni. Családnak nagyon sokat, meg a barátok megsütök.
0: Szóval akkor a gyerek is nagyon szeretheti.
1: Nem eszi meg.
0: Nem ételre mondom, a figurákat.
1: Igen, a mesefigurákat szereti, igen. És akkor így ő is szokott súgni, hogy mit szeretne, meg hogyha megcsinálok valamit, a tortát is, például most megcsináltam a pomponot, akkor megmutattam neki, hogy ő szerinte hasonlít-e. Véleményét mindig kikérem.
0: Akkor most gondolom, hogy számít meg valamiféle díjra?
1: Hát nem számítok, de örülnék neki, igen. Soha nem számítok díjra, mindig úgy jövök, hogy azért jövök, hogy jól érezzem magam. Ez a nap, ez ilyen. Vannak ismerősök már sokan,
0: akik... mintha fejembe látna.
1: Vannak ismerősök, akikkel évek óta mindig jövünk, és akkor itt találkozunk.
0: Akkor egymásnak is adnak esetleg tanácsot, vagy szóval, már nem
1: hogyha
0: kell.
1: Arról van szó, akkor lehet tőlük, mert cukrász ismerősöm is van, igen, és nyugodtan fordulhatok hozzá, hogyha ha kérdésem van.
0: Ugye, hogyha valaki ilyeneket akar alkotni, akkor fogjon bele bátran, hogy
1: igen,
0: kreativitás.
1: Igen, ha van, meg szeret sütni, akkor nyugodtan fogjon bele. Én is úgy kezdtem, hogy belefogtam.
0: A sütés az alap a piskóta, vagy milyen?
1: Igen.
0: Azt ugye megtervezte, akkor a nagyobbik, az a geometria, az legalább három részből áll, hogyha jól látom.
1: Igen.
0: Hát három kör alakú, de lehetne bármilyen alakú, hadszögtől kezdve bármilyen, amit kitervez, és akkor ehhez ugrik be, vagy pedig már mondja előre, tudta, hogy ez lesz belőle, vagy pedig
1: nem,
0: közben
1: hanem
0: alakul.
1: Közben, ez így, amikor itt tavaly hazamentem innen a versenyről, akkor már gondolkodtam azon, hogy ez éve mit szeretnék hozni.
0: Így, akkor a jövő évi verseny már
1: igen, elkezdődött. Igen. És a pompom az pedig úgy jött, hogy láttam fönn egy ilyen online az interneten, hogy a Csukás István, és akkor ebből jött a pompom.
0: Már úgy van, mint az érettségizőknél, hogy milyen év lesz. Jövőre akkor már nézni kell, hogy milyen év lesz. Akkor majd kiderül, utána nézzük, hogyha sikerül jövőre is eljönnie, vagy esetleg nekem is eljönni. Már én nem vagyok nagy tortaevő, de a látvány azért az szép.
1: Nagyon szép torták, nagyon szép alkotások vannak, mindig én is végignézem, és mindig megcsodálom őket. Van egy-két kedvencem mindig, amit nagyon tetszik, és akkor azt úgy ugye ötletnek is jó.
0: A zsűri az sok mindent néz, ugye küllemet, ízt, mellette mit tudom én még micsoda lett, tehát az, hogy milyen ötlete valósított meg, amit más nehezen tud esetleg megvalósítani, vagy hát én gondolom, aki itt van már, na, a többség azért meg tudja ezeket a dolgokat,
1: hát
0: ha a fejbe
1: megszületik. Igen.
0: Csodálatos. Érdemes eljönni, aki gondolja megnézni.
1: Igen, érdemes, mindig érdemes. És ha szabad mondanom valamit, a 17. kerületben szervezünk egy jótékonyságit 2 hét múlva. És szeretettel várjuk Önöket is.
2: Bazsóné Slezák Andreát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések.

A nagypapám egy tűzoltó őrmester volt, ködörgette kackiás bajusszát. A nagymamám a szekrényében őrizgette, fehér

0: kumi domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon vagy a perzsa sakk?
1: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
0: mert én vagyok.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az 1968-69-es Táncdal Fesztiválon bemutatott felvételek közül válogatott a zenei szerkesztő Turi Sarolta.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsor ismertetést követően a napimája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok!

Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy az Atya várt rád, amikor a mennybe emelkedtél. Hisszük, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed után. Hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban. Ha az Atya akarata szerint szeretetben élem életem, ő az örök élettel fog megajándékozni. Uram, mennybe meneteled és az örök dicsőségbe jutásod, erősítse bennem a hitet, hogy van örök élet, és elnyerhetem azt. Taníts, hogy égre emelt tekintettel éljek. Életem minden napján szem előtt tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám. Vezess engem szent lelked által, hogy reményem beteljesedjen, és az örök üdvösségre jussak. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, míg az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír,

2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, valamint a keleti harmadban is szakadozottá válik, a Dunántúl nagyobb részén, illetve a Tiszántúl zömén kisüthet a nap, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében több órás napsütésre van kilátás. A csapadék súlypontja is tovább helyeződik kelet-északkelet felé, még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul, a felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról.

0: A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a Miatyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homiliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrai rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az Egyházkeblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítása, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megosztottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn, a mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között.
3: 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyá, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete, egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, valamint a keleti harmadban is szakadozottá válik, a Dunántúl nagyobb részén, illetve a Tiszántúl zömén kisüthet a nap, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében több órás napsütésre van kilátás. A csapadék súlypontja is tovább helyeződik kelet-északkelet felé, még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul, a felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, ma a paszkálok, a brúnók és az andorok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A paszkál a héber eredetű latin paszkális név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A brúnó ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Az andor görög eredetű név az András régi magyar alakváltozatának, az andorjás névnek a rövidülése. Jelentése férfiak legyőzője. Isten éltesse tehát a paszkálokat, a brúnókat és az andorokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1973 óta a távközlés, majd 2005 óta az információs társadalom világnapja a mai nap. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapítóokmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot, 2005 óta pedig az információs társadalom világnapja is május 17-e. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek ezen a napon. 884-ben harmadik Adorján pápát ezen a napon választották meg. 1543-ban Nikola Kopernikus lengyel csillagász megjelentette könyvét, amely szerint a nap körül keringenek a bolygók. Elvetette Ptolemaiosz geocentrikus világképét. Kopernikus új világképe szerint a nap a bolygórendszer középpontja. Könyvét harmadik Pál pápának ajánlotta. Ezzel került el az egyházi üldöztetést, mivel a világról és az emberek a világ mindenségben elfoglalt helyéről addig elfogadott hittételekkel fordult szembe. Kopernikus 1507 óta tanulmányozta a bolygók mozgását, felismerte, hogy Ptolemaiosz tanítása, amely szerint a Föld a világegyetem középpontja, hosszú távon nem helytálló. A görög asztronómus Arisztarkosz megfigyeléseit vette alapul, aki arra a következtetésre jutott, hogy nem a nap kering a Föld körül, hanem a saját tengelye körül forgó Föld a nap körül. Kopernikus a Föld saját tengelye körüli mozgását az állócsillagú égbolt forgásából vezette le, így sikerült kiszámítania a bolygók pályáját, amelyet kör alakúnak képzelt. 1792-t írunk, ezen a napon alapították meg a New Yorki tőzsdét. 1968-ban pályára áll az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold, az ESRO 2B. 1987-ben két iraki repülőgép megtámadja a Stark nevű amerikai fregattot, a támadásban 37 amerikai tengerész meghal, további 21 pedig megsebesül. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek május 17-én. 1881-ben Jakab Fielemér, erdélyi magyar politikus, az Országos Magyar Párt 1922 és 38 közötti alelnöke, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1904-ben Jean Gabin, francia színész. Ugyanezen a napon Hinz Gyula, magyar festőművész, grafikus. 1907-ben Dzsida Jenő, erdélyi magyar költő. Rövid, de termékeny pályafutása igazi útjelzője egyetlen verse, a Psalmus Hungaricus. Ugyanezen a napon született 1907-ben Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vívó. 1934-ben Kárpáti György, kanadai magyar neurológus, molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1941-ben Hauman Péter, Kossuth Díjas magyar színművész, a Nemzet színésze, Jászai Mari Díjas érdemes művész, a Halhatatlanok Társaságának örökös tagja. Pályafutását 1963-ban a debreceni Csokonai Színháznál kezdte, majd tagja volt a Pécsi Nemzeti Színháznak, a 25. Színháznak, a József Attila és a Madách Színháznak, 1988-tól pedig a Nemzeti Színháznál dolgozott. 1943-ban született Kóbor János, az Omega Együttes énekese. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végezte, 62-től az Omega Együttes gitárosa, majd énekese volt. Társalapítója az Omega GMK-nak, hangmérnöke az Omega Stúdiónak, rovatvezetője a Mikrovilág és a Polip című magazinoknak. 1970-ben az Omega Együttessel elnyerték a tokiói Yamaha Fesztivál fődíját a Gyöngyhajú Lány című számukkal. 1978-ban pedig Pepita Oroszlán és Bellafon aranylemezdíjat kaptak. 1962-ben ezen a napon született Móron, Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar fizikus, aki rendelkezik osztrák állampolgársággal is. Az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az MTA külső tagja, a Max Planck kvantumoptikai intézet igazgatója. 2023-ban Pierre Augustini és Annie Le Hullier kutatókkal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott, az általa kifejlesztett attoszekundumos fényimpulzusokkal létrehozott kísérleti módszerekért, melyek lehetővé teszik az elektronok anyagbeli viselkedésének tanulmányozását. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el május 17-én. 1395-ben első Anzsu Mária magyar királynő, első Nagy Lajos király leánya. 1510-ben Sandro Botticelli, itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. Híres festményei a Vénusz születése, illetőleg a Tavasz a firenzei Uffizi képtárban található, freskói pedig a Sixtus kápolnában és Rómában láthatók. Botticelli számos túlzottan világias képét saját kezüleg égett el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetét. 1694-et írunk, ezen a napon született Johann Michael Bach, német zeneszerző. 1892-ben Klapka György, honvéd tábornok, a komáromi vár parancsnoka. 1949-ben Balázs Béla, magyar író, költő, filmesztét a filmrendező. 2002-ben Kubala László labdarúgó, aki játszott mind a magyar, mind a csehszlovák és a spanyol válogatottban. A World Soccer magazin 1999. decemberében a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgó játékosa közé sorolta. És 2022-ben ezen a napon hunyt el Vangelis Oscar-díjas görög zeneszerző. Számos emlékezetes filmzenét is alkotott. A Tűzszekerek című film zenéjéért 1982-ben Oscar-díjat kapott. Ő komponálta többek között az 1492 a Paradicsom meghódítása, valamint a Nagy Sándor a Hódító című alkotás, és a Ridley Scott által rendezett Szárnyas fejvadász filmzenéjét is. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, valamint a keleti harmadban is szakadozottá válik, a Dunántúl nagyobb részén, illetve a Tiszántúl zömén kisüthet a nap, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében több órás napsütésre van kilátás. A csapadék súlypontja is tovább helyeződik kelet-északkelet felé, még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul, a felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűk,

0: értékekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Bajloni Szent Paszkál hitvalló ferences testvér. Paszkál a legméltóságosabb oltári szentség tiszteletének volt a nagy terjesztője. Spanyolhonban, nevezetesen Aragónia királyságában, Torre Hermosa helységben született 1540. május 17-én, pünkösd másnapján. Nevét a pünkösd spanyol nevéből, Pascua de Pentecoste, vették, így lett Paszkál. A szentek életében gyakran olvashattuk, hogy a szegények, az egyszerűek, a mások által lenézettek szégyenítik meg a bölcseket és a tudósokat. Ezért írja Szent Pál apostol egyik levelében, hogy Isten azokat választja ki, akik a világ szemében gyengének látszanak, vagy megvetettek. Így történt ez Szent Paszkál életében is. Ma is találgatják a tudósok, hogy ez az egyszerű pásztorfiú hogyan írhatott olyan csodálatosan az oltári szentségről, hiszen valójában írni, olvasni sem tudott. Szegény szülők gyermeke, csak a vallásosságot kapta tőlük, egyebet nem, mert nekik sem volt semmiük. Életét a juhok és kecskék őrzésével kezdte, s ferences testvérként halt meg. Szülei halála után juhászbojtárnak szegődött el, hogy ne haljon éhen. Jószívű gazdája megengedte neki, hogy minden reggel részt vegyen a szentmisén. Írni úgy tanult meg, hogy a legelő mellett elhaladó járókelőktől kérdezett meg egy-egy betűt. Korában Szent Juhásznak nevezték, s gazdája örökbe akarta fogadni hűséges kis bojtárját. Ő azonban megköszönve jóságát, ezt nem fogadta el, sőt, nem sokára otthagyta, mert szerzetes akart lenni. Amikor a ferenceseknél jelentkezett, azok is a juhok legeltetését bízták rá, Montfort városka közelében. 24 éves korában aztán fölvették a rendbe, és a szakácsmesterséget bízták rá. Igazi kedvtelése a főzés volt. Tudását a Ferenc rendben, mint szakács kamatoztatta. A konyha mellett azonban a templom volt az igazi kedvenc helye. Nagyon sok időt töltött az oltári szentség imádásában. Ami szabad ideje csak volt, azt a szentségház előtt töltötte, különösen élete végén. Éjszakáinak nagy részét is ott töltötte. Ottani elmélkedéseinek gyümölcse az a több kötetes könyvsorozat, amelyben az oltári szentség titkait fejtegeti messze menő bölcsességgel. Ezért is volt korának nagy misztikus szentje. Tudásának nagy részét elmélkedésekből, látomásokból merítette. Ismerte a léleknek belső titkait, és felvette azt mások előtt is. Magát méltatlannak tartotta arra, hogy pappá szenteljék. Laikus testvér maradt haláláig, akárcsak Szent Ferenc. A kemény önsanyargatás és a sok éjszakai virrasztás idő előtt felőrölte egészségét. Születésnapján halt meg, 52 éves korában, Villarealban. Temetési szentmiséjén, a legenda szerint, az úrfelmutatás alatt fölnyitotta szemét, hogy még egyszer láthassa édes üdvözítőjét itt a földön, a kenyér és a bor színében. És mert sírjánál sok csoda történt, 5. Pál pápa már 1618-ban boldoggá, 8. Sándor pápa pedig 1690-ben szentté avatta. 13. Leó pápa 1897. november 8-án az összes eukarisztikus egyesületek védőszentjévé nyilvánította. A pásztorok, szakácsok, szentségimádók patrónusa. Azt olvastam egy másik életrajzban, hogy a kis Paszkált édesanyja már kicsi korában elvitte és odaállította a tabernákulum elé, és ott mondogatta neki ismételten: az a Jézus, akinek születését karácsonykor ünnepeltük, itt van az aranyos ajtó mögött, a hófehér ostjában. Történt egyszer, hogy a kis Paszkál elment keresztanyjához. Már sötétedett, és még mindig nem ért haza. Édesanyja félelemmel eltelve ment a keresztanyához, hogy hol a kis Paszkál. Azt mondta a keresztanya, hogy már régen elment. Hol is lehet akkor? Indul hazafelé, útja a templom mellett visz el. Bemegy, hogy Jézust kérje, megtalálja gyermekét, és amikor szeme hozzászokott a templomi homályhoz, akkor ott látta kicsi fiát, a kis Paszkált az oltári szentség előtt térdelni. Oda megy hozzá, fülébe súgja, Paszkál, rossz vagy, elcsavarogtál. Ártatlan szemekkel ránéz édesanyjára is azt mondja, Paszkál nem volt rossz, Paszkál meglátogatta Jézuskát, itt volt a templomban. És ebből a kis Paszkálból lett az a nagy szent, aki az oltári szentséget egész életében olyan mélységes tisztelettel vette körül. Ha csak tehette, mint hallottuk, szabad idejét a szentség Jézus közelében töltötte. Imádkozzunk azért, olyan hittel és olyan szeretettel tudjunk időzni Jézus Krisztus a szentség Jézus jelenlétében, mint azt Szent Paszkál tette. Ő az eukarisztikus egyesületek védőszentje, biztosan mindannyiunkat segíteni fog, hogy az oltári szentség Jézusát mélységes hittel, tisztelettel, imádással és szeretettel vegyük körül.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Váci Mihály, vigyél el innen. Egész nap rád gondolok. Vigyél el engem innen. Emlékeink szénapadlásán tett fejem alá akarod. Vigyél el. Szavaid úgy ringatnak, mintha vinne régi fiáker. Csontomat összetörték, megtaposták az arcom, gázoltak a szemembe, kioltották a homlokom, letérdeltettek engem, kaján dereseikre húztak, kötöztek kalodákba, kutyámat elzavarták, tereltek a terekre, és legelték a lelkem. Egész nap téged várlak. A haragod is meggyógyít. Szerettem volna kiáltozni, orvoshoz elrohanni. Ha lenne még oly kocsma, ha lenne még oly templom, szerettem volna sírni, széjjel verni az arcuk, a térdüket átfogni, a kegyelmüket kérni, géppuskát keríteni, vagy egy templomi zászlót, ügyészt, védőügyvédet, papot, anyámat hívni, mellevelet szerezni, vallást, új hitet, törvényt, érveket, ne bántsuk egymást. Nincs igazatok, magyaráztam. Nekem is igazam van. Kértem. Befogtam a fülemet végül, könyörgésem ne halljam. Egész nap téged várlak. Vigyél el engem innen. Te tudsz helyet a földön, hol nélkülük is van élet.
1: Váci Mihály Vigyél el innen című versét Havas Judit mondta el. Váci Mihály kétszeres József Attila díjas, Kossuth díjas költő, műfordító. Nyíregyházán született 1924. december 25-én. Itt végezte a tanítóképzőt, majd tanyasi iskolákban tanított. A II. Világháború idején segédszolgálatos katona volt, a háború után kollégiumi igazgató lett. 49-ben felkerült Budapestre, ahol a tankönyv kiadó munkatársaként szerkesztői munkákat végzett. Első versei 1955-ben jelentek meg az Új Hang folyóiratban, ugyanebben az évben adta ki az Ereszalja című verses kötetét, melyet a kritika is figyelemmel illetett. 1961-ben megjelent Mindenütt otthon című kötete országos érdeklődést keltett, és immár nem csak a kritikusok, hanem az olvasóközönség is felfigyelt költészetére. Ezután rövid idő alatt szokatlanul nagy népszerűségre tett szert, számos rendezvény szinte nélkülözhetetlen költeménye lett egy-egy Váci vers. Az irodalmi közéletben is aktívan részt vett. Az Élet és Irodalom munkatársa, majd haláláig az Újírás folyóirat szerkesztője volt. 1963-tól országgyűlési képviselő. Sokat járt külföldön, utazásai nagy hatással voltak gondolkodására és költészetére egyaránt. 1970. április 16-án érte a halál a vietnámi Hanoiban, ahová egy kulturális delegáció tagjaként látogatott el.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szentatya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szent Lélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szent Lélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a mi atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn, a mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Pius atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni, együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyá, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Pius atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, valamint a keleti harmadban is szakadozottá válik, a Dunántúl nagyobb részén, illetve a Tiszántúl zömén kisüthet a nap, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében több órás napsütésre van kilátás. A csapadék súlypontja is tovább helyeződik kelet-északkelet felé, még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul, a felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a napos részeken a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápát két lövedék találta el, melyeket Mehmet Ali Akcsa adott le pisztolyából. Azon a helyen most a maskakövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján az általános kihallgatás elején leszállt a pápamobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott. 14. Leó pápa az audiencián mondott köszöntésében szólt arról a napról, amikor éppen 45 évvel ezelőtt a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte a szűzanyához, pápai jelmondata egészen a tiéd is erre az odaadásra utal. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálta a lövedék, egy fehér a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma található.

0: volna boldog elvatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án, szombaton 12 óra 30 perctől tartanak a csíksomlyói hegynyerekben, közölték a szervezők. A pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól származik. A kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, írt a közleményében Timár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Hozzátette, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak idén is mindenkit Csíksomlyóra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszki Ritát, írja a Magyar Kurír. A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és a nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat ellátásában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a keresztény szellemiségi oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kult szerepe volt, és ez így is van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszki Ritát, hogy a Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse. Nemrégiben Tar Zoltán elismerte, valóban Rubovszki Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens, bibliakutató. Számot berúlta az egyházmegye. A képzés középpontjában az állt, hogy hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. A képzés célja, hogy a hitoktatás során a diákok hite erősödjön és növekedjen, miközben egyre inkább tudományos igényességgel, felelős és árnyalt módon közelítenek a Szentírás szövegének értelmezéséhez. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebély és Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy főelőadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebély Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. a két fő előadás.

0: amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak, egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt egy hitoktatótársunk, a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jómagam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Megkezdődött a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges István orgonaépítőmestert hallják.
2: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
3: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
1: Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbeni járással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki a szent lelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot. Az egész szentírás legfélelmetesebb kijelentése ez. Minthogy Isten végtelenül irgalmas, arról szó sem lehet, hogy abba hagyná a megbocsátást. Az az Isten, aki azt kívánja tanítványaitól, hogy 70-szer-7-szer bocsássanak meg, vagyis végtelen sokszor, nem is szűnhetne meg felajánlani a megtérő bűnösnek az irgalmasságot. Éppen arról van szó, hogy a bűnös ember képtelenné válhat az isteni irgalom befogadására, ellenállhat a megbocsátó kegyelemnek. Hihetetlennek tűnik, de eljuthat az ember oda, hogy a saját szemével is látott, tagadhatatlan csodát valami ördögi okoskodással úgy állítsa be, mint szemfényvesztést. Erre illik igazán az ördögi kör kifejezés, amely képes teljesen önmagába zárkózni és kirekeszteni Isten kegyelmének sugarát. Mindaddig megbocsáthatatlan ez a fajta bűn, míg e körből ki nem lép az ember. Míg egészen föl nem adja azt az ideológiát, amellyel visszájára fordítja a legnyilvánvalóbb tényeket. A Szentlélek legelső ajándéka, hogy ránk bizonyítja a bűnt. Ez a megszégyenítő leleplezés megszabadulásunk, üdvösségünk kezdete. Ha nem hagyjuk, hogy ránk bizonyítsa a bűnt, ha megpróbáljuk felmenteni magunkat, illetve ha tagadjuk a bűnt, az viszont a Szentléleknek való totális ellenállás, az üdvösség elutasítása, lépés a kárhozat felé. Van-e mód kilépni az ördögi körből? Embernek egyedül ez alig ha megy. Isten azonban az utolsó pillanatig felkínálja a lehetőséget, és ha akadnak jó szándékú, erős hitű segítőtársak, van esély a legmegáltalkodottabb gonosztevő megtérésére is.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

A Szentlélek. Ó Szentlélek, akit Krisztus nevében az Atya küldött, hogy mindent megtaníts nekünk, taníts, hogy megismerjünk és szeressünk. Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem várjatok az Atya ígéretére, amelyről tőlem hallottatok. Az apostolok a kapott parancsnak megfelelően összegyűlnek imádkozni. Ez az első pünkösdi kilenced. Összhangban az ősegyház gyakorlatával emeljük fel értelmünket és szívünket ezekben a napokban azzal a vágyjal, hogy a Szent Lelket jobban megismerjük, jobban szeressük, hogy buzgóbb imával készüljünk jövetelére. A zsinat többek között ezt mondja. Az Atya az eredet nélküli lételv, akitől a Fiú születik, és a Szentlélek a Fiú által származik. Az Atya öröktől fogva szüli igéjét, a tökéletes, szubstanciális eszmét, akiben kifejezi, és akivel közli egész jóságát, szeretetre méltóságát, isteni természetét és lényegét. Az Atya és az Ige jóságuk és szépségük által öröktől fogva szeretik egymást, és egymást átölelő szeretetükből származik a Szentlélek. Ahogy az Atya az igét a megismerés által szüli, úgy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól a szeretet által származik. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása. Ez a kiáradás annyira szubstanciális és tökéletes, hogy személy, a Szent Háromság harmadik személye, akibe az Atya és a Fiú szeretetük magasztos termékenysége révén átöntik természetüket és lényegüket anélkül, hogy ettől saját magukat megfosztanák. Azért nevezzük léleknek, mivel a Szentlélek az isteni szeretet kiáradása. Ahogy az emberben a lélegzet az élet megnyilvánulása, hasonlóan Istenben is a Szentlélek az Atya és a Fiú életének és szeretetének kifejezése, kiáradása. De ez a szubstanciális kiáradás személy. Ilyen értelemben a Szent Háromság harmadik személyét az Atya és a Fiú lelkének nevezzük, vagy még a szeretet lelke Istenben, vagyis az isteni szeretet lehelete. Ugyancsak ilyen jelentésben az atyák ezt a nevet adták a Szentléleknek. Obsculum Patris et Filii, az Atya és a Fiú csókja. Szent Bernát gyöngéd szavaival, végtelenül édes, de titkos csók. Ezt a Szent Lelket, a szeretet lelkét hívogatja az egyház, hogy jöjjön és gyújtsa fel gyermekeinek szívében a szeretet tüzét. Burkoltan ugyan, de már az Ószövetség is beszél a Szentlélekről, hiszen a lélek már működött a világban. Azonban a Szentlélek kifejezett kinyilatkoztatása és Isten népére való kiáradása, mint Krisztus megváltásának gyümölcse és legnagyobb ajándéka, az Új Szövetségben történt. Jézus maga jelentette be: eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Ő majd tanúságot tesz rólam. Jézus, mint isteni szeméről beszél a Szentlélekről, aki az Atyától származik, akit az Atyával együtt ő küld, mivel a Szentlélek, mint igétől, tőle is származik. Ez az isteni lélek, az igazság lelke a megváltó művét fogja folytatni. Róla tesz tanúságot. És valóban a Szentlélek világosítja majd meg az apostoloknak és a híveknek Krisztus misztériumát, üzenetének igazságát és isteni személye valóságát. A Szentléleknek, aki minthogy az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetéből származik, a szeretet lelke, mivel értelmet ad az isteni misztériumok megértésére, és kiegészíti Krisztus tanítását.
az igazság lelke, az a sajátos feladata, hogy a híveket megszentelje a szeretetben és az igazságban. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe Isten szeretete, mondja Szent Pál. Jézus pedig kijelentette apostolainak: az igazság lelke majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Az egyház azt kéri, hogy ezek szerint a szempontok szerint hívjuk a Szent Lelket. Teremtő lélek, jöjj közénk! Híveid szívét látogasd, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott. Őt, aki az Atyával és a Fiúval együtt a világegyetem egyetlen teremtő istene, arra kérjük, szentelje meg teremtményeit. Isteni fényével világosítsa meg értelmüket, szeretettel és kegyelemmel töltse be szívüket. Jöjjön közénk, kit védőnek mondanak, tűz, élő forrás, szeretet, lelkek lelki olaja, tisztítson meg minket, gyújtson fel lángoló tüzével. Jöjjön közénk, aki új az Isten jobb kezén, mutassa meg nekünk a szentség felé vezető utat. Legyen tanítónk és vezetőnk.

Krisztus lelke. Ó Szentlélek, aki felkented Krisztust és vezetted őt egész életében, irányítsd az én lépteimet is. A Szentírás a Szent lelket többször így nevezi: Krisztus lelke, Jézus lelke. A megtestesült, testet öltött ige, Krisztus mindig az ige, Isten fia marad. Őtőle és az atyától származik a Szent Lélek. Azért mondjuk, hogy a Szent Lélek Krisztus lelke, mivel Krisztus személye nem más, mint az ige. Amikor viszont Krisztusról beszélünk, a megtestesült igére, a Messiásra gondolunk. Ilyen értelemben lehet mondani, hogy a Szent Lélek az ő lelke. Az üdvözítő egész élete az isteni vigasztaló vezetése alatt folyik. Fogantatása a Szentlélek működése által történik, aki leszáll Máriára és megárnyékozza őt. Amikor a Szent Szűz találkozik Erzsébettel, ez is eltelt Szentlélekkel, így köszönti Máriát, Isten anyját. Jézus templomban történt bemutatásakor Simeont is a Szentlélek töltötte be, és a lélek indítására ment a gyermek elé, és ismerte föl benne az üdvözítőt. Krisztust földi élete első pillanatától a Szentlélek töltötte be, őt sugározta maga körül. Amikor Jézus a Jordánhoz megy, hogy megkeresztelkedjék, a keresztelő így tesz róla tanúságot: láttam a lelket, amint galamb alakjában leszállt rá, és rajta is maradt. Így nyilvánult meg látható módon az a mérhetetlen teljesség, ahogyan a Szentlélek Jézus lelkét eltöltötte. Jézus nem csak azért birtokolja mérhetetlen teljességgel a Szent lelket, mivel mint ige egy az Atyával és a Szentlélekkel, hanem azért is, mert az unió hipostatika révén emberi lelkét teljesen elárasztja az isteni lélek. Akit ugyanis Isten küldött, mondja Szent János, az Isten szavát közvetíti, mert hisz Isten nem méri szűken a lelket, amikor adja. Jézus, akiben az istenség egész teljessége lakozik, a Szent lelket is teljesen birtokolja, aki a legteljesebben az ő lelke. Lukács különösen kiemeli, hogy Jézus egész magatartását a Szentlélek irányította. Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult. Az itt eltöltött idő leírása után az evangélista megjegyzi: Jézus most a lélek erejével visszatért Galileába. A Szentlélek szünet nélkül működött Krisztusban. Ő ihlette tetteit, szavait, csodáit, sőt imáját is. Ezzel kapcsolatban Lukács kiemeli: Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: dicsőítelek téged, Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsiknek. Az üdvözítő egész életét a Szentlélek ösztönzése indítja. Ez az impulzus a keresztáldozat pillanatában válik teljessé. Krisztus az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul Istennek. Az isteni lélek megszakítás nélkül működik Jézus lelkében. Jézus viszont a legnagyobb tanulékonysággal, a legtökéletesebb módon fogadja sugallatait. A Szentlélek találkozik a legcsodálatosabb teremtménnyel, Krisztus lelkével. Elárasztja, vezeti, küldetése teljesítésére indítja. Az isteni akarat tökéletes elfogadására ösztönzi. Istenben a legerősebb módon ihleti, mint hogy Jézus lelke teljesen az ő indításától függ. Amint az Atya tetszését találja szeretett fiában, Krisztusban, ugyanúgy a Szentlélek gyönyörűséggel lakozik szeretett templomában, a megváltó lelkében. Jézus kínszenvedése és halála árán minden ember számára kiérdemelte a Szent lelket.
mindig jobban ki akarja őt árasztani a szívekbe, hogy egész életüket a lélek irányítsa, és vezesse el őket a szentségre.

a lélek drága vendége. Szent lélek, aki bennünk élsz, alakíts minket dicsőséget templomává. Az apostolok cselekedetei arról számol be, hogy az efezusi hívek János keresztségében részesültek, és nem csak, hogy nem kapták meg a Szent Lelket, hanem még létezéséről sem tudnak. Pál megfelelő oktatásban részesíti és megkereszteli őket Jézus nevére. Ezután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Lélek. János keresztsége csak előkészítésül szolgált, hiszen ő maga mondta, én csak vízzel keresztellek benneteket, de nyomomba lép az erősebb. Ő majd szent lélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Jézus erről a keresztségről beszélt Nikodémusnak. Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szent lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. És ez az a keresztség, amely által Krisztus az egyháznak és minden hívőnek megadja a Szent Lelket, hogy mindnyájan az ő életét éljék. Azt akarja, hogy szünet nélkül megújuljunk ő benne, ezért lelkéből adott nekünk, aki egy és ugyanazon személyként lakik a főben is, a tagokban is, úgy élteti, egyesíti és mozgatja az egész testet, hogy tevékenységét ahhoz a szerephez hasonlíthatták az atyák, amelyet az életelv, azaz a lélek tölt be a testben. A Szent Lélek, a Szent Háromság harmadik isteni személye mindenben egyenlő az Atyával és a Fiúval. A szeretetnek az Atyától és a Fiútól származó lelke, az üdvözítő, éltető és irányító lélek leszáll az egyházra és minden hívőre, élteti az egész egyházat és minden egyes tagját. A Krisztusban, az egyházban és a hívekben élő egy és ugyanazon lélek, az egyház éltető és megszentelő elve. Az egyház és minden hívő Krisztusban és Krisztusból általa él. Aki Krisztushoz tartozik, mondja Szent Pál, abban Krisztus lelke él. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. A Szentlélek ígéretét Jézus egyetlen feltételhez köti, ez pedig a tettekkel tanúsított és az isteni akaratot nagy lelkűen teljesítő valódi szeretet. A Szent Lelket, a szeretet lelkét csak az kaphatja meg, aki szeretetben él. Aki viszont szeretetben, vagyis kegyelemben él, az biztosan megkapja a Szent Lelket, ezért Jézus csalhatatlan ígérete és mindenható imája kezeskedik. Ez az ajándék nem korlátozódik a szentség felvételének idejére, hanem állandó. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy az állandóan köztünk maradjon örökre. Az isteni vigasztaló a kegyelemben élő hívőben marad, a Szentlélek a hívők szívében, mint templomban lakik. Ő a lélek drága vendége, énekli a pünkösdi szekvencia, és minél jobban növekszik ez a lélek kegyelemben és szeretetben, a Szentlélek annál nagyobb örömmel lakik benne, és mozdítja elő megszentelését. A Szentlélek azért él az emberben, hogy Krisztus képmására alakítsa, Isten akarata teljesítésére késztesse, segítse a rossz ellen és a jó érdekében folytatott küzdelmében. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, magáévá teszi ügyünket, ő maga jár közben értünk az Atyánál. Ha a keresztények ilyen hatalmas szószólóval, ilyen csodálatos segítséggel rendelkeznek, miért, hogy oly kevesen jutnak el az életszentségre?
az ember szabadságának és ezzel együtt felelősségének félelmetes misztériuma ez. Isten szabadnak teremtette az embert, és akarata ellen nem szenteli meg. Ha a keresztény nem lesz szent, annak egyedül az az oka, hogy nem hagy magában szabad teret a Szentlélek működésének, akadályozza bűneivel, tanulékonysága és nagy lelkűsége hiányával. Ha arra használná fel szabadságát, hogy teljesen megnyíljék az isteni vigasztalónak, ha teljesen alárendelné magát befolyásának, akkor a Szentlélek átvenné vezetését és megszentelné. Ezért így kell imádkoznunk az egyházzal. Jöjj, Szentlélek Istenünk! Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy az Atya várt rád, amikor a mennybe emelkedtél. Hisszük, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed után. Hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban. Ha az Atya akarata szerint szeretetben élem életem, ő az örök élettel fog megajándékozni. Uram, mennybe meneteled és az örök dicsőségbe jutásod, erősítse bennem a hitet, hogy van örök élet, és elnyerhetem azt. Taníts, hogy égre emelt tekintettel éljek. Életem minden napján szem előtt tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám. Vezess engem szent lelked által, hogy reményem beteljesedjen, és az örök üdvösségre jussak. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Velencében tetőzött az ár, 10 éve nem volt ilyen hideg májusban. A várost a tengerártól védő Móze-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa, közölte a velencei tengerárközpont felelőse, az ANSA olasz hírügynökséggel. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi 10 év leghidegebbje. Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert. A laguna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire. Támogatását fejezte ki Pedro Sánchez, spanyol kormányfő az X közösségi platformon, amiért a spanyol közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Eurovíziós dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen. Idén nem leszünk ott az Eurovízión, de ezt azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy a történelem jó oldalán állunk, fogalmazott videó üzenetében a miniszterelnök. Pedro Sánchez hangsúlyozta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról, és Spanyolország támogatta ezt a döntést. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni Izrael esetében is, nem lehetnek kettős mércék, jelentette ki. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vaszi József, cukrász, közgazdászt, feltalálót, régi kedves ismerősünkön, rádiónk hullámhosszain, hiszen gasztronómiai műsorunkban időről időre találkozunk egymással, nem véletlenül, hiszen feltalálóként is bemutattam önt, és az egészséges táplálkozással kapcsolatosan ad nekünk ön mindig hasznos, praktikus jó tanácsokat. Ezúttal is így lesz ez. Örök témánk a cukor. Akár ezt a címet is adhatnám a mai beszélgetésnek.

0: beszélgetésünk apropójának, ugye?
1: Igen.
0: Miért is?
1: Hát gyakorlatilag ugye cukor nélkül ma nem tudja elképzelni a világot senki, tehát áll a kenyérbe is van cukor, de azt tudnunk kell, hogy a cukornak nagyon ártalmas részei is vannak, ha úgy akarom kifejezni. Azt jelenti, hogy 12 betegséget hordoz. Ugye a diabétesnél általában abba szokták hagyni a felsorolást, addig azt hiszem 8 betegséget sorolnak fel, de utána pedig hát a többit már nem mondják, pedig hát jó lenne, hogyha mondanák.
0: Például miket?
1: A szív- és érrendszeri megbetegedéseket keveset mondják, aztán a tüdőre való hatását is kevesen mondják, most állítólag már azt is támadja. Szóval az a lényeg, hogy úgy kiválasztani, meg egy-egy terméket ebből kiemelni, ez hiba lenne, de elmondok egy olyan történetet, amit itthon kevesen ismernek, mégpedig ez arról szól, hogy létezik Philadelphiában egy teljes Lippmann professzor asszony. Ő 0 és 5 év közötti gyerekeket vizsgált 20 éven keresztül, és 20 év alatt 70%-kal nőtt az egyes diabétesz gyerekek száma. Azt jelenti, hogy azonnal inzulin. És bizony ez gyakorlatilag az immunrendszer támadja meg a hasnyálmirigyet, tehát amiből kellene a gyógyszert, vagy a betegséget meg kellene akadályozni, az immunrendszerünk azt a részt a hasnyálmirigy inzulin termelő béta sejteket semmisíti meg. És ez nagyon kemény, nagyon nincs is igazán kialakulva még ez az egyes diabétesz, hisz a dietetikusok is foglalkoznak vele, és mindig akadályba ütköznek, de súlyos betegség, tehát azért ez 75%-os emelkedés 20 év alatt, és a gyerekek csoportjában, tehát annyit jelent, hogy a gyerek, ha benne van a édesanyja hasába, akkor gyakorlatilag rajta is keresztül mennek az anya által megevett cukrok, és minél többet teszünk az anyacukrot, annál veszélyesebb a gyerekre is, és nem tudnak vele egyelőre mit csinálni.
0: Mi most próbálunk megoldást kínálni erre a problémára, hiszen a cukorral és a sütéssel készült tésztákból a cukrot az ön szabadalma, az ön ötlete alapján kiválthatja a tejfehérje. Ez egyfajta megoldás lehet. Hogyan? Miként?
1: A lényeg az ugye, hogy a cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy szép legyen, nem azért, hogy édes. És ezt elég nehezen akarják elismerni Magyarországon egyáltalán. Mondhatjuk tehát a cukorral és sütéssel készült tésztákból a cukrot kiváltja a tejfehérje. Na most ez annyit jelent, hogy amit a cukor üvelt, hogy úgy mondjam, vagy segített a tészta kialakításában, azt most átteszi a tejfehérje. Most ez nagyon érdekes már ebbe az időszakba. Hát ugyanis, ahogy mondtam már, tehát az Isten ő csinálja tovább a dolgát, és követni kell, és ha figyeli az ember, akkor rájön, hogy hol is tartunk. Tehát a cukor az, ugye, mint mondtam, egyszerűen nem azért kell a tésztákba, hogy édes legyen. A cukor gyakorlatilag azért kell a tésztába, hogy esetleg szép legyen, de a tejfehérje ezeket a tulajdonságokat mind át tudja venni, és tudja használni. Tehát a tejfehérjével készült tészták, azok pont olyan szépek, pont olyan látványosak, mint a cukorral készült tészták, azt viszont tudni kell, hogy nagyon takarékos. Tehát az így készült tészták nagyon sok rengeteg terméken van kikalkulálva, és ez azt jelenti, hogy az árak olcsóbbak, akkor a sütés olcsóbbak, tehát a cukorral készült tésztákat általában 200-230 fokon sütik, a tejfehérjével készült tésztákat 160-180 fokon is lehet sütni, ugyanis az van, hogy a tejfehérje már 60-70 Celsius fokon kicsapódik. tésztáknak, különösen a tejfehérjével készült piskótán lehet látni a sütési felületeken kisebb foltokat, meg az azt jelenti, hogy már 60 fokon kicsapolott, és utána 160-180 fokon pedig készesítjük az egész tésztatartalmát.
0: Gyakorlati kérdésekről és megvalósulásokról is beszéljünk. Hogyan valósulhat ez meg a mindennapi sütés alkalmával? Hogyan juthatunk hozzá ehhez a tejfehérjéhez, és hogyan dolgozzanak vele? Hogyan használhatják a háziasszonyok?
1: Gyakorlatilag ugye, itt az a probléma, hogy lehet engem is hívásnak nevezni, de aki már végigcsinált egy szabadalmat, és én most Bebének odadok egy papírt erről a szabadalomról, hogy mi ez, tehát ez 85 országban van levétbe. Na most, ha valaki csinált már egy olyan szabadalmat, ami 85 országban van levétbe, az anyagilag meg tudja indokolni, hogy mégis mi lehet ez. Azt lehetne csinálni, hogy országos szinten be lehetne ezt vezetni, de ehhez már biztos, hogy kellenek könyvek, tankönyvek, mert nekem is otthon a receptek úgy vannak, hogy külön le vannak fűzve, van hozzá külön kalkulációs tömb, meg minden, tehát ennek is megvannak a maga szabályai. Ha meg akarja tanulni, ahhoz tankönyv kell, hogy a recepteket helyesen tudja alkalmazni. A recepteknél leírt gyártási technológiát be kell tartani, és ezt be tudja tartani, mert le van írva, és akkor működne. Na de hát itt az a baj, hogy ez Magyarországon ebben a formájában nem akar működni.
0: Miért? Ön már végigjárt számtalan lehetőséget,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Legyen olyan kedves, akkor beszéljen erről már csak azért is, hogyha akik hallgatják a műsorunkat a rádió frekvenciáinak segítségével, hallják meg azok az ön szavát, akik tudnak ebben önnek segíteni, hogy tudja népszerűsíteni a találmányát, és tudjon segíteni azokon a beteg embereken, akiknek megoldás lehetne a cukor helyett a tejfehérje.
1: Hát igen, én azt csináltam, hogy süteményeket csináltam, és azokkal megkerestem. Volt a minisztériumban, hát csúnyán mondom, kirúgtak, volt minisztériumban nem is egybe, aztán voltam a Szent István Egyetemen, oda bementem, megették a süteményt, de ott sem történt semmiféle lépés annak irányába, hogy na most akkor ebből próbáljunk már valamit csinálni, hát ha recept is itt van, a sütemény is itt van, szóval nincs Magyarországon erre fogékonyság, hát elképzelhető, hogy van benne egy nagyfokú irítség, vagy nem tudom, minek nevezzük, de erősen hasonlít ez a rész már a Semmelweis életéhez, ugye, hogy szerencsétlen, ugye a halála után 30 évig nem használták a klór fertőtlenítése, és nagyon sok ember azért halt meg, mert egyszerűen nem használták, tehát a szülőnőknél nem használták. Az emberi felelősség, meg az odafigyelés azért ettől többet kívánna. Tehát én csak azért mondom, hogy nagyon-nagyon oda kellene figyelni az ilyen apró dolgokra, mert ilyen apróságokból lehet élni, lehet halni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Eljutottunk most már addig, hogy a cukorból már akkumulátort is csinálnak. Tehát a Virginia Egyetemen, én oda 6 évvel ezelőtt írtunk levelet, és arra nem válaszoltak, de most már úgy néz ki, hogy gyártják a cukorból készült sugar batterit, és autókba. Most azért nem tudnak többet csinálni, mert a sok cukrot kivonnak a gyártásból, akkor az lesz a helyzet, hogy nem lesz elég cukor, gazdasági válságot okoznak vele. Ha most azt veszük, hogy mondjuk csak a tésztákat számoljuk, mondok, hogy konkrét legyek, mondok egy amerikai példát, mert az biztos, hogy konkrét volt, meg igaz volt, csak a hamburger zsemléből be tudtak takarítani 400 ezer tonna cukrot. Most 400 ezer tonna cukor, igen, nagyon sok. Tehát, ha ők tejfehérjével csinálják a hamburgert, a hamburger jobb lesz, olcsóbb lesz, szebb lesz. Tehát ezt csak én tudom mondani, mert csináltam. De nem, tehát gyakorlatilag az ember aminek az ellensége maga az ember. Tehát gondolom én, hogy ha elmúlnak ezek az időszakok, amikor nem az számít, hogy tényleg jó az embereknek, hanem az számít, hogy hát én olyan nagy ember vagyok, olyan büszke vagyok, hogy te ezt nem fogod csinálni, meg egyáltalán. Egyik ember akadályozza a másikat, és aki pedig segíteni akar az embereken, annak pedig fáj a szíve. Tehát most, amikor itt a 5 éves gyerekekről beszélünk, és 70%-kal nő a cukor miatt a gyerekeknek a száma, halálos betegséget kap rögtön a gyerek, hogy megszületik, és ez sem nagyon üti ki az embereket. Én úgy gondolom, hogy jóval több emberség, jóval több együttérzés, és olyan magatartás kellene, ami segíti az embereket, nem pedig hátráltatja.

0: Nincs új a nap alatt, ahogy említette is, hát az, aki segíteni akar az embereken, az nincs könnyű helyzetben. Régen is harcot kellett vívnia, Semmelweis Ignác idejében is, és most is harcot kell vívnia, hogy a saját igazát bebizonyítsa. Mi jót akarunk az embereknek, és szeretnénk a jó dolgokra felhívni a figyelmüket. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy hogyan tudnak önnek segíteni, milyen felajánlásokat vár, ezen riportunk most milyen céllal is készül.
1: Most ugye, amiket én csinálok, próbálok megkeresni például pékeket, akiket személyesen is, meg mondjuk akiknek van pék barátjuk, vagy olyan pék, aki elismeri, hogy a tejfehérje az lehet cukor is, ha úgy tetszik, ugye, és gyakorlatilag üzlet is, mert ma a pékeket különféle adókkal is büntetik, tehát a cukrot megadóztatják, akkor még a sót is, tehát ezek a büntetések a tejfehérjénél elmaradnának, jobban járnának a pékek. Na de szóval igen, hát most miért nem mondjam, a pék legyen büszke ember, és az embereket eteti napi kenyérrel látja őket el, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagy dolog, de azt is kell mondanom, hogy lépni kellene tovább, hogy például ne legyen már a kenyérbe is cukor, de hát azt is azért teszik bele, hogy ha ránéz, akkor szebb, ugye végül is azért teszik a cukrot bele, hogy a tészta szebb legyen, de hát végül is nem lesz tőle jobb.
0: Tehát akkor olyan pékek jelentkezését is várja, keressék meg önt, vegyék fel önnel a kapcsolatot, akik most ezen riport apropóján érdeklődnek az ön találmánya, az ön szabadalma iránt, és a cukrot kiválthatják tejfehérjével. Jól veszem ki a szavaiból? Igen, egy ilyen jó, célja is van a beszélgetésünknek?
1: Ilyen célunk is van, igen. Az a helyzet, hogy nem kell a többit abba hagyni, tehát a cukorral készült termékek mellett lehetne ezt csinálni. Aztán eltelik egy-két év, és abba fogják hagyni a cukrosokat gyártani, mert rá fog jönni, hogy olcsóbb, jobb is. Tehát a vásárló, kedves vevő, az úgy, ahogy mi csináltunk, forgalmaztunk ilyen kalácsokat, teljesüteményeket is, mindent, aztán valami miatt abba kellett hagyni. Múlkor megjelent a csomagoló anyaga, és olyan szemrehányást hagytam, hogy az nagyon jó volt, azt nem volt szabad abba hagyni, a cukormentes kalácsok. Lényegében a piacon volt, de semmiféle segítséget, támogatást nem kaptam hozzá. Na most ez gyakorlatilag nagyon hasonlít a Semmelweis útjához, mert ugye itt is én megcsináltam, jó, hát most el lehet képzelni, hogy ez igaz legyen, hogy itten a 85 országból, hát nincs meg minden 85 országnak a jellegzetes süteménye átalakítva, de hát táblázatok alapján egyszerűen át lehet alakítani, mert táblázatot kell készíteni minden egyes termékhez, termékcsoporthoz is, és annak alapján lehet a kalkulációkat elvégezni. Tehát ezek megvannak, meg csinálom folyamatosan, de az úgy nem megy, hogyha nem akarom csinálni, mert ez a baj, meg az a baj. Tehát a pékeknek a büszkeségét én nem akarom bántani. Tehát a ő bevált receptjeit használja, de ugyanakkor azoknak a kisgyerekeknek, meg az anyukáknak, akiknek nincs szükség a cukorra, azoknak gyártson teljesüteményeket, és akkor így meg lesz a béke, és majd rá fog jönni, hogy fogják keresni, úgy, ahogy az én kalácsomat keresik hosszú évek óta, ugye miért abba hagytuk, és megvan az emlék.
0: És ön készített is számtalan receptet ilyen tejsüteményből, tehát táblázatokat is készített, és jó néhány recepttel is rendelkezik. Ezeket a recepteket, ha jól veszem ki a szavaiból, minden további nélkül az érdeklődők persze, rendelkezésére bocsájtja.
1: Hát természetes, tehát hogy dolgozni tudjon, ahhoz nekem recepteket kell adni. Ugyanis én a iskolákban tanított, amit a diákoknak tanítanak a pékségekbe, meg az iskolákba, én azokat átalakítottam, azok megvannak. Hát ha nem adja ide a receptjét, mert félt, hogy ne lássuk, akkor az iskolába tanított diákoknak tanított recepteket tudok adni, amik át vannak alakítva.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem szépen ismételjük el még egyszer a legfontosabb tudnivalókat, mire is figyeljenek oda a kedves hallgatók, és kiknek a jelentkezését és érdeklődését várja elsősorban ezen riportunk adásba kerülése után?
1: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. A legnagyobb probléma az, hogy megfelelő büszkeség van, na most ezeknek a leküzdése a legnagyobb dolog. Most nem magyarázom már nekem ez az ember, vagy micsoda, és ezen a ponton megálltunk. Nem tudok többet meg jobbat mondani.
0: De ön nem adta fel, és továbbra is szeretne segíteni, ezért is készül most ez a riport.
1: Igen, hát nem adtam fel, mert most már annyira kell a cukor, hogy elindult a elektromos autó gyártása, és rengeteg akkumulátor kell gyártani, és a Magyarországon jelenleg gyártásra készülő akkumulátorok, ezeknek a két anyaga, a lítium és a bátium, ezeknek az anyaga mérgező, tehát nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy a környezetet rombolja, a emberek egészségét bántja, nem védi. Tehát az a lényeg, hogy ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét. Nagyba befolyásolná a csecsemőknek az egészségét. Tehát itt arról van szó, hogy nem a cukor ellen beszélünk, hanem az egészség védelmünkbe beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a cukor, hát igen, oda van írva, hogy cukornak 12 betegsége van, én hozzátettem, 14 van írva, de hozzátettem ezt a immunbetegséget, tehát az, hogy ugye gyakorlatilag a gyerek egyéves kor, amikor kijön, akkor már beteg, és ezeket a dolgokat, mind ezeket kellene figyelembe venni, hogy az egészségünkre vigyázzunk úgy, hogy hallgassunk a orvosra, hallgassunk a tudósra, hallgassunk azokra, akik azt mondják a cukorra, hogy ha lehet, ne egyed.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Vasszi József cukrász, közgazdász, feltalálónak. Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezeket a közérdekű és fontos információkat, és akikben felkeltettük az érdeklődést riportunk kapcsán, azok felvehetik önnel a kapcsolatot. Hogyan?
1: Hát az e-mail cím az vasili.pj@gmail.com.
0: Ezen az e-mail címen felvehetik önnel a kapcsolatot, és kívánom, hogy minél több emberen tudjon segíteni. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm kegyednek Bebe, hogy meghív, tehát ön sem adta fel akkor gyakorlatilag ezt az egészet, és nagyon szépen megköszönöm, hogy próbál segíteni.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
4: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni. Egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztoris vagy, az mennyire áll közel?
5: Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor. Azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
4: Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös alsóvárosi római katolikus plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
5: Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van mind a mai napig a Jászberény Hajta, Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a Hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely egy a fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm, Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsi adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestés kisegítő a barátok templomában, és megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az pannonhalmi szociális otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő feljánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
4: Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
5: 74-ben születtem, és 87-ben pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
4: Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
5: Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, a mezőgazdaság, a templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokban dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életemben, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
4: Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
5: Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
4: 13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
5: Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkásképzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
4: Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
5: Hát igen, nyilván a mi nekünk 4-eseknek, 3-osoknak, 2-osoknak kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az 1-eseknek elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a 2-osok, 3-osok, 4-es egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában 4-esen nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
4: Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
5: Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. De a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
4: Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
5: Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébániánk tábora volt, akár más jellegű tábor volt, ahova meghívtak. Általában az emberek szeretik a népdalt, ismerik is a népdalnak a dallamát, vagy felvetődik bennük, hogy ezt én gyerekkoromban hallottam, de amint említettem, a szövegeket már nem tudják, így nagy szükség van a szövegek támogatására, hogy azt lássák és el tudják olvasni. Egy ilyen plébániai rendezvényen körülbelül 40 ember vett részt.
4: És a fiatalabb generáció?
5: Hát abból is vett részt néhány, de nem annyira jellemző.
4: Népdalokkal hogy állnak a fiatalabbak?
5: Azok, akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
4: Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is. És amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az Isten hit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik?
5: Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajka Tanáz Alajos, akkor egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be, erről halvány fogalmam se volt, akkor csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt, és nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony, a templomba, főplébániára, tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem ebben az időben, 87-től kezdve 93-ig.
4: Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól meg volt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
5: Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
4: Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned az, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
5: 1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
4: De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
5: Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy ő ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István Társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskári Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni, és húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin káplánok fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
4: Ez 1993.
5: Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikis rájösodott.
4: Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a ferences szerzetes rend?
5: Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha a szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
4: sehol legyen. Máshol nincs ilyen?
5: Ilyen sehol máshol nincsen, biztos. Gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat, úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval a Szent Ferencnek az az egyszerűsége megmarad bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyon ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
4: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
5: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autóm van, vagy nincsen, 10 könyvben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Velencében tetőzött az ár, 10 éve nem volt ilyen hideg májusban. A várost a tengerártól védő Móze-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa, közölte a velencei tengerárközpont felelőse, az ANSA olasz hírügynökséggel. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi 10 év leghidegebbje. Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert. A laguna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire. Támogatását fejezte ki Pedro Sánchez, spanyol kormányfő az X közösségi platformon, amiért a spanyol közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Eurovíziós dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen. Idén nem leszünk ott az Eurovízión, de ezt azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy a történelem jó oldalán állunk, fogalmazott videó üzenetében a miniszterelnök. Pedro Sánchez hangsúlyozta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról, és Spanyolország támogatta ezt a döntést. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni Izrael esetében is, nem lehetnek kettős mércék, jelentette ki. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá,

0: Az evangélikus egyház műsorát hallják.
1: Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.

0: Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
1: Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az égből hulló eső vize itatja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztó volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
0: Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
1: Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
0: Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Farkas Ábel evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
2: Ez itt a Lélek hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az evangélikus rádió misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélek hangoló
4: evangélikus műsort hallják.

0: lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.
0: Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok mindenki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen a, mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
2: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója. 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
0: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
2: civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
0: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
2: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség, tehát hogy adott problémát nem elfedünk.
3: A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetbe a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
4: Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
3: Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztásra mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ezt jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy ez a mérce, erről oda kell figyelnünk.
4: A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
3: Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
4: Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
3: ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila, hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: fantasztikus.
1: És a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik, és voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és mégis megtesszük. És ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól, és úgymond ki kellett hányni ezeket az eseményeket az életünkből. Palitól is kaptam ilyen bűnökről való beszámolókat a saját részéről, tehát ez egy nagyon mélységes időszak volt, mert mind önmagamra, mind a házastársamra nézve...

0: Tulajdonképpen
1: ifing lesz, olyan istentisztelet lesz, mert rendszerter generáció és az idősek is akarják ugyanezt. Olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy cetlit, hogy az mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy ez meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl. Mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba, mert ez motiválja őket.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra, és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A 2026-os év bibliai mottóigéje az Evangélikus Egyházban, a Jelenések könyvében olvasható. De mit mond számunkra az új esztendőre tekintettel a Biblia utolsó könyve? Erről is beszélgetek Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel. Ezt követően Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésznek az említett mottóigéhez fűzött gondolatait hallgathatják meg. Az idei, most kezdődő évünkre szóló mottóige a Jelenések könyvéből szól hozzánk, íme újjáteremtek mindent. Ennek kapcsán is beszélgetünk kicsit a Jelenések könyve fényében az új esztendőről, és hogy mi várhat minket. Ez egy olyan irat, amely nagyrészt és nagyban szól az eljövendő idő.
2: A búcsúzáskor mondod.
3: Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami számomra nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen, amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie. Letaglózó volt, hogy én azon rugóztam, hogy nem találom Pali mellett az első számú helyet, és lám Isten azt mondja, hogy ez így lenne jó, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam. Ő azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi, hogy az emberi kapcsolatainkat kezdi felszámolni, és amikor egy lélek egyedül marad, akkor jön azokkal a gondolatokkal, hogy hát nincs értelme az életnek. Ezt az Isten megakadályozta, és tanácsolt Palin keresztül az Istennek az igéjét hallhattuk, ami megmentett minket. Csoda történt.
1: Amivel kezdtem, Istennek mi a szándéka? Terve az emberrel és a házasságokkal, így a nagy héten Jézus Krisztusra tekintve, akit aztán megismertetek, hogyan ismerhető meg ez az isteni szándék?
2: Mindenféleképpen a hit hallásból van. Jó, ha az ember hallja az igét, és engem ugyanvel ezt az igét, amit mondtam az előbb, ugye megszólított, és helyes irányba fordított.
4: Vagy ellógok a karcsú tigris elől, vagy meg ezt. Tehát ott nincs tovább ilyen fölösleges vesztelmelés. Viszont amikor napi 6 órán keresztül 4 évesen ér bennünket, éri a gyerekeinket, a 3-5 másodpercenként megvágott skibidító előtt, meg az ilyen hasonló videók, ami egy ingerorgia gyakorlatilag, egy állandósú stressz helyzet lesz a szervezetükben. Folyamatosan termelődik a kortizol, és folyamatosan termelődnek a betegségek a szervezetükben, már gyerekkortól kezdve. Ezért van az, hogy például a vastagbélrák, ami régen vezető halálok volt a 70 év fölöttieknél, az most vezető halálok a 30 éveseknél. És ennek rengeteg következménye van. A 20.000 óra, a Tari Anna Mária írt arról, hogy igazából azért sok, mert ennyi időt töltenek nem valami mással fiatalkorukba. Annyi mindent kipróbálhatnának, és helyette egy képernyőt néznek egy szobában. Ennek az a következménye, hogy kitolódik a felnőtté válás. Ami régen a 70-es években, mert vannak statisztikai adatok, a 70-es években a felnőttekkel 20-21 évesen megtörtént az első házasság, az első gyerekszületés, az a tavalyi adatok szerint a férfiaknál 37,5 év az első házasságkötés, a nőknél 34 év, és az első gyerek az 30,5 évesen születik. Minden tolódik előrefelé. Ma 27 évesen költöznek el otthon a gyerkőcök, otthonról, skandináv országban 21-22 évesen már lelépnek, és önállóak akarnak lenni, a saját életüket akarják élni. A 74%-uk, ha tehetné, el sem menne otthonról, mert nekik ez nagyon megfelel, hogy a mama hotelban laknak. És a kitolódott felnőtté válásban csak egy érdekes adat Japánból, a Japán mindig előrevetíti azt, ami a nyugati társadalomban történik. A japán 34 évnél fiatalabb, japán fiatalok 42-44%-a szűz még 34 évesen Japánban. Nem akarnak szexelni. Mert a pornó az 5 másodperc alatt kockázat nélkül kielégülést tud adni. De hogy belemenjenek egy valódi párkapcsolatba, ahol visszautasíthatják őket, megsérülhetnek, nem merik megtenni. És ez terjed Nyugat-Európába is, és Magyarországon is terjed. Miért van ez? Mi van az egész mögött? Mindaz, ami a médiában történik, az összefoglalható ezzel a szófelhővel. Az a 20 000-28 000 óra, az egy olyan világban történik, ami nekik közösséget ad. Mert együtt játszanak a közösségi médiában, egymáshoz kapcsolódnak, inspirál, motivál és lelkesít. Amiben kihívások vannak, amivel küzdhetnek, mert hogy ebben az életkorban mindenki győzelmet akar aratni gyerekként. Csapatversenyben ebben-abban a média megadja ezt nekik, a számítógépes játék, meg a közösségi média. Jutalmaz és sikerélményt ad. Flowba kerülnek általa, azaz megszűnik a külvilág, fókuszálnak arra, amit csinálnak, és élvezik közben. Probléma megoldásra épít, minden, amit csinálnak, a játéknak az a definíciója, hogy szimulált probléma megoldás, ezért tud nagyon sok készséget fejleszteni a játék, és mérhető módon ad fejlődési lehetőséget.
5: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
6: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

A mennybe menetel ünnepe első pillantásra búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt, nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást, ez a hely a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetkor Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék, és most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja, én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi, egyesek azonban még mindig kételkedtek. Ez a részlet megrendítően őszinte. A feltámadt Jézus többször is megjelent nekik, de van, aki továbbra is bizonytalan. Az egyház kezdetekor megtört, megsebzett, fájdalmakat hordozó, ugyanakkor mégis hittel, örömmel és buzgósággal induló emberek kapnak küldetést. Ez reményt ad nekünk is, akik olykor gyengének, alkalmatlannak érezzük magunkat, hogy bátran elfogadjuk Jézustól a küldetést. A küldetés egyetemes. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez nem csak földrajzi értelemben igaz, hanem minden emberi életkorra és élethelyzetre vonatkozik, a gyermekre és az idősekre, az örvendezőkre és a gyászolókra, a keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az eukarisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az eukarisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától, de hol van Jézus most? Az idősasszony halkan rámutatott a szentségházra, ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta, akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott, nem is kell, vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézust nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Holló Gábor Eger belváros káplánja mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Eventus Művészeti Szakgimnázium kórusa és az Egri Fertály Mesteri Testület férfi kara. Vezényel Hegyesi Hudik Margit. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, húsvéti idő 7. vasárnapját ünnepeljük, egyben Urunk mennybe menetele. Szentmisénket felajánlom az ilyenkor szokásos szándékra, papi szerzetesi hivatásokért, és hogy Isten előtt imádságunk kedves és méltó lehessen, tekintsünk magunkba, és vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Gyónom mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd végadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele, ami fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybe gyűltek erre megkérdezték: Uram, most fogod helyre állítani Izrael országát? Ő ezt felelte: Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta őt, és amennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden névnek nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, ő magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben

0: Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre, egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket, tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Ezeket a felhívásokat halljuk most ebben az evangéliumi jelenetben. Jézus ezeket intézi az ő tanítványaihoz, tulajdonképpen ezáltal válnak ők apostolokká, küldöttekké, és arra kapnak meghívást ezek a tanítvány, apostolok, hogy másokhoz is elmenjenek, és másokat is tanítványokká tegyenek. Vagyis talán egy szóban ezt így lehetne összegezni, hogy erről szól ez a mostani evangélium, hasonlóan az elmúlt vasárnapokhoz, középpontba állítja számunkra a tanítványságnak a gondolatát. Az, hogy Jézus Krisztus meghív bennünket egy olyan fajta kapcsolatra vele, amit egy szóban így tudnánk összegezni, hogy tanítványság. És mit jelent ez a jézusi tanítványság? Ja, azzal kapcsolatban, hogy tanítványság, mindannyiunknak megvannak a magunk élményei, emlékei, amiket hordozunk gyermekkorunk óta, fiatalkorunk óta, ugye iskolás korunkból megvoltak a tanítóink, tanáraink, nevelőink, előjáróink, és így tovább. És hát sokszor talán az a fajta tanítványság, ami elsőre eszünkbe jut, az úgy egyszerűen lefordítható arra a képletre, hogy ott ültünk, valaki előadott, azt nekünk el kellett sajátítani, és valamilyen formában vissza kellett adni. És akkor ennek a visszaadásnak, hát legyen az felelés, dolgozat, bármi, vizsga, ennek megvoltak a maga szintjei, osztályzatok, és akkor ez alapján ugye lemérhető volt, hogy mire is jutottunk. Most amiről Jézus beszél, az a fajta tanítványság, amire ő hív bennünket, az valami egészen más dolog. Már kezdhetnénk azzal is, hogy Jézusnak a tanítványi köre, hogyha erre gondolunk, hogy Jézus és a itt most éppen 11 tanítvány, de ugye 12 tanítványt választott ő magának, és hát ezek az emberek mindenhová követték őt. 3 éven keresztül vele jártak. Őt figyelték, őt hallgatták, egyre inkább az ő magatartását, az ő gondolkodásmódját igyekeztek elsajátítani, de emellett ott voltak vele a kánai menyegzőn is, és mindenfelé. Talán ezt a tanítványságot úgy is mondhatnánk, hogy egyszer s mind Jézusnak a barátai is voltak, és nem is olyan idegen ez a kifejezés, hiszen ő maga mondja ezt, hogy nem nevezlek többé szolgának titeket, hanem a barátaim vagytok, mert mindent tudtul adtam nektek. Vagyis mire hív Jézus? Hogy úgy legyünk az ő tanítványai, hogy közben az ő barátai is vagyunk. Egy egészen személyes kapcsolódásra, egy követésre, egy együtt úton levésre, egy tanítványságra és egy barátságra kapunk meghívást a hitünkben Jézus Krisztustól. És ez a fajta tanítvány, vagy ez a fajta kapcsolat, ez nem másra épül, mint arra, hogy ezek az emberek, akiket Jézus meghívott, hogy az ő tanítványai legyenek, az ő alapélményük Jézussal, a Mesterrel kapcsolatban az volt, hogy ez az illető, aki a mester, aki a tanító, mellénk állt. Mellénk szegődött, és velünk jár. És hát tudjuk jól, hogy a tanítványoknak megvoltak a maguk gyengeségei, gyarlóságai, tévútjai. Eszünkbe juthat sok minden, amikor Jakab és János azt kérdezték, hogy mester, akarod, hogy lehívjuk ezekre a szamáriaiakra az Isten haragját, vagy amikor Péter apostol Jézus szenvedését halva, ugye Jézus előre beszélt az ő szenvedésére, és azt mondja, hogy Isten ments, ez nem történhet meg veled, Jézus reakciója, távozz tőlem, Sátán. Tehát, hogy ezek a tanítványok így-úgy bejárták a maguk útját Jézus mellett, és Jézus egyszer sem mondta azt nekik, hogy akkor, hát ha ti még mindig itt tartotok, akkor viszontlátásra. Mert úgy tűnik, hogy nem lehet veletek egyről a kettőre haladni, hanem azt mondta, hogy igen, Péter, menj mögém, ne szaladj annyira előre, hanem gyere utánam, figyelj, és tanulj tovább, és aztán haladjunk tovább együtt az úton. Vagy eszünkbe juthat az is, amikor az Emmauszi úton már a feltámadást követően melléjük szegődik. És akkor Jézus türelmesen végighallgatja azt, hogy mi történt Jeruzsálemben ezekben a napokban. 3 éven keresztül volt velük, tette a csodákat, hallhatták tőle az erőteljes tanításokat, és közben ezek a tanítványok mégis ott bandukolnak már reményvesztetten és szomorúan az Emmauszi úton, mikor Jézus melléjük szegődik. És Jézus nem azzal kezdi, hogy hát ti még mindig itt tartotok? Hogy hát nem tanultatok semmit a 3 év alatt? Hiába beszéltem nektek? Hanem azzal kezdi, hogy végighallgatja őket. Hogy meg akarja ismerni azt, hogy mi most az ő álláspontjuk. Hogyan gondolkodnak és hogyan éreznek ők most ebben a szituációban. És amikor a tanítványok végére érnek ennek a mondani valójuknak, akkor Jézus kifejti az írásokat és a tanítványoknak lángra lobban a szíve. Ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette nekünk az írásokat. Jézusnak a gondolata velünk kapcsolatban, az ő tanítványi körével kapcsolatban, az, hogy ő mellénk szegődik, az ma is ugyanez. Hogy ahogyan mi éljük az életünket, ahogyan gyakoroljuk a hitünket és a vallásunkat, ő mellénk szegődik, és azt mondja, hogy gyere és haladjunk együtt. Hadd mondjak el itt egy személyes tapasztalatot, hogy ezt a tanítványságot tulajdonképpen hogy lehet apró pénzre váltani a hétköznapokban. Ezzel kezdtem, hogy megvannak a magunk emlékei, élményei, tanítványságunkkal, iskolai dolgokkal kapcsolatban annak idején. Ugye most itt nagyjából az érettségiknek az időszakát éljük, és egy érettségi emlékemet, élményemet hadd hozzam be most ebbe a gondolatmenetbe. Soha nem voltam kitűnő tanuló. És amikor ott álltunk az érettségi előtt, akkor tulajdonképpen engem egy tantárgy izgatott nagyon, történelem, mert nem volt éppenséggel az erősségem, de szerettem volna jól érettségizni belőle. A matematika azért nem izgatott, mert tudtam, hogy esélyem sincs. És akkor, ahogyan megírtam a történelem érettségit, nem sikerült rosszul, de nem is lett tökéletes. És erre a világosan emlékszem, erre a beszélgetésre, amikor a történelem tanárom odajött, és azt mondta, hogy ez jó, nem a legjobb, de fel lehet ezt még kerekíteni. És elmondta, hogy akkor most innentől mire figyeljek, és hogyan készüljek a szóbelire, és amikor ott leszek, akkor az hogyan történjen, és akkor ebből még bármi lehet. És nagyjából ugyanezt történt matekból is. És így jutottam el odáig, hogy 5-ös lett a történelem is, és a matek is, és kitűnő lett az érettségim. És miért történhetett meg ez? Azért, mert az volt az alapélményem, hogy itt van ez a tanárnő és ez a tanárúr, és nekem ez úgy sikerült, ahogy, és ebben a helyzetben odajött, mellém állt, átérezte az én helyzetemet, és irányt mutatott, és azt tapasztaltam, hogy az ő célja az ugyanaz, mint az enyém, és ezért már nem egyedül megyek, hanem ő velem jön, és együtt el tudok vele menni odáig, vagy ő el tud velem jönni, el tud engem kísérni. Az Emmauszi tanítványokat Jézus a feltámadás után elkíséri a feltámadás öröméhez és reményéhez, és oda, hogy utána pünkösd után apostolokká válhassanak, és mehessenek, és megtehessék, amit mond. És hát tulajdonképpen erről szól a keresztény élet. Hát erre kaptunk meghívást, és erre kaptunk mi is küldetést, hogy tanítványként tegyünk tanítvánnyá másokat. És észre kell, hogy vegyük, hogy itt egy kapcsolódási rendszerről van szó, mégpedig arról, hogy vannak az életnek olyan területei, ahol alá-fölé rendeltségnek kell uralkodnia, mert hogyha elmegyek egy orvoshoz, akkor azért megyek oda, hogy meggyógyítson, és nem tudhatom jobban a dolgokat, mint ő, mert akkor nem tudja elvégezni a munkáját rajtam és velem. Viszont ebben a fajta kontextusban, ebben a jézusi tanítványságban nincsen ez az alá-fölé rendeltségi kapcsolat. Hanem itt bizony arról van szó, hogy akiket Jézus még ha tanítói pozícióba is helyez, azoknak képesnek kell lenni ebből a felső pozícióból kilépni. És belemenni a mellé rendeltségi viszonyba, és azt mondani, hogy nem én téged, hanem én veled együtt. Hadd hozzak még egy példát, amit én is egy prédikációból hallottam. Ez az atya, aki ezt a személyes tapasztalatát elmesélte, azt mondja, hogy fiatal és nagyon lelkes papként a káplántársával vagy kollégájával ők úgy döntöttek, hogy létrehoznak a plébánián egy anonim ateisták körét. Ugye? Ezt azért úgy érzékeljük. Katolikus plébánia, anonim ateisták klubja. Ugye rémelve arra, hogy anonim alkoholisták klubja, de anonim ateisták. És azt mondja, egyetlen egy feltétele volt annak, hogy valaki ide tartozhasson, az, hogy az illető nem jár templomba. És ezzel kezdték az ülést, hogy ez a kérdés ment körbe. Jársz templomba? Nem. Jársz templomba? Nem. És hát aki járt, az nyilván mondta, hogy igen, akkor azt mondja, neki szigorúan megmondták, hogy sajnos akkor itt ebben a körben neked nincs helyed, mert itt ez azoknak van, akik nem hívők és nem vallásosak. És elindult ez a kör, nem hívő és nem vallásos emberekkel, és akkor elhangzottak ezek a kérdések nem tanító jelleggel, nem abból kiindulva, hogy mit tanít a katekizmus, mit mond az egyház bizonyos kérdések kapcsolatban, hanem föltette nekik az atya a kérdést, hogy hát mit gondoltok ti arról, hogy örök élet? És akkor jött a válasz, hogy örök élet így itt ebben a formában, ahogy most vagyunk, ilyen nyomorúságokkal, betegségekkel, hát ezt köszönjük, nem. Üdvösség. Hát ez egy kicsit olyan régi módi, meg olyan gicses ez a kifejezés. Megváltás. Hát ezt aztán végképp nem értjük, hogy itt miről van szó. Kérdéseket tett föl nekik. Meghallgatta a válaszukat, kialakult egy diskurzus, egy párbeszéd, és aztán ez a párbeszéd hetek, hónapok alatt, egy fél évig tartott egy ilyen kör, és eljutott odáig, hogy lett belőle egy katekumen csoport, akiket utána már szentségekhez lehetett kísérni. És aztán azt mondja, hogy volt, aki ebből az ateista körből később szerzetesi hivatás született, és úgy folytatta az életét. És nem volt többre szükség, csak arra, hogy meghívja őket, kérdéseket tegyen fel, próbáljon egy picit az ő fejükkel gondolkodni, az ő szívükkel érezni, és ebből utána fölépültek azok a dolgok, amik hát az egyháznak az élete. Szóval tanító, tanítvány, apostol küldött úgy, hogy közben ő maga is tanítvány. És azt hiszem, hogy ha ezt úgy végig gondoljuk magunkban, akkor elraktározhatjuk a következő napokban, és elgondolkodhatunk ezen, hogy ott, ahol én vagyok, abban a családban, abban a munkahelyi környezetben, vagy akár ott az idősek otthonában, vagy bárhol, hogyan tudok én, a jelenlévők, a körülöttem élők, a rám bízottak számára nem csupán tanító lenni, hanem egyszer s mint tanítvány, aki velük jár, aki velük együtt halad, és nem valahogyan próbálom őket fölhúzni, vagy előre lögdösni, hanem velük együtt haladni az Isten felé, és az örökké valóság felé. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
1: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk a népek vezetőért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Hallgass meg, Urunk! Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor minnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, elneveszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket. Krisztus

hagyta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt, reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová, mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóhalmon, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életre.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei jeledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Eventus Művészeti Szakgimnázium kórusa és az Egri Feltájmesteri Testület férfi karának tagjait, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Hálásan köszönjük mindazoknak a munkáját, segítségét, akik a tegnapi első áldozás előkészítésében és megvalósulásában fáradoztak. Isten áldása kíséri az első áldozók és az őket segítők életét. Szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik a bazilikában a bérmálkozók szertartás próbája és a gyóntatás. Ekkor nem csak a bérmálkozók, hanem szüleik és a bérmaszülők is elvégezhetik a szentgyónásukat. Szombaton 12 órától pedig a Duna Televízió közvetítésén keresztül a csíksomlyói búcsúi szentmisébe kapcsolódhatunk be. A következő vasárnap, pünkösd vasárnapján, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében érsekatya Egerváros plébániáinak fiatait a bérmálás szentségében részesíti. Kérjük az erre a szentmisékre jövőket, hogy az első pattömb és a kupol alatt kijelölt ülőhelyeket hagyják meg a bérmaszülőknek és a bérmálkozók hozzátartozóinak. A bérmálkozók nagy létszáma miatt a szentmise a szokásosnál tovább fog tartani, ezért a 12:30-es szentmise is később 12 óra körül fog kezdődni. Megértésüket előre is köszönjük. Az Egri Hittudományi Főiskola várja a papságra készülni akaró fiatalok és szabad állapotú férfiak mellett a hittanári, katekéta lelkipásztori munkatársi és a kántori szakra jelentkezőket, valamint a pedagógusokat a szakirányú képzésre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezúton mond köszönetet azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a katolikus egyháznak, másik 1%-át pedig egyházi alapítványnak ajánlották fel, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1%-ával egyházukat, illetve egyházi célok megvalósulását felvállaló alapítványokat támogathassanak. Kérjük, hogy ezt a felajánlást az idén is jó szívvel tegyék meg. Ezt az alkalmat használjuk fel arra is, hogy köszönetet mondjunk és buzdítsuk a kedves híveket a sokak által egyházadónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, működését hivatott biztosítani. Nagy lelkűségükért köszönetet mond, és életükre Isten bőséges áldását kéri a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Minden kedves testvérünknek Istentől megáldott vasárnapot kívánunk.
0: Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú,

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor Eger belváros káplánja mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Eventus Művészeti Szakgimnázium kórusa és az Egri Fertálymesteri Testület férfi kara. Vezényelt Hegyesi Hudik Margit. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Turi Sarolta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Teljesen kifogyott Kuba a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamosenergia hálózat kritikus állapotban van tartalékok nélkül. Eközben megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius segély felajánlását az Egyesült Államok. Ezt független szervezeteken keresztül juttatnák el a rászorulókhoz. Miközben a hormuzi szoros blokkádja miatt történelmi mélypontra estek Európa kerozinkészletei és az üzemanyagárak is megduplázódtak, a légitársaságok vezetői igyekeznek megnyugtatni az utazókat a nyári csúcs szezon előtt. A Wizz Air, a Ryanair és a Lufthansa vezetői szerint az alternatív beszerzési források és a korábban felhalmozott tartalékok legalább július közepéig biztosítják a járatok zavartalan működését. Iparági elemzők és kereskedők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, már hosszabb távon is komoly ellátási problémák is kialakulhatnak. Velencében tetőzött az ár, 10 éve nem volt ilyen hideg májusban. A várost a tengerártól védő Móze-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa, közölte a velencei tengerárközpont felelőse, az ANSA olasz hírügynökséggel. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi 10 év leghidegebbje. Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert. A laguna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium.

0: megfizetésére. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti országrész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves riportalanyom, Mustos Aladárné Jutka néni idén, néhány nappal ezelőtt ünnepelte 101. születésnapját. Én a most következő riportommal szeretném őt köszönteni, melyet még évekkel ezelőtt készítettem vele. Fogadja ő, és hallgassák Önök is szeretettel!
4: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mustos Aladárné Jutka nénit, akit Miskolci otthonában kerestem fel. Ha élete pályáját szeretnénk áttekinteni az előttünk álló néhány percben, akkor természetesen a gyermekévekhez kell először visszatérnünk. Milyen családból is származik Ön?
5: Nagy családban apu is tanító volt, anyu is tanítónő. Csak mikor Vajtára kerültünk, akkor ott anyu már nem tanított, mert csak 3 tanító állás volt, és egy volt a kántor tanítói, volt üres, azt pályázta meg apu, és arra vették föl. Akkor voltak a gyerekek sorba, úgyhogy úgyse tudott volna tanítani.
4: Szekszárdon született 1925-ben, és összesen Önnel együtt 7 gyermekük volt a szüleinek.
5: Igen, igen, igen.
4: Ez valóban egy szép nagy család.
5: Család, igen, igen, és nagyon szerettük egymást, mikor a legkisebb született, nem is sejtettük, hogy születni fog. Otthon voltunk ugyan a karácsonyi szünetre, és februárban született, és nem is sejtettük, és akkor jött a hírát, fölvertük az egész intézetet, úgy örültünk annak a picinek.
4: És milyen volt a nemek aránya a 7 testvér között?
5: 4-3.
4: A lányok javára?
5: Igen. Igen.
4: Beszéljünk akkor még a gyermekévekről. Milyen élmény volt és milyen érzés volt egy ilyen nagy családban felnőni?
5: Hát olyan természetes volt, hát ezt szoktuk meg.
4: És gondolom egy mélyen vallásos családba született Ön.
5: Hát apu kántor tanító volt. Ott a falu közepén volt a templomiskola, a sekrestésnek a lakás, a tanítói lakás. Plébánia, ez mind ott a falu közepén egybe volt.
4: Melyik falu ez?
5: Vajta nevű falu, Fejér megyének a legdélibb csücskébe. Körös-körül Torna megye van már, ez úgy valahogy belenő.
4: Általános iskolai tanulmányait is ott Vajtán végeztem?
5: Igen, az első négyet, igen.
4: És utána?
5: Utána a Budai Margitba jártam.
4: Egészen pontosan a Szent Margit gimnáziumba, Budán.
5: Budán, igen. Most is megvan. akkoriban volt új, még egy

0: Itt előbb építették a nővérek, hát építették.
1: A nővérek az apácák, mert hogy ott apácák tanították
0: apácák
1: önöket.
0: Tanítottak.
1: Milyen érzés volt ebben a Szent Margit gimnáziumban tanulni? Mire tanították meg önöket ott a nővérek?
0: Hát mindenre, ugye általában az iskolai tanárok is nővérek voltak, és mint hogy mi vidéki gyerekek voltunk, mind a négy lány ott járt, hát nem egyszerre csak ketten voltunk ott. Akkor ők voltak az internátusban is, meg az iskolában is ők tanítottak. Úgy volt, hogy a földszinten első emeleten volt a gimnázium, és a második emeleten voltak, ami internátus. Nem olyan, mint egy kollégium, mert hát nem voltunk annyira szabadok, nem lehetett például kimenni, olyan nem volt, hogy én kikérezkedem a városba, vagy kimentünk, akkor sorakozó volt, úgyhogy sorba mentünk. Egyszer volt is egy érdekes eset is, fölfelé akart indulni a sor, és akkor volt egy nővér velünk, aki magyar volt eredetileg, de Amerikában született, és Amerikában nőtt föl. És akkor odaértünk, ahol fölfelé kellett mennek, azt mondja, forduljatok föl.
1: És ha minden igaz, akkor nyelveket is tanultak itt ebben a gimnáziumban, tehát a nyelvek iránti igen. Így nagy érdeklődése már a gimnázium éveire tehető.
0: Igen, elsőben németül kezdtük, olyan nehezen ment, úgyhogy tudom, hogy felállítottak, és akkor mondta a nővér, hogy na most mondjam, hogy ich setze mich, ich stehe auf, sitze, meg ezeket, és olyan nehéz volt. Hát aztán belejöttünk.
1: Mert hogy németül tanult, franciául, latinul?
0: Ez mind az iskolában tanult.
1: Ez mind az iskolában.
0: Nálunk három nyelv volt a gimnáziumban, akkor még három nyelv volt minden gimnáziumban.
1: Tehát akkor németül, franciául és latinul tanult.
0: Igen, németül kezdtük, latinnal folytattuk harmadik gimnáziumban, és ötödikben franciául, úgyhogy a franciára jutott 4 év, a latinra 6, és a németre még 8.
1: És oly jól megtanulta ezeket a nyelveket, igen. Hogy mind a mai napig beszéli is, és igen. Olvas is ezeken a nyelveken.
0: Igen.
1: Gyakorolja valahogyan? Vagy azon hát, túl, hogy olvas, vagy valakivel van módja és lehetősége beszélgetni?
0: Van egy angol könyv, úgyhogy ha megyünk a villamoson, megyek a templomba, akkor mindig azt olvasom vissza.
1: Mert hogy még angolul is megtanult időközben?
0: Igen, mikor már érettség után tanultam angolul, igen.
1: És a gimnázium elvégzése után jött a nagy kérdés. Hova tovább?
0: Igen.
1: Hol tanult tovább?
0: Hát tanultam, egyetemre jártam a Pázmányra, de csak 2 fél év volt, 1 fél év rendes volt, a második fél évben volt az, hogy befejezték a tanévet valamikor márciusban vagy áprilisban, és mindenkinek haza kellett menni, hogy ne legyenek Pesten diákok, hogyha jön az ostrom, vagy háború, vagy valami, akkor ne legyen ezzel probléma, úgyhogy mindenkit hazaküldtek akkor, úgyhogy csak ennyit jártam. Utána, mint hogy vegyészetre iratkoztam be, ott, ha valaki 2 évig kihagyta, akkor már előről kellett újra kezdeni. Tehát, ha valaki 2 év kihagyás után nem mehetett harmadikba, hanem előről kellett kezdeni. De hát nem csak azért nem tanultam tovább, hanem anyagilag sem ment akkor, már az sokkal nehezebb volt. Tandíjmentes voltam, szóval nem kellett fizetnem az egyetemen, de a kollégiumot kellett fizetni.
1: És akkor a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1 évet?
0: Az 1 évet úgy, hogy az második fél év az nagyon csonka volt. Befejezték hamar a tanévet, hogy mindenki menjen el Pestről.
1: És utána?
0: Utána otthon voltam, és akkor utána fölmentem Pestre, gondoltam, hogy elmegyek Angliába, és akkor megtanulok angolul, utána elmegyek Franciaországba, Németországba, mint háztartási alkalmazott. Tudom a 3 nyelvet, majd hazajövök, aztán adok órákat. És akkor anyuéknak se kerül pénzbe, hát a kisebbeknek még a gimnázium is hátra volt. Senkinek nem kerül pénzbe, és mégis megvan.
1: És el is tudott utazni ezekbe az országokba?
0: Nem, meg volt már az útlevelem, már azt mondták, hogy 1 hét múlva ekkor és ekkor menjek az útlevélért. A helyem meg volt Angliába, és akkor azt mondták, hogy beszüntették az útlevél kiadást. Akkor szűnt be, mert ez tulajdonképpen kivándorló útlevélnek számított. Ilyen útlevelet adtak annak, aki ki akart menni. Beszüntették, nincs tovább, és akkor nem kaptam útlevelet.
1: Itthon maradt, és akkor el kellett kezdeni dolgozni.
0: Igen, hát már előbb dolgoztam már, mikor Pestre mentem az útlevél. Már akkor 2 évet dolgoztam Pesten. Egy zsidó családnál voltam, ahol az édesapjuk ott maradt a gyerekeknek, amikor ugye elvitték a zsidókat, és akkor a nagyszülőknek volt vendéglőjük, és az édesanyjuk ott dolgozott a vendéglőbe. És akkor én voltam a mama helyettes. Én voltam velük, hát nem egész nap, mert délelőtt iskolába mentek. Csak délután megcsináltuk a leckét, meg sétáltunk, meg játszottunk, meg minden, úgyhogy délután én voltam velük lefekvésig, és akkor ott volt egy szobám, úgyhogy ott kaptam egy szobát, igen.
1: Aztán elérkezett 1950, az a bizonyos év, amikor férjhez ment.
2: Igen.
1: Hát minden lány életében az egyik legszebb nap a férjhez menetele napja. Gondolom önnek is így volt ez. Budapesten kötöttek házasságot.
0: Bazilikához tartozott a zsidó család, az a Sziget utcában lakott, és a Sziget utca az a Bazilikához tartozott. Ott nem volt közel templom. Nem tudom, hogy most van-e már. Általában zsidó családok laktak azon a részen, nagyon sokan.
1: Férje, Mustos Aladár, őról mit lehet tudnunk?
0: Őről azt lehet tudni, hogy ő neki is, az édesanyja az kétszer ment férjhez, úgyhogy az édesapja az a második férje volt, és akkor így az első házasságból van neki három testvére, és a másodikból ketten voltak, a kislány meghalt 6 éves korában, úgyhogy hát egymaga maradt. Most akkor utána az édesapja is meghalt, édesanyja is meghalt, és akkor ő egyedül lakott Farkasréten, ott volt neki egy bérelt lakása, nem saját lakása. Pontosan egy osztálytársamnál.
1: És hogyan ismerkedtek meg?
0: Így pontosan az osztálytárs révén. Amikor 5 éve érettségiztünk, 43-ban érettségiztem, tehát 48-ban, akkor elmentem minden osztálytárshoz, mindenkitől kérdeztem valakit, hogy tudja-e valamelyiknek a címét, és így végeredményben mindenkihez eljutottam. És mikor Gabihoz mentem, ahol a férjem lakott, akkor még egy helyre el akartam menni, még egy osztálytársamhoz. Mondta Gabi, hogy elkísérő, tudta, hogy hol lakik. Ő mondta meg az osztálytársnak a címét, és akkor hát elindultunk volna mindjárt, de akkor közben, amíg beszélgettünk az osztálytársammal, az emeletről lejött Ali, és akkor hát bemutattak neki, és akkor mondta Gabinak az édesanyja, hogy hát kísérd el a sötétbe, már ne egyedül menjenek, kísérd el őket, és akkor elkísért minket, hát nem sokat beszélgettünk, meg nem is gondoltam semmire az égvilágon, és akkor, mikor hazamentek, akkor nem volt otthon az az osztálytársam, akit kerestem, tehát ott mindjárt elváltunk, én mentem haza, és akkor ő mondta neki, Gabi Alinak, hogy na, ezt a lányt vedd el, ez olyan, amilyet te keresel. És akkor hát utána keresett mindenhol, végigjárta az egész utcát, mindenkor megkérdezte a nevemet, és sehol nem tudtak ilyen nevű lakóról, és hát akkor arra még emlékezett, hogy azt mondtam, hogy én a budai ferencesekhez járok templomba. És akkor hát azt mondta, hát akkor csak itt kereshet meg. Egyik vasárnap elhatározta, hogy végigmegy minden szentmisén. Elment a reggelire, és sorba egy után a másikra. De én éppen az esti misére mentem, tehát egész napját ott töltette, és amikor meglátott, akkor utána adott nekem egy levelet, és mondom, hát a Gabi írt nekem, és már addigra el is tűnt, úgyhogy csak odaadta a levelet, kezembe nyomta a levelet, és eltűnt, és akkor a levélben az volt, hogy hát szeretne komolyabban megismerkedni velem, és ilyen fantasztikus.
1: Nagyon szép történet. Ali tehát akkor a férje,
0: igen,
1: mert hogy az Aladárt igen, úgy becézik, igen, hogy Ali.
0: Igen.
1: És 1950-ben tehát házasságot is kötöttek, és házasságukból született egy fiúgyermek.
0: Igen. Péter.
1: Péter.
0: Péter, igen, hát ő is itt lakik Miskolcon. Hát azért jöttünk mi ide, különben nem jöttünk volna Miskolcra, hanem mikor Peti az a bencésekhez járt Pannonhalmára, és akkor várható volt, hogy nem veszik föl sehol egyetemre, úgyhogy kerestük az egyetemi felvételi könyvet, hogy hol van a legkevesebb felvételre jelentkező, mert ez benne volt a könyvben, hogy hol mennyi, és itt úgy nézett ki, hogy a Miskolci Egyetemen a gépészmérnökire aránylag kevés a jelentkező, és akkor azért ide adta be jelentkezést, és akkor vissza is jött, hogy nem veszik föl, mert hát Pannonhalmáját, azt nem írták oda. Aztán olyan sokan érdeklődtek, akik szintén katolikus iskolába jártak, hogy fölvették el az egyetemre, érdekelte őket a saját gyereküknek a sorsa miatt, és akkor annyian érdeklődtek, hogy végül jött a minisztériumból, hogy mégis fölvették. És akkor így került ide ő Miskolcra.
1: Önök pedig
0: mi
1: utána
0: pedig
1: jöttek.
0: Utána jöttünk, igen.

0: Egy jelentős időszakot dolgozott ön, egészen 27 évet nevelőotthonban, gyermekotthonban.
1: Igen.
0: Hol?
1: Balatonalmátéban. Mert amikor a férjemmel összekerültünk, akkor ugye ő neki pesti lakása volt, és a pesti lakást aztán eladta, de ő Almádiban nőtt föl, illetve Veszprémben is Almádiban. Almádiban híres ember volt az ő nagyszülei szülei, úgyhogy így aztán ő oda kívánkodott, mert amúgy is volt a családban több pedagógus, úgyhogy ő neki nem kellett iskolába járnia elevébe általánosba, hanem magántanuló volt, mert a sok pedagógus tanította, és akkor olyan sokáig mehetett mindig csónakázni, meg mehetett a Balatonra, úgyhogy élvezte a Balatont, és hát így oda kívánkozott, meg az őseinek ott voltak. Volt több háza is, úgyhogy csak akkor éppen nem volt üres, laktak benne, úgyhogy aztán mi az egyik nagynénénél kaptunk egy szobát, és akkor ott laktunk először. Aztán utána ő minden áron nem akart így maradni, hanem vett egy telket, és akkor a telken építettünk egy házat, és akkor már ott laktunk.
0: A nevelő otthonos időszakból pedig szép és megható történeteket is el tudunk mesélni. Igen. A kedves hallgatóknak, például Karcsika Köszönöm. Megható történetét.
1: Igen. Én nevelő otthonban először egy évig én is nevelő voltam, de tudták, hogy templomba járok, és hát az nagyon nem volt jó pont, úgyhogy fölmondtak, de akkor kérdeztem, hogy hát más állás nem volna-e ott, és akkor fölvettek raktárosnak, élelmezésvezetőnek, végeredményben, mint élelmezésvezető jöttem nyugdíjba. Az én irodám mellett volt egy hálószobájuk a gyerekeknek, nagyon sokan aludtak benne, legalább 15-en, hát ott aludt Karcsika is, és akkor egyszer, ahogy ott dolgozom az irodában, általában sokat túlóráztam délután, meg még a kertben is dolgoztam, akkor egyszer csak bejön Karcsika, egy kis pöttömke kis gyerek, és volt ott egy karosszék, leült, ott mocorgott benne, aztán kiment. Akkor ezt megcsinálta többször is, másnap is, harmadnap is. Aztán akkor megkezdtem kérdezni, hát hogy hívnak, és akkor megtudtam, hát, hogy tulajdonképpen nem tudott semmit a családjáról, mert második elemista volt, úgyhogy nem tudta, hogy honnan került oda, csak hát ő az állami nevelő otthonban volt. Hát akkor tanuljunk egy kicsikét, másodikos volt akkor, és már másodszor járt a másodikat, mert megbuktatták olvasásból. Na hát akkor gyere, olvassunk, és akkor olvastunk, akkor a többi tantárgyból jó volt, csak olvasni nem tudott, nem tanult meg. Na, és akkor hát megtanult olvasni, és akkor utána egész 8-ig pártfogoltam, mindig bejött tanulni, meg minden, úgyhogy hát így volt az Karcsika. Közben megtudta, hogy kik a szülei. Az édesapja valaki durva ember lehetett, máig se ismeri Karcsika, már 50-valahány éves volt már itt is, úgyhogy...
0: Akkor tetszenek tartani még mind a mai napig a kapcsolatot.
1: Igen, és akkor az megverte annyira az édesanyját meg őt, hogy kórházba kerültek mind a ketten, és akkor az édesanyja meggyógyult, azt kiengedték, Karcsika ott maradt, és az édesanyja ott is felejtette, és aztán az édesanyja férjhez ment még egyszer, máshoz, és akkor onnan van 3-4 gyerek, azokat is ismerem, volt nálam is közülük. És akkor utána, amikor elvégezte az általános iskolát, akkor, hogy mire menjen, hát aztán kitaláltuk, hogy láttam, hogy jól rajzol, hát menjen üvegcsiszolónak, sose tudtam, hogy ennyire gyönyörűen rajzol, mert onnan Ajkáról jött vissza a nevelő otthonba, megkérdeztük az igazgatót, hogy vállalja-e, hogy szóval ott lehet-e karácsonyi szünetbe, és akkor eljött karácsonyi szünetbe, egy kicsit dolgozgatott a konyhán, és akkor ott volt, hozta a rajzait, tehát olyan gyönyörűek voltak, hogy néztem, ezt a tányért például ő csinálta.
0: Van egy szép tányér itt előttünk az asztalon, valóban szép mestermunka.
1: Igen.
0: Valamint Zolika történetét is megoszthatjuk a kedves hallgatókkal.
1: Igen, mikor Karcsika elment, akkor aztán nem volt fiam már a nevelő otthonban, és akkor ő vele úgy került sorba, hogy jött egy német hölgy Németországból, és az igazgató éppen el volt foglalva, és megkért, hogy vezessen végig a nevelő otthonon, mutassam meg neki, hogy hol vannak a gyerekek, és sehol nem volt gyerek, csak egy osztályban, abban volt Zolika éppen, és akkor bevezettem oda, és mutattam, és akkor tudtam, hogy Zolika tud furujázni, és mondom, hát itt a furuja, furujázd el ezt a ótanemban, az ó zöld fenyő, furujázd el a nénének, mert azt biztos ismeri, mert az németének, és akkor Zolika nem tudta, nem sikerült neki, de a német, hogy elvette a furuját, és ő elfurujázta. Úgyhogy hát aztán így lett a Zolika, és akkor ő is jött hozzám minden délután tanulni, amíg dolgoztam a nevelőotthonban, addig oda, amikor már nem, akkor följött, közel laktam a nevelőotthonhoz, és akkor oda jött föl, és akkor ő is ott 8-ig ott tanult. Hát most már nagy, 3 gyereke van, 2 fiú, 1 kislány, igen.
0: Akkor vele is tartja a kapcsolatot.
1: Vele is tartom most, és ő mindig németül ír. Kiment Németországba, és ott nősült meg, úgyhogy német a felesége, és a gyerekek se tudnak magyarul, úgyhogy ő...
0: És mind a mai napig németül leveleznek minden, akkor.
1: Igen, én magyarul írok neki, csak hadd menjen is, de ő németül ír mindig.
0: S hány évvel ezelőtt kerültek ide Miskolcra?
1: Petéknél a két gyerek, ővelük alig találkoztunk. Miskolc Almádi nagyon messze van egymástól, csak a szünetbe tudtak jönni, hát így, hogy olyan ritkán láttuk őket. Hát
0: mármint az unokákat.
1: Unokákat. Nem is annyira én találtam ki, mint a férjem. Jobb is, hogy ő, mert ő nagyon ragaszkodott Almádihoz. Úgyhogy mondta, hogy akkor eladjuk a házat, és akkor eljövünk ide Miskolcra. És akkor már ő egyszer régebben volt itt, és Hámorba vett egy házat. Ide jöttünk időnként nyáron. Nem időnként, az egész nyarat itt töltötte. Érdekes, hogy Almádi volt, de nagyon tetszett neki Hámor. És akkor aztán utána vettük ezt a lakást, amelyikben most vagyunk. És a gyerekeknek is vett egy-egy lakást, mind a két unokának. Mind a két unoka kapott egy 3 szobás lakást, úgyhogy nekik is megvan a lakásuk. Eljöttünk utána, hogy ne legyünk ilyen messze, mert ritkán láttuk egymást, és akkor jöttünk aztán ide véglegesen.
0: Miskolcra kerülése után pedig az itt található különböző vallási közösségek szolgálatából, munkájából azért ön kivette tevékenyen a részét. Például sokat segített, önkénteskedett a máltai szeretetszolgálatnál is.
1: Igen, megkérdeztem, hát először azt mondták, hogy nem kell, olyan sokan vannak, nem vesznek föl, de Éva néni volt akkor a gazdasági vezető, és akkor azt mondta, hogy na mégiscsak jöjjek, úgyhogy akkor aztán így jöttem, a csomagokat készítettünk először. Aztán később már szükség volt mindenfélére, mert ahogy az akkoriban kezdődött itt a máltai szeretetszolgálat, aztán mindenféle munkát csináltam, ezt és azt is, közben aztán olyan csúnya volt a kert, na, hát akkor azt is, és akkor először még az élelmezésnél dolgoztam, főleg a nyilvántartásnál, kiszámolásnál, hogy mennyibe került, meg a névsor készítésben, hogy akik ott ebédeltek, azoknak a nevét majdnem mind ismertem most, és nagyon sokan köszönnek, ha az utcán találkozom velük. Aztán inkább a kertben dolgoztam, úgyhogy ott tulajdonképpen 2 kert is volt. Az egyik kert a máltai szeretetszolgálaté, és később épült az, amelyikben a kórházban tulajdonképpen, és akkor annak a kertjét is csináltam, úgyhogy hát ott is volt 2 sor ágyás. Itt ebbe a másik épületbe, ott pedig sikerült csinálnom, az egyik bent lakó dolgozó megcsinált egy fából egy ilyen keretet, egy ilyen üvegház keretet, hát az volt olyan 3x4-es körülbelül, és akkor arra vettem nejlont, és akkor volt egy üvegházom is, úgyhogy lehetett ott a palántákat előkészíteni, nem került sokba, mert csak a virágmagó volt, úgyhogy akkor volt sok palánta, és akkor abban tudtam ültetni mind a két kertben.
0: Gyönyörű virágos kerteket alakított ki, és nem csak a máltai szeretetszolgálat udvarán, hanem időközben a Diósgyőri plébánia udvarán is.
1: Az még megvan, úgyhogy azt még most is csinálom, úgyhogy éppen ma szóltam, hogy nyissák meg a vizet, mert nagyon fúj a szél, és nagyon száraz lehet, meg majd kell menni öntözni. Ott árvácskák vannak, szépen átteleltek, 120 darab van, hát most már meg kell öntözni.
0: És milyen virágokat ültetett ezekbe a virágos ágyásokba?
1: Hát olyan virág kell ott, ugye, amelyik mindig nyílik. Hát mindig nyílik az árvácska, és mindig nyílik ez a begónia. Úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy ősszel, mikor elfagy a begónia, akkor beültetem árvácskával, ugye az átterel szépen, azzal nincs probléma, és akkor az van májusig, és akkor utána ültetek begóniát, az van fagyokig. Ez a 2 van, csak úgy egy kicsit variálom, hogy mintás legyen, hogy többféle színből, és valami mintája legyen, és akkor így.
0: És mind a mai napig gondozza ezt a kertet?
1: Igen, most beültettem ősszel, benne vannak az árvácskák, hát van benne más minden is. Múltkor megnéztem, és akkor pont egy hóvirág van nyílott is.
0: Nagy öröm volt akkor. Igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy aktív tetszik lenni, kora ellenére.
1: Igen.
0: Isten éltesse még sokáig.
1: Igen.
0: Hogyan került kapcsolatba élete során a Szent Mónika közösséggel és a Szent Johanna közösséggel?
1: Hát a Mónika közösség ugye ott van a plébánián, tehát az természetes volt, hogy akikkel templomba jártunk, azok voltak, hát ott mentem én is, úgyhogy az természetes volt, és hát a Johanna közösség, hát abban kevesen vagyunk. Azt a plébános úr tartja, és egy hónapban csak egyszer van, akkor van egy óra hosszabb. De oda azok mentek eleinte, akik letették ezt a Szentlélek szemináriumot, igen.
0: És élete során eljutott különböző külföldi országokba is. Igen. Járt például a Niagara vízesésnél, vagy a Világkereskedelmi Központ tetején is.
1: Igen, igen. Azért, mert az egyik testvérem apáca volt, és amikor a 50-ben az iskolák megszüntettek, akkor már ő apáca volt, kiküldték először Olaszországba, aztán onnan Amerikába. Úgyhogy ő Amerikába végezte el az egyetemet, és ott is tanított a rendnek, amelyikbe jártam. Tulajdonképpen anyunak a testvére volt abban a rendbeli apáca, úgyhogy onnan volt a rendel az ismeretség. És akkor hát ő ebben a rendbe belépett, és akkor hát odakint volt. És a másik húgom az pedig 56-ban ment ki, úgyhogy ők kimentek a férjével, hogy jobb világ lesz odakint. Hát már ők mind a ketten meghaltak, de a lányok kint van, úgyhogy nem olyan régen volt itthon, és olyan hamar megtanult magyarul, úgyhogy gyerekkorában beszélt magyarul, de aztán azóta nem.
0: Visszajöttek a gyerekkori emlékek.
1: Igen, így a húgom meghívott, ez a húgom meghívott, aki nem apáca volt, és akkor kint voltam egy hónapig, és akkor mentünk ide-oda mindenhova.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kalandos élet
1: igen.
0: áll ön mögött, kalandos élete volt. Beszélgetésünk végén befejezhetjük a riportunkat azzal a bizonyos Horácius idézettel?
1: Be, hogy ne.
0: Az hogyan szól, és miért olyan kedves az az idézet önnek?
1: Mert én Horácius nagyon szerettem, és nagyon, nagyon sok verset tudok fejből, és latinul mondogattam magamba, de ez egy olyan jó fordítás volt, és akkor azért volt az a Horácius idézet, igen. Tavaszi szél a fagyott, a tavasztól üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
0: Ez kedves önnek.
1: Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
0: Köszönöm szépen Mustos Aladárné Jutka néninek a beszélgetést, további életéhez jó egészséget, igen, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm. Igen, igen, hát minden este gondolok rá, hogy meddig ki tudja, hát minden nap azzal kezdi az ember a napot, hogy köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenek előtt arról kérdeznélek, ami a Premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A Premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetes rend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Váradhegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely 3 premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrei atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik egy-két vagy három évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg hatan élünk Gödöllőn, és ketten dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni, együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyá, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Amen, amen. Menjek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
1: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
0: Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 17-én szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenéket Turi Sarolta válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki bajloni Szent Paszkál hitvalló ferences testvérről beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Homa János hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, ezután cseperedő műsorunkat hallhatják. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszentmiklósi vételkörzetünkben életjel, Kisújszálláson szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal Horuci Liza, a Szalézi Oratórium animátora a keresztény fiatalok közösségi életéről mesél. Következzen rövid ajánlónk.
2: Én nagyon gyakran érzem azt, hogy van egy ilyen kicsi tévhit, talán így a felnőttekben, hogy a keresztény fiatalok kicsit így ki vannak nézve. De én ezt nem érzékelem egyáltalán. Szóval nekem is számos olyan barátom van, akik nem keresztények, és ugyanúgy elfogadnak, sőt még akkor is, amikor én mondjuk mesélem, hogy templomban voltam, és valamit hallottam, vagy így, hogy imádkozok, erről mesélek nekik, és elfogadják, és még van, hogy hozzá is tudnak szólni. Úgy gondolom, hogy én büszkén meg tudom élni a kereszténységet.
1: A 15 órai híreket követően iránytű műsorunkat hallhatják, melyben az első Miskolc Kon képregény fesztiválra hívunk meg mindenkit Liechtenstein Rajmond főszervezővel, ötletgazdával. Következzen bejátszásunk.
3: Nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig.
1: Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Mai műsorunkban dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Száz Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16 óra 30 perctől vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja Önöket nagy szeretettel. 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 18 órakor májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 19 órakor híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkat hallhatják. Tokai vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól, Törökszentmiklóson Hallótávolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor ismét hírek, majd a Múltunk pillérei történelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsor kínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szentszék szombaton jelentette be a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. A Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljaival, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról, ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett. Az öngondoskodás és a fenntartható életmód erősítése érdekében idén tavasszal is elindította zöldellőkertek programját a Katolikus Karitász. Az Egri Főegyház megye területén 1212 családot vetőmagokkal, 1000 családot pedig összesen 20 000 szál paradicsom és paprika palántával támogat a szervezet, adta hírül a Főegyház megye május 14-én. Árvai Ferenc, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója indította el a Főegyház megyében a programot, csak úgy, mint a nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, valamint a Szép Otthonok programot, a fiatalok körében pedig meghirdette a Karitász Juniort, valamint a Legyél Te is Mikulás akciót. A Karitász önkéntesek számára 2015-ben megírta a Karitász munkaszabályozását és a katasztrófa munkaszabályrendszerét is, amelyek iránymutatóként szolgálnak a szabályos, gyors és hatékony munkavégzéshez. Fehér Róbert plébános Pétervásárán és a hozzátartozó 8 településen koordinálja a Karitász mindennapi tevékenységét. A Szent István televízió kérdésére elmondta, ezen a területen minden évben több száz család részesül különböző támogatásokban. A családok számára nagy segítséget jelent, hogy maguk termelik meg a főzéshez az alapanyagokat, a befőzéssel takarékoskodni is megtanultak. A kerti munkával járó tudás és felelősség visszajött a falusi emberek mindennapjaiba és generációról generációra továbbadható. Idén az Egri Főegyház megye területén 47 településen közel 8,5 millió forint értékben kaptak vetőmagot és palántát a rászoruló családok. Szentlélekváró véradás lesz Egerben a Lajosvárosi plébánián, Egerben az Aradi utca egy szám alatt a Találkozások házában, 2026. május 18-án hétfőn, 13:30 és este 18:00 között. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkör.

0: azonban május 23-án szombaton 15 órától. Program Szentmise, Szentlélekhívás, Dicsőítő Szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsút 2026. május 22-e és 25-e között rendezik meg. Az idei búcsú jelmondata a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsús szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök. Június 16-a és 19-e között rendezik meg idén az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelkifeltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Gyógyító lelki gyakorlat lesz 2026. május 26-a és 30-a között, helyszín a Don Bosco Sportközpont Kazincbarcika. Ez a lelki gyakorlat lehetőséget ad a belső sebek gyógyulására, az Istennel való kapcsolat elmélyítésére és a lelki megújulásra. Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és lelki gyakorlatai során sokan tapasztalják meg Isten gyógyító jelenlétét. Részvételi díj 15.000 forint per fő. Jelentkezés rkkazincbarcika1@gmail.com. További részletek a margaritanővér.hu/gyógyító/lelkigyakorlat oldalon. Ha érzed a hívást a csendesebb, mélyebb Istennel való találkozásra, érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon

0: Ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el és tegyetek tanítványommá minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki a szent lelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot. Az egész szentírás legfélelmetesebb kijelentése ez. Minthogy Isten végtelenül irgalmas, arról szó sem lehet, hogy abba hagyná a megbocsátást. Az az Isten, aki azt kívánja tanítványaitól, hogy 70-szer-7-szer bocsássanak meg, vagyis végtelen sokszor, nem is szűnhetne meg felajánlani a megtérő bűnösnek az irgalmasságot. Éppen arról van szó, hogy a bűnös ember képtelenné válhat az isteni irgalom befogadására, ellenállhat a megbocsátó kegyelemnek. Hihetetlennek tűnik, de eljuthat az ember oda, hogy a saját szemével is látott, tagadhatatlan csodát valami ördögi okoskodással úgy állítsa be, mint szemfényvesztést. Erre illik igazán az ördögi kör kifejezés, amely képes teljesen önmagába zárkózni és kirekeszteni Isten kegyelmének sugarát. Mindaddig megbocsáthatatlan ez a fajta bűn, míg a körből ki nem lép az ember. Míg egészen föl nem adja azt az ideológiát, amellyel visszájára fordítja a legnyilvánvalóbb tényeket. A Szentlélek legelső ajándéka, hogy ránk bizonyítja a bűnt. Ez a megszégyenítő leleplezés megszabadulásunk, üdvösségünk kezdete. Ha nem hagyjuk, hogy ránk bizonyítsa a bűnt, ha megpróbáljuk felmenteni magunkat, illetve ha tagadjuk a bűnt, az viszont a Szentléleknek való totális ellenállás, az üdvösség elutasítása, lépés a kárhozat felé. Van-e mód kilépni az ördögi körből? Embernek egyedül ez alig ha megy. Isten azonban az utolsó pillanatig felkínálja a lehetőséget, és ha akadnak jó szándékú, erős hitű segítőtársak, van esély a legmegáltalkodottabb gonosztevő megtérésére is.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evangelia podľa Matúša. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Le desujek sityárdeg életarandeg Galilea, pekodot hankája Jézus muklasznenge. Szar számaline lesz, téle bandjile angla lesz te pejp húv, ba únyi csipatyanasz. O Jézus kotheustjadasz lende, hajkadipendasz. Me hutyildem szakoputyára pocséri, haj pejp húv. Zsantárta, haj son mureszityárdeszke, sa lenaródosz. Bola venlen pedig leszko, te lesáveszko, haj peleszunt a dúhozko állnak. Haj szityár ellen, szapekodo leszte, ádre ingripe, szó ordiszárdem tumenge. Haj me tumencaszom szakkogyesz, zsikáj la lumako ágor.
1: Kedves hallgatóink! Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Bajloni Szent Paszkál hitvalló ferences testvér. Paszkál a legméltóságosabb oltári szentség tiszteletének volt a nagy terjesztője. Spanyol Honban, nevezetesen Aragónia királyságában, Torre Hermosa helységben született 1540. május 17-én, pünkösd másnapján. Nevét a pünkösd spanyol nevéből, Pascua de Pentecoste, vették, így lett Paszkál. A szentek életében gyakran olvashattuk, hogy a szegények, az egyszerűek, a mások által lenézettek szégyenítik meg a bölcseket és a tudósokat. Ezért írja Szent Pál apostol egyik levelében, hogy Isten azokat választja ki, akik a világ szemében gyengének látszanak, vagy megvetettek. Így történt ez Szent Paszkál életében is. Ma is találgatják a tudósok, hogy ez az egyszerű pásztorfiú hogyan írhatott olyan csodálatosan az oltári szentségről, hiszen valójában írni, olvasni sem tudott. Szegény szülők gyermeke, csak a vallásosságot kapta tőlük, egyebet nem, mert nekik sem volt semmiük. Életét a juhok és kecskék őrzésével kezdte, s ferences testvérként halt meg. Szülei halála után juhászbojtárnak szegődött el, hogy ne haljon éhen. Jó szívű gazdája megengedte neki, hogy minden reggel részt vegyen a szentmisén. Írni úgy tanult meg, hogy a legelő mellett elhaladó járókelőktől kérdezett meg egy-egy betűt. Korában Szent Juhásznak nevezték, s gazdája örökbe akarta fogadni hűséges kis bojtárját. Ő azonban megköszönve jóságát, ezt nem fogadta el, sőt, nem sokára otthagyta, mert szerzetes akart lenni. Amikor a ferenceseknél jelentkezett, azok is a juhok legeltetését bízták rá, Montfort városka közelében. 24 éves korában aztán fölvették a rendbe, és a szakácsmesterséget bízták rá. Igazi kedvtelése a főzés volt. Tudását a ferencrendben, mint szakács kamatoztatta. A konyha mellett azonban a templom volt az igazi kedvenc helye. Nagyon sok időt töltött az oltári szentség imádásában. Ami szabad ideje csak volt, azt a szentségház előtt töltötte, különösen élete végén. Éjszakáinak nagy részét is ott töltötte. Ottani elmélkedéseinek gyümölcse az a több kötetes könyvsorozat, amelyben az oltári szentség titkait fejtegeti messze menő bölcsességgel. Ezért is volt korának nagy misztikus szentje. Tudásának nagy részét elmélkedésekből, látomásokból merítette. Ismerte a léleknek belső titkait, és felvette azt mások előtt is. Magát méltatlannak tartotta arra, hogy pappá szenteljék. Laikus testvér maradt haláláig, akárcsak Szent Ferenc. A kemény önsanyargatás és a sok éjszakai virrasztás idő előtt felőrölte egészségét. Születésnapján halt meg, 52 éves korában, Villarealban. Temetési szentmiséjén, a legenda szerint, az Úr felmutatás alatt fölnyitotta szemét, hogy még egyszer láthassa édes üdvözítőjét itt a földön, a kenyér és a bor színében. És mert sírjánál sok csoda történt, 5. Pál pápa már 1618-ban boldoggá, 8. Sándor pápa pedig 1690-ben szentté avatta. 13. Leó pápa 1897. november 8-án az összes eukarisztikus egyesületek védőszentjévé nyilvánította. a pásztorok, szakácsok, szentségimádók patrónusa. Azt olvastam egy másik életrajzban, hogy a kis Paszkált édesanyja már kicsi korában elvitte és odaállította a tabernákulum elé, és ott mondogatta neki ismételten, az a Jézus, akinek születését karácsonykor ünnepeltük, itt van az aranyos ajtó mögött, a hófehér ostjában. Történt egyszer, hogy a kis Paszkál elment keresztanyjához. Már sötétedett, és még mindig nem ért haza. Édesanyja félelemmel eltelve ment a keresztanyához, hogy hol a kis Paszkál. Azt mondta a keresztanya, hogy már régen elment. Hol is lehet akkor? Indul hazafelé, útja a templom mellett visz el. Bemegy, hogy Jézust kérje, megtalálja gyermekét. És amikor szeme hozzászokott a templomi homályhoz, akkor ott látta kicsi fiát, a kis Paszkált, az oltári szentség előtt térdelni. Oda megy hozzá, fülébe súgja. Paszkál, rossz vagy, elcsavarogtál. Ártatlan szemekkel ránéz édesanyjára, és azt mondja, Paszkál nem volt rossz. Paszkál meglátogatta Jézuskát, itt volt a templomban. És ebből a kis Paszkálból lett az a nagy szent, aki az oltári szentséget egész életében olyan mélységes tisztelettel vette körül. Ha csak tehette, mint hallottuk, szabad idejét a szentség Jézus közelében töltötte. Imádkozzunk azért, olyan hittel és olyan szeretettel tudjunk időzni Jézus Krisztus a szentség Jézus jelenlétében, mint azt Szent Paszkál tette. Ő az eukarisztikus egyesületek védőszentje, biztosan mindannyiunkat segíteni fog, hogy az oltári szentség Jézusát mélységes hittel, tisztelettel, imádással és szeretettel vegyük körül.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a poszkálók, a brúnók és az andorok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A paszkál a héber eredetű latin paszkális név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. A brúnó ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. Az andor görög eredetű név az András régi magyar alakváltozatának az andorjás névnek a rövidülése. Jelentése férfiak legyőzője. Isten éltesse tehát a paszkálokat, a brúnókat és az andorokat, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon, mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1973 óta a távközlés, majd 2005 óta az információs társadalom világnapja a mai nap. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapítóokmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot, 2005 óta pedig az információs társadalom világnapja is május 17-e. Most pedig azt tekintsük át, hogy milyen események történtek ezen a napon. 884-ben harmadik Adorján pápát ezen a napon választották meg. 1543-ban Nikola Kopernikus lengyel csillagász megjelentette könyvét, amely szerint a nap körül keringenek a bolygók. Elvetette Ptolemaiosz geocentrikus világképét. Kopernikus új világképe szerint a nap a bolygórendszer középpontja. Könyvét harmadik Pál pápának ajánlotta. Ezzel került el az egyházi üldöztetést, mivel a világról és az emberek a világ mindenségben elfoglalt helyéről addig elfogadott hittételekkel fordult szembe. Kopernikus 1507 óta tanulmányozta a bolygók mozgását, felismerte, hogy Ptolemaiosz tanítása, amely szerint a Föld a világegyetem középpontja, hosszú távon nem helytálló. A görög asztronómus Arisztarkhosz megfigyeléseit vette alapul, aki arra a következtetésre jutott, hogy nem a nap kering a Föld körül, hanem a saját tengelye körül forgó Föld a nap körül. Kopernikus a Föld saját tengelye körüli mozgását az álló csillagú égbolt forgásából vezette le, így sikerült kiszámítania a bolygók pályáját, amelyet kör alakúnak képzelt. 1792-t írunk, ezen a napon alapították meg a New York-i tőzsdét. 1968-ban pályára áll az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold, az ESRO 2B. 1987-ben két iraki repülőgép megtámadja a Stark nevű amerikai fregattot, a támadásban 37 amerikai tengerész meghal, további 21 pedig megsebesül. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek május 17-én. 1881-ben Jakab Fielemér, erdélyi magyar politikus, az Országos Magyar Párt 1922 és 38 közötti alelnöke, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1904-ben Jean Gabin, francia színész. Ugyanezen a napon Hinz Gyula, magyar festőművész, grafikus. 1907-ben Dzsida Jenő, erdélyi magyar költő. Rövid, de termékeny pályafutása igazi útjelzője egyetlen verse, Abszalmus Hungaricus. Ugyanezen a napon született 1907-ben Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vívó. 1934-ben Kárpáti György, kanadai magyar neurológus, molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1941-ben Hauman Péter, Kossuth Díjas magyar színművész, a Nemzet színésze, Jászai Mari Díjas érdemes művész, a Halhatatlanok Társaságának örökös tagja. Pályafutását 1963-ban a debreceni Csokonai Színháznál kezdte, majd tagja volt a Pécsi Nemzeti Színháznak, a 25. Színháznak, a József Attila és a Madách Színháznak, 1988-tól pedig a Nemzeti Színháznál dolgozott. 1943-ban született Kóbor János, az Omega Együttes énekese. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végezte, 62-től az Omega Együttes gitárosa, majd énekese volt. Társalapítója az Omega GMK-nak, hangmérnöke az Omega Stúdiónak, rovatvezetője a Mikrovilág és a Polip című magazinoknak. 1970-ben az Omega Együttessel elnyerték a tokiói Yamaha Fesztivál fődíját a Gyöngyhajú Lány című számukkal. 1978-ban pedig Pepita Oroszlán és Bellafon aranylemezdíjat kaptak. 1962-ben ezen a napon született Móron, Krausz Ferenc, Nobel-díjas magyar fizikus, aki rendelkezik osztrák állampolgársággal is. Az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az MTA külső tagja, a Max Planck kvantumoptikai intézet igazgatója. 2023-ban Pierre Agostini és Annie Le Hulier kutatókkal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott, az általa kifejlesztett attoszekundumos fényimpulzusokkal létrehozott kísérleti módszerekért, melyek lehetővé teszik az elektronok anyagbeli viselkedésének tanulmányozását. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el május 17-én. 1395-ben első Anzsu Mária magyar királynő, első Nagy Lajos király leánya. 1510-ben Sandro Botticelli, itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. Híres festményei a Vénusz születése, illetőleg a Tavasz a firenzei Uffizi képtárban található, freskói pedig a Sixtus kápolnában és Rómában láthatók. Botticelli számos túlzottan világias képét saját kezüleg égett el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetét. 1694-et írunk, ezen a napon született Johann Michael Bach, német zeneszerző. 1892-ben Klapka György, honvéd tábornok, a komáromi vár parancsnoka. 1949-ben Balázs Béla, magyar író, költő, filmesztét a filmrendező. 2002-ben Kubala László labdarúgó, aki játszott mind a magyar, mind a csehszlovák és a spanyol válogatottban. A World Soccer magazin 1999. decemberében a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgó játékosa közé sorolta. És 2022-ben ezen a napon hunyt el Vangelis Oscar-díjas görög zeneszerző. Számos emlékezetes filmzenét is alkotott. A Tűzszekerek című film zenéjéért 1982-ben Oscar-díjat kapott. Ő komponálta többek között az 1492 a Paradicsom meghódítása, valamint a Nagy Sándor a Hódító című alkotás és a Ridley Scott által rendezett Szárnyas fejvadász filmzenéjét is. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Teljesen kifogyott Kuba a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamosenergia hálózat kritikus állapotban van tartalékok nélkül. Eközben megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius segély felajánlását az Egyesült Államok. Ezt független szervezeteken keresztül juttatnák el a rászorulókhoz. Miközben a hormuzi szoros blokkádja miatt történelmi mélypontra estek Európa kerozinkészletei és az üzemanyagárak is megduplázódtak, a légitársaságok vezetői igyekeznek megnyugtatni az utazókat a nyári csúcs szezon előtt. A Wizz Air, a Ryanair és a Lufthansa vezetői szerint az alternatív beszerzési források és a korábban felhalmozott tartalékok legalább július közepéig biztosítják a járatok zavartalan működését. Iparági elemzők és kereskedők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogyha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, már hosszabb távon is komoly ellátási problémák is kialakulhatnak. Velencében tetőzött az ár, 10 éve nem volt ilyen hideg májusban. A várost a tengerártól védő Móze-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra 2024 májusában volt legutóbb példa, közölte a velencei tengerárközpont felelőse, az ANSA olasz hírügynökséggel. Alvise Papa hozzátette, hogy az idei május az utóbbi 10 év leghidegebbje. Az ár működésbe hozta a mobil gátrendszert. A laguna bejáratainál felemelkedtek a panelek, amelyek megakadályozzák, hogy a víz beáramoljon a városközpont szigeteire. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A Corvinus Egyetem 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését, a kutatói autonómia helyreállítását. A felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi szervezete úgy véli, az országgyűlési választás eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, az utóbbi időben többen is értékelték az országgyűlési választásokat. Ezek közül igyekszem bemutatni néhány egyházi személyiség okfejtését az új politikai helyzetről. Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát. Székely János kijelentette, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján a püspöki konferencia nevében gratulált, és azt kívánta, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke így fogalmaz. Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Bízunk abban is, hogy az igazi értékek, a család, az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzése, a szegényekkel való szolidaritás vezetik majd a döntéseiket. És bízunk abban, hogy a megalakuló új parlament és kormány továbbra is lehetővé teszi az egyházak által végzett közfeladatok ellátását,

0: folyamatosság megtörését nem sugalló változásokat. Olykor éppen azért válunk túlzóan sietőssé a választásainkban, mert ideje korán elébe vágva a folyamatoknak, minimalizálni szeretnénk az átalakulást. Németh László bíboros, belgrádi érsek 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el, emiatt is pontos rálátása van a magyarországi egyházak és a mindenkori állam közötti együttműködés lehetséges modelljeire. A hazánk vallási és közéleti helyzetét jól ismerő főpásztor szerint hallgatásával az egyház elmulasztotta érvényesíteni profétai szerepét a társadalomban. Úgy véli, ezért szembenézésre, önkritikára, megtérésre és megújulásra van szükség. Németh László bíboros így fogalmaz. A meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szemben egy gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. A bíboros szerint a választások utáni egyházi nyilatkozatok egy része a múlt relativizálására törekszik, és nem a kritikus szembenézésre. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, papok, szerzetesek, világi hívek részéről, amelyek őszintén szólnak az egyház és a politikai hatalom közötti túlzott közelség veszélyeiről. Ezek a hangok a remény jelei, és azt mutatják, hogy a magyar egyházon belül él a megújulás vágya, az egyházi megújulásnak is van tőkéje, kairosza, melyet ki kellene használni. Vannak olyan alapvető keresztény, katolikus értékek, amelyek nem relativizálhatóak sem politikai, sem kulturális szempontok szerint. A világegyházi tanítóhivatal, különösen Ferenc pápa tanítása, világosan kijelöli korunk nagy próbaköveit, mint a társadalmi igazságosság melletti kiállást, a korrupció elleni következetes fellépést, a migránsokkal és a menekültekkel szembeni evangéliumi magatartást, valamint a teremtett világ védelmét. Ezek nem választható, hanem az evangéliumból következő kötelező témák. Németh László bíboros azt kívánta, hogy a jövőben sokkal inkább a pápa tanítása foglalkoztasson bennünket, mint politikusaink törekvései, hiszen így tölthetjük be igazán társadalmi szerepünket. A bíboros kiemelte, fontos kimondani, hogy az elmúlt 16 évben sok jó is történt. Az állam és az egyházak kapcsolatában is számos olyan kezdeményezés és döntés született, amelyekért őszinte hálával tartozunk a mindenkori magyar kormánynak, az iskolák, a szociális és karitatív szolgálatok támogatása, a vallásszabadság és az egyházak alkotmányos helyzetének megerősítése, a templomok és az egyházi intézmények felújításának ügye. Kedves hallgatóink! Ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogalmazott a választás után, a gyógyulásnak van az ideje. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét, még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, vagy ha kell, helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét. Jó magam, hiszem azt, van erre remény.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Adásunkat este 23

0: 3 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállítás következik a Szent István Rádió hullámhosszán, amelyben ma Déki Lakatos Sándor és zenekara játszik önöknek. Műsorunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, magyar nóta összeállításunkat hallották, amelyben ma Déki Lakatos Sándor és zenekara játszott önöknek. További szép napot és tartalmas rádiózást kíván önöknek a zenei szerkesztő Turi Sarolta nevében is a bemondó, Harcos Krisztina.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. A közleményében azt írta, a kúria elnöke rendszeresen fenyegette kollégáit, és Orbán Viktor úgy nevezte ki legfőbb bírónak, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, írt a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a Merszkóp Kft. Szakemberei. Aszbeszt tartalmú kőzetet azonosítottak több utcában. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. Gajdos László hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából. A Corvinus Egyetem 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését, a kutatói autonómia helyreállítását. A felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi szervezete úgy véli, az országgyűlési választás eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti országrész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Tajtini Lesó Györgyit, a TÉT Egyesület alelnökét, inkluzív nevelés tanárt, coach és trénert, akivel tulajdonképpen azt a kérdéskört boncolgatjuk tovább, hogy a digitalizáció miként befolyásolja a gyerekek fejlődését, okoz-e problémát, kell-e zéró tolerancia, és egyáltalán a szülőnek mi a teendője egyébként ezzel az egész szálmagával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
9: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
8: Kezdjük onnan tehát akkor, hogy egy ilyen alapvetésként, hogy kell-e a gyerekeknek a digitalizáció a mai világban, rossz-e, ha rossz, miért rossz?
9: Kell-e? Tehát, hogy van. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy kell-e a digitalizáció, vagy nem kell, hanem az egy tény, hogy van. És körülöttünk van, és benne van a mindennapjainkban. Itt az a kérdés, hogy szerintem inkább hogyan és miként tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes eszközhasználatot, és a mértékletes eszközhasználatot. És ez a szülőknek, a felnőtteknek, de elsősorban a szülőknek a feladata, hiszen a gyereknevelés is az ő feladatuk, és ugyanúgy, ahogy megtanítjuk már óvodáskorban a kés és villa használatát, hiszen senki nem úgy születik, hogy késsel villával tud enni, ezt megtanítjuk nekik, mert mi is tudunk késsel villával enni. Viszont a digitális eszközhasználatot is ugyanígy meg kellene nekik tanítani, de ahhoz a szülőnek is, és a felnőtteknek is tudatosan kellene tudni használni.

0: mit máshogyan ne tudna egy 3-4 éves gyerek megszerezni, főleg úgy, hogy a világról való ismeretgyűjtése az teljesen más csatornákon keresztül is meg tud történni. Tehát, hogy most mondok egy példát, a minap sétáltunk a plázában, babakocsiban ült egy 2,5 éves körüli gyerkőt, és a kezében ott volt a telefon. Csendben volt. Nézegette, simogatta, bögdöste, tehát, hogy el volt vele, és közben ott az zenélt, zúgott, ment, mozgott a figura, viszont ez a 2,5 éves gyerkőc ugyanígy le tudta volna magát kötni, akkor is, hogyha egy szőrös kis unikornisos plüss figurát kap, hiszen a tapintással, a formájával, tehát, hogy neki az is új élmény. Tehát, hogy teljesen fölösleges volt, azt gondolom, a kezébe adni a telefont. Tehát, hogy az már egy túlingerlés, hogyha nem megfelelő eszközökkel találkozik a gyerek.
1: És akkor ő a fejlődésében tulajdonképpen bizonyos fejlődési utakat ezzel ki is zár, tehát hogyha ő nem tudja mondjuk a tapintás útján megtapasztalni a dolgokat, hanem kap egy ilyen kötyűt, akkor nyilván sérül ez a vonal, ez az útvonal.
0: Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye évezredeken keresztül alakult ki az a fajta fejlődési ütem, és az a fajta fejlődési folyamat, amit ugye a gyógypedagógus kollégák folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az érzékszerveket kell minél inkább kihasználni a világ megismerésére. Az ízlelés, hát nem véletlenül vesz mindent a szájába a baba, és fog meg, és tapint meg. Tehát, hogy ezek azok, amikre neki szüksége van. És ugye nem egyszer látjuk, hogy a tévétávirányítót, a mobiltelefont nem rendeltetésszerűen használja, hanem ugyanúgy a szájába veszi. És
1: akár a gombok is kiesnek.
0: És a gombok is kiesnek, mert szétrágja, mert tiszta nyál lesz, mert egyébként, mert hogy ő így ismeri meg a világot. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy nem rendeltetésszerű. Tehát ő úgy használja azt az eszközt, ahogy neki életkorának megfelelően kell. Szájába veszi, letapogatja, körbenézi, eldobja, megnézi, hogy mekkorát csörren, amikor szana széttörik, és akkor ugye a szülő föl van háborodva, vagy tönkretette. Nem tette tönkre, ő így ismeri meg. Az, hogy nem a megfelelő eszközzel ismeri meg a világot, az megint itt a mi felelősségünk, hogy mit adunk neki a kezébe.
1: Szakemberként mit lát, hogy a szülők már szinte tudatosan arra használják az eszközöket, hogyha jól értettem az előbbi példát is, ugye, hogy lekössék a gyereket, csak minél tovább, minél nagyobb csendben legyen.
0: Igen, nagyon sokszor erre van használva. Tehát, hogy mint ahogy volt a 80-as években a tévé, 80-90-as években a tévé volt ilyen villanypásztor, tehát, hogy így csendben van a gyerek, és most a tévé, nagyon sok családban például nincs tévé, mert azt mondják, hogy fú, nem kell tévé. De ugyanakkor 0-24-ben van okostelefon használat. És a gyerekeknél ez, akárhogy is nézzük, tud okozni belső konfliktust. Tehát, hogy akkor most mennyit használhatom, hogy használhatom. És a szülőknél pedig igen, ez a könnyebb megoldás. Tehát, hogy ha nagyon sarkítani akarok, akkor kicsit olyan, mint a múlt század elején a pálinkás kenyér. Tehát most már az embernek a haja égnek állna, hogyha valaki pálinkás kenyeret adna a gyereknek, azért, hogy csendben legyen, vagy mágtejet, ez semmiben sem különbözik, csak ez egy másfajta eszköz arra, hogy

0: csendben legyen a gyerek. És úgy, hogy közben nem mérlegelem azt, hogy milyen káros hatásai vannak.
1: Ezt akartam éppen mondani, hogy ugye is másféle problémákat okoz.
0: Abszolút.
1: Mit tapasztal? Hogy miket? Mivel keresik meg, akár szülők, akár pedagógusok? Hogyan változik meg a gyerek?
0: Amit tapasztalunk és amit látunk, és ezt egyébként kutatások is már most egyre többször alátámasztják, hogy sokkal kevesebbet beszélgetnek azok a gyerekek, tehát minél magasabb a képernyő előtt töltött idő, annál kevesebb a szülővel való kommunikáció. És akárhogy is csűrjük, csavarjuk, a gyerekek kapcsolatokra vannak összerakva. Tehát, hogy ők a környezettel, a felnőttekkel, a tárgyakkal való kapcsolódásból gyűjtik a tapasztalatokat és az élményeket. És hogyha a digitális eszköz használattal ez a szülővel való kommunikáció, szóbeli kommunikáció, nonverbális kommunikáció lecsökken, akkor ebből tud egy fajta hiány kialakulni. És hogy mivel keresnek meg, tehát hogy nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy magatartási nehézségek vannak az iskolában például, és ez legfőképp az iskolába lépéskor derül ki, tehát ezért mondtam ezt az 5-6 éves kort, hogy ott már tud ilyen problémát okozni. Ugyanis, ha én ahhoz vagyok szokva, hogy nézek egy képernyőn színes, szagos, szélesvásznú, 6 másodpercenként, sőt, 3 másodpercenként változó képet, akkor, hogyha kiáll a tanítónéni, és 45 percen keresztül beszél, akkor nem tud olyan színes, szagos, szélesvásznú lenni, mint egy Robloxos videó például, vagy egy TikTok videó. És az uncsi. És ha unatkozok, akkor minél okosabb egy gyerek, annál rafináltabb módon tudja magát lekötni és szórakoztatni, akár az osztálytársait is bevonva, és akkor mindjárt ott vagyunk, hogy a gyerek problémás. Mert hogy a magatartásával gond van. És lehet, hogy egyébként csak elvonási tünetei vannak.
1: Tehát akkor ez függőséget okoz szó szerint?
0: Abszolút. Abszolút tud függőséget okozni. Tehát, hogy egy túlingerlés jön létre a képernyő használatkor.
1: Tehát annyira hozzászokik az agyuk ahhoz, igen, hogy ők látják ezt a folyamatos impulzív hatást,
0: igen,
1: hogy erre vágyik.
0: Így van. Így van. Tehát ugye itt szokták emlegetni, mint dopamin függőség, és erre is vannak kutatások, hogy ugyanolyan dopamin löketet tud adni ez a játék élmény, mint hogyha bármilyen szerhasználat történik, és bizony tud függőséget okozni. És ugye most itt ugye volt ez a szabályozás, hogy az iskolában nem lehetett a telefont, tehát hogy le kellett adni. Nagyon sok pedagógus kollega pont ezt fogalmazta meg, hogy rendesen elvonási tüneteket láttak a gyerekeken, hogy nem tudja megnézni. Tehát, hogy az, amikor, tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valami, amit az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?

0: Akkor itt adódik az a kérdés is, hogyan tudunk nekik segíteni? Hogy mondjuk erről a szerről, magáról az eszközről, ők, hát hogy is mondjam, kicsit le tudjanak válni. Uh-huh. Nyilván a nulla, az, uh-huh. hogy elveszem, az akkor nem működhet, uh-huh. mert az abszolút ellenállást eredményezhet. Akkor hogyan tudjuk ezt csökkenteni?
1: Szerintem egy nagyon nem tetsző dolgot fogok mondani, mintaadással. Tehát, hogyha azt látja a gyerek, hogy anyának, apának 0-24 ott van a kezébe a telefon, és folyamatosan pörgeti és használja, akkor mintakövetéses tanulással hogy fogom én neki megmagyarázni, hogy de te egyébként ne csináld? Tehát én ehetem a mákos tésztát, mert én nagyon szeretem, de neked nem fogok adni mákos tésztát, mert sok benne a szénhidrát. Tehát, hogy...
0: Bort iszom és vizet prédikálok.
1: Bort iszok és vizet prédikálok. Tehát, hogy igen, itt tehát, hogy az, amikor együtt vagyok a gyerekkel, játszótéren, tolom a babakocsit, vagy játszunk közös tevékenység, és akkor is ott van anyának a kezébe a telefon, és pörgeti. Sőt, a számomra, ami a legdöbbenetesebb tapasztalás volt, hogy szoptatás közben. Tehát, hogy amikor, és itt megint a kapcsolódás, arra kellene koncentrálnom, a gyerekre kellene figyelnem, az ő reakcióira, az ő kérdéseire, és helyette a kezemben van a telefon, és arra figyelek, és legfeljebb csak a hang alapján kommunikálok a gyerekkel, azzal elveszem tőle az arcomat. Elveszem tőle a mimikámat, mert az arcom a telefon felé irányul. És ez egy fajta minta, hogy akkor ez egy teljesen természetes dolog. Ez ugyanolyan, mint amikor megkérdezik, hogy kell olvasó gyereket nevelni. Hát úgy, hogy olvas a szülő is. Tehát úgy nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Hát illetve lehet, csak nem biztos, hogy eredményes. És igen, itt jön a nehézség és a függőségek, hogy vajon van-e otthon a családban olyan digitális detox idő? Tehát milyen szokások vannak otthon, és ezt érdemes tudatosan végig gondolni a szülőknek, hogy nálunk otthon van-e valamilyen szabály, akár kimondott, akár kimondatlan, a digitális eszköz használatra? Mert vannak olyan családok, ahol az a szokás, hogy hazamegyünk, és mindenki kiteszi a telefonját a komódra, és az ott van. És legfeljebb akkor veszem föl, hogyha csörög a telefon. Vannak olyan családok, ahol például időpont van meghatározva. Tehát, hogy mondjuk este 7 órakor mindenki leteszi a telefont, anya is, apa is, nem csak a gyerek, meg a kamasz, mindenki leteszi 7 órakor a telefont, és este 7 órától másnap reggelig nincsen eszközhasználat.
0: Alternatív megoldásokat lehet erre alkalmazni? Tehát alternatív programokat akár, amit bevezetünk ahelyett, hogy mondjuk a telefon ott lenne, egy a digitális detox, de hogy mondjuk lekötni az ő figyelmét, együtt lenni vele, kapcsolódni a gyerekkel, ez elegendő lehet neki ahhoz, hogy ne is forduljon az eszköz felé abban az időben, hogy ne hiányozzon neki?
1: Abszolút, ennyire? Abszolút. Hát ugye a függőségek is így működnek, tehát hogyha valaki, ugye nem egyszer látjuk, hogy valaki leszokik a dohányzásról, és helyette elkezd drágózni, vagy szotyizni, vagy enni, mert hogy kell az az orális inger. Tehát, hogy azt nem lehet, illetve hát lehet vele próbálkozni, csak nem szokott eredményes lenni, hogy elveszem a szenvedélytárgyát, és nem adok helyette semmit. Tehát, hogy ez alapvetően a szenvedélybeteg kezelésnél is, illetve terápiában is, ez egy bevált és használt módszer, hogy csak úgy vehetek el valamit, ha adok helyette valamit. És az, hogy mit adok helyette, azt érdemes úgy megválasztani, hogy, hogy az pozitív hatású legyen, az ne olyan káros legyen, mint az, amit elveszek. És igen, valóban, és itt most nem csak a telefon és a kütyű, hanem a gépezésnél is, mert hogy, és ez általában a fiúknál nagyon jellemző, már kiskamaszkorban, hogy folyamatosan a gép előtt ülnek és játszanak. És különböző videójátékokat játszanak. Én abszolút nem vagyok technofób, és én azt gondolom, hogy van az az életkor, amikor ez már jó tud lenni mértékkel, hiszen ha végig gondoljuk, akkor nagyon sok videójáték, nagyon sokféle képességet fejleszt, amire egy kiskamasznak, vagy egy kamasznak már szüksége van. Egy 5-6 évesnek nincs. Tehát neki másra van szüksége, viszont egy kiskamasznak már lehet arra szüksége, hogy a figyelem koncentrációját, a reflexeit, a probléma megoldó gondolkodását, tehát hogy az absztraháló képességét fejlesszük, és nagyon sok videójáték ezt tudja adni. De megint csak ott van, hogy mértékkel. És akkor kezdődik a probléma, hogyha csak az az egyetlen egy eszköz és mód van arra, hogy a gyereknek sikerélménye legyen. Mert hogyha nekem sikerélményt ad az, hogy én most mondjuk a Minecraftba összerakok valamit és megcsinálom, és egyébként az életem egyéb más területein sehol nincsen sikerélményem, mert az iskolába állandóan a beírásokat kapom, mert anyáék állandóan veszekednek, nem járunk sehova, nem csinálunk semmit, nincsenek hobbiaink, nincsenek közös családi tevékenységek, amiben jól tudjuk magunkat érezni, és az egyetlen egy öröm és sikerforrás a Minecraft, akkor azt fogja csinálni. És lehet, hogy furán hangzik, de jogos lesz a felháborodása, és erős lesz az ellenállása, ha még ezt az egyetlen egy pozitív élményt és sikerélményt adó dolgot is el akarják venni tőle. Hát persze, hogy föl lesz háborodva, és persze, hogy ki lesz akadva, és persze, hogy küzdhetünk vele, és harcolhatunk vele, mert foggal körömmel fog ragaszkodni hozzá. Nem azt fogja mondani a gyerek, hogy de én ezt a sikerélményt akarom, és nekem erre szükségem. Nem. Azt fogja mondani, hogy én ezt a játékot szeretem, és én ezt akarom játszani. Tehát, hogy nem biztos, hogy még megvan arra a szókincse és a szókészlete és az érzelmi érettsége, hogy ő ezt így kerekegészként lássa, de nekünk szülőként fel kellene tudni ismerni azt, hogy miért is ragaszkodik ő ennyire ehhez, és mit ad neki, amit máshonnan nem kap meg. És ugye itt jön az, hogyha elveszem tőle, elvehetem, de akkor, vagy csökkenthetem, viszont akkor keressünk valami olyat, amiben ugyanúgy meg tudja élni a sikerélményt, és ugyanúgy jól tudja érezni magát, és kompetensnek tudja érezni magát.
0: Mikor teszünk jót akkor magunkkal és a gyerekkel?
1: Hát azt gondolom, hogy tehát én mondjuk abban hiszek, és én azt tartom jónak, hogyha 6 éves kor alatt egyáltalán nincsen, hiszen nincs rá szüksége. Tehát, hogy azt az információ ésséget, amit kielégítene egy digitális eszköz, azt meg tudja adni a szülő. Vagy ha nem tud válaszolni a kérdés, akkor nézzen utána a szülő, és úgy adja meg a választ, és sokkal értékesebb lesz a gyerek számára. És 6 éves kor után szépen lassan, fokozatosan lehet bevezetni. Először a magát a digitális eszközt, majd az internethez való hozzáférést, azt már majd ilyen 10-12 éves kor körül teljesen elég elkezdeni, de ugye ezek ilyen nagyon, nagyon rugalmasan kezelendő, tehát nem lehet azt mondani, hogy na betöltötted a 6-ot, akkor innentől kezdve már lehet, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a mértékletesség, a szülői mintaadás az, ami nagyon fontos, és az, hogy próbáljuk azt is egy olyan eszközként tekinteni, mint a kést meg a villát. Hiszen, ha belegondolunk, ugye most már annyira nem, de jó pár évvel ezelőtt még minden férfi zsebébe, táskájába ott volt a bicska. Ez egy alaptartozéka volt a férfiaknak, de egy felnőtt férfinak. De egy 4 éves kisfiúnak még semmi szüksége nem volt bicskára, és nem is adjuk nekik oda. Tehát, hogy érdemes úgy gondolni szerintem a digitális eszközökre, mint hogyha az egy kis bicska lenne, hogy vajon mikor merem neki biztonsággal odaadni. Mert a bicskával megvághatja magát, megszúrhatja magát, megsértheti magát, és azt látom. És akkor pánikba tudok esni, hogy jól elvágta a kezét, az ujját, egyebek. Viszont a digitális eszközök ugyanilyen veszélyesek, mint egy kis bicska, csak éppen olyan sérüléseket okoznak, és tudnak okozni kisgyerekeknél, amit nem látok. És nagyon sok szülő felnőtt úgy gondolja, hogy ha nem látom, akkor nincs is. Pedig van.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tajti Nélesó Györgyivel, a TÉT Egyesület alelnökével, inkluzív neveléstanárral, kóccsal, trénerrel beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Horuci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk stúdiójában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Én most úgy számolgatom magamba, hogy te vagy az eddig legfiatalabb vendégem, és nem idegen számodra ez a környezet sem, hiszen voltál már itt nálunk többször, illetve dolgozol is most már a Szent István Televízióval. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Először viszont arról kérdeznélek, hogy te ugye gimnazista vagy itt Egerben. Melyik iskolába jársz, és milyen az iskolai élet? Mesélj erről egy picit nekünk.
1: Én a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumba járok, ugye itt Egerbe, 11. osztályos tanuló vagyok. Hát már elég régóta vagyok Gárdonyi is, hiszen kis gimnáziumban kezdtem, ugye 5. osztályban. Nagyon szeretek egyébként ebbe az iskolába járni. Nagyon örülök annak, hogy én ugye így 8 évet töltök el ebben a gimnáziumban, így nagyon összekovácsolódunk az osztállyal. Ezt nagyon szeretem. Meg így alapvetően ez ott az iskolai légkör szerintem nagyon jó.
0: És az iskolai életről mit lehet elmondani? Milyen programok vannak, amiben esetleg te is részt vettél eddig?
1: Szoktak lenni lelki napjaink, ez így, mivel katolikus iskola vagyunk. Volt már szerencsém részt venni ilyen lelki napnak a szervezésében. Emellett szoktak lenni ilyen különleges hétvégék, amikor másik ciszterci iskolákba látogatunk el.
0: Na most akkor ki is térünk egy kicsit a közösség életre, illetve arra főként, hogy te fiatalként, keresztény fiatalként hogyan éled meg a kereszténységedet a társaid között, és szerinted a kortársaid hogyan fogadják ezt el, te mit látsz a közösségeidben?
1: Én nagyon gyakran érzem azt, hogy van egy ilyen kicsi tévhit, talán így a felnőttekben, de lehet csak én érzem így, hogy a keresztény fiatalok kicsit így ki vannak nézve. De én ezt nem érzékelem egyáltalán. Szóval nekem is számos olyan barátom van, akik nem keresztények, és ugyanúgy elfogadnak, sőt, még akkor is, amikor én mondjuk mesélem, hogy nem tudom, a templomban voltam, és valamit hallottam, vagy így, hogy imádkozok, erről mesélek nekik, és elfogadják, és még van, hogy hozzá is tudnak szólni. Szóval én úgy gondolom, hogy én büszkén meg tudom élni így a kereszténységet a fiatalok körében.
0: Tudsz nekik valami pluszt adni akkor ezzel, vagy valamilyen példát mutatni, hogy érzed ezt?
1: Hát, igazából próbálkozom. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire nyitott az az ember e felé. Nyilván, hogyha valami problémájuk van így az életben, vagy valami nehézség, akkor próbálom azt is azzal is segíteni őket, hogy mondjuk elmondom, hogy imádkozok értük, vagy ilyesmi, és örülnek neki, szóval nem utasítják el ezt egyáltalán, hogy ez pedig nem az ő értékrendjüket képviseli. Szerintem egy keresztény fiatal könnyen tud magának olyan közösséget találni, ami így befogadja. Nincs nagyon problémája egy keresztény fiatalnak azzal, hogy megtalálja a saját társaságát vagy baráti körét, és nem gondolom azt, hogy így ki vannak kicsit itt taszítva ezek a fiatalok, tehát nekünk is attól függetlenül, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanúgy járnak ide az iskolánkba olyan emberek, akik nem hívők, és ugyanúgy viszonyulunk egymáshoz, mint diákok.
0: Te hogyan éled meg magadban és a közösségeidben is a hitedet, és mit ad neked, mivel ad többet számodra a hétköznapokban, akár az iskolai életben, akár a kihívások szempontjából, bármilyen tekintetben?
1: Hát nekem nagyon nagy támaszt ad a hit így a mindennapokban. Nyilván az, hogyha bármi nehézség van, akkor imádkozok, Istent kérem, hogy segítsen nekem. Emellett nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy keresztény közösségnek a tagja vagyok, így a szalézi családnak a tagja vagyok. Egy második családként tekintek rájuk.
0: Erről akkor beszélgessünk is kicsit részletesen, hiszen a szalézi oratóriumnak már több mint 10 éve, ha jól számolom, tagja vagy. Mit lehet elmondani erről a közösségről, erről a családról, milyen barátságok születtek ott, és hogyan érzed magad ott?
1: Ugye ez az egész oratórium itt Egerben úgy működik, hogy szombatonként összegyűlünk fiatalok, vagy gyermekek, és Don Bosco lelkisége szerint neveljük őket. Ez nyilván, ez, hogy neveljük őket, ez ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen szigorúan hangzik.
0: Mert hogy te animátor vagy, ugye?
1: Igen, igen, most már az vagyok. Ugye eleinte én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, ahol így kicsit tanulunk szentekről, megjátszunk, kézműveskedünk, szóval ez nagyon ilyen összetett dolog. Eleinte ugye én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, aztán megtudtam, hogy van tábor is, minden nyáron egy kéthetes tábor, utána elkezdtem oda is járni, és így haladtam szépen lassan előre, és aztán megfogalmazódott bennem az, hogy én is nagyon szeretnék animátor lenni, és hát már egy éve animátor vagyok.
0: És mit csinál egy animátor?
1: Hát most ez ilyen nagyon sablonosan vigyáz a gyerekekre, uh-huh. de nyilván nagyon fontos szerepünk van így a nevelésben is.
0: Vagy a programokra való felkészítés, esetleg, hogyha táborok vannak, ha programok vannak, akkor ti is segítitek a létrejöttét a programokat?
1: Igen, programon. Természetesen így a szervezésben is részt veszünk, meg kis csoportokat kapunk minden táborban. Ugye korosztályok szerint be vannak osztva a gyerekek, és minden animátor kap egy kis csoportot így körülbelül 4-esével.
0: Milyen érzés volt legelőször, amikor mondjuk a legelső ilyen programban részt vettél animátorként?
1: Hát elég nehéz volt, mert ugye nekünk van egy animátorképzés egyébként így az animátorrá válásunk előtt, de hát azért ott először megtapasztalni, hogy ott gyakorlatban tényleg úgy, hogy bánjunk a gyerekekkel, az azért egy kihívás tud lenni, de szerencsére mindig nagyon támogató a többi animátor, és így azért annyira nem volt nehéz feladat, de fárasztó, elég fárasztó.
0: Hát hogyne, gyerekekkel foglalkozni, és az edukáció az alapvetően igen, mindig azért igen. egy kihívást jelent. És hogyan néznek ki ezek a táborok, mit lehet elmondani, milyen programok vannak ilyenkor, és a két hét alatt mi történik ott?
1: Mindig egy adott szentnek az életét feldolgozzuk két hét alatt, vagy egyik héten egy szent, aztán egy másik szent életét dolgozzuk fel. Ezt színdarabokban jelenítjük meg a gyerekeknek. Ezután kis csoportokban mindig megbeszéljük ezt az adott napi témát, ami mondjuk valamilyen erényt próbál így fókuszba helyezni. Ezt megbeszéljük a gyerekekkel, aztán nyilván vannak szervezetjátékaink, van szabad játékra is idő, vannak kirándulások is, amikor mondjuk állatkertbe megyünk.
0: Hogyan érzed magad ebben a közösségben? Mert hogy azért ez egy második család, ahogyan említetted. Gondolom, hogy itt azért erős barátságok is szövődnek.
1: Igen, hát főleg így, ugye, hogy már 10 éve járok ebbe a közösségbe, nekem egy nagyon-nagyon jó csoportom volt, akikkel így igazából felnőttünk együtt, és így nagyon, én azt érzem, hogy nagyon összenőttünk. Nagyon jó csoportvezetőnk is volt, akivel még mindig ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, jóban vagyunk vele. Egy nagyon jó barátnőmet is az oratóriumban ismertem meg, és azóta is ugyanúgy mindketten animátorok lettünk, együtt tartjuk az oratóriumokat, meg táborban is ott vagyunk együtt, szóval nekem ez egy második család.
0: Ha már itt szóba hoztad a színdarabokat, akkor, ha jól tudom, te több színdarabban is szerepeltél az elmúlt években az oratórium keretein belül. Milyen színdarabokról van szó, és milyen szerepeket játszottál itt?
1: Ezeket a színdarabokat mindig a nyári színdarabokra építjük rá igazából. Tehát a nyári színdarabok kicsit ilyen rövidebbek, és ezekből a rövidebb színdarabokból gyúrunk egy hosszabb színdarabot, amit mindig december 8-án az oratóriumnak a születésnapján adjuk elő. Azt hiszem a legelső ilyen alkalmon Don Bosco és Mazzarello Mária életét dolgoztuk fel. Ebben volt szerencsém Mazzarello Máriát játszani. Utána volt egy színdarabunk Árpádházi Szent Erzsébetről. Itt is én játszottam Szent Erzsébetet. Volt olyan színdarabunk, ahol Troncatti Szent Máriát, ugye neki nemrég volt a szentjavatása, az ő életét dolgoztuk fel. Emellett csináltunk egy musicalt is, szintén Mazzarello Mária életéről, amiben én a fiatal kislány Máriát játszom.
0: Hogyan érzed te magad a színpadon? Egyébként ezelőtt már volt ilyen élményed, hogy színpadon szerepeltél, vagy itt az oratóriumban tapasztaltad meg először ezt?
1: Hát itt az oratóriumban volt nekem ez az első alkalom, hogy így, hát nem az, hogy színpadon álltam, de hogy színdarabban szerepeltem. Engem ez mindig is nagyon vonzott, nagyon, nagyon jól érzem magam. Régen nagyon stresszelős voltam, de szerencsére ez már így elmúlt valamennyire így az évek során. Szóval sokkal inkább az van nekem ilyenkor már fókuszban, hogy mennyire szeretek ott szerepelni ezekben a színdarabokban.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Horúci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Ha kiragadnánk most a Mozzarella Mária című darabot, akkor mit tudnál erről elmondani? Mi ennek a története röviden?
1: Röviden Mozzarella Mária életét dolgozza fel, ugye eleinte, ahogy kislány volt, ahogy ott is látszott már rajta, hogy hát kitűnt a társai közül, hogy segítőkész volt, nagyon, nagyon nyitott volt Isten felé. Aztán, ahogy idősebb lett, találkozott Don Boscóval, nővér lett, és elkezdte befogadni, mint ahogy Don Boscó is befogadta így az utcáról a fiúkat, és foglalkozott velük, ő a lányokat fogadta be. Eleinte így varrásra tanította őket, meg ilyen házi munkákra igazából, utána pedig belőlük alakult meg a segítő Szűz Mária lányai rend.
0: Az oratórium keretein belül utazásokra is van lehetőségetek, és te egy torinói zarándoklaton vettél részt néhány évvel ezelőtt. Erről mit lehet elmondani? Milyen volt ez számodra? Milyen élmény volt?
1: Hát ez egy nagyon nagy ajándék volt nekünk, így a társasággal, akikkel mentünk. Don Boscó és Mozzarella Mária életének fontosabb helyszíneit tekintettük meg, például Mornézét, ahol ugye Mozzarella Mária született, Valdoccót, ugye az Torinón belül van, ahol Don Boscó elkezdte így az első oratóriumot szervezni. Nagyon feltöltött minket lelkileg ez az utazás.
0: Ez mennyi idő volt egyébként ez a zarándoklat?
1: 4 nap. A közösségünk is épült vele, így még jobban közeledtünk egymáshoz, és kis animátorra itt avattak minket, mert ugye a nagy animátorra avatás előtt egy évvel kis animátorra avatnak minket, amikor kapunk egy citromsárga kendőt, és ezt mi Valdoccóban kaptuk meg, és nagyon-nagyon megható volt.
0: Más oratóriumi társaságokkal is szoktatok találkozni, vannak erre alkalmak akár országos szinten, vagy nemzetközi szinten?
1: Igen, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom szokott szervezni lelki gyakorlatokat, táborokat, animátor találkozókat, és ezen itt mind van lehetőségünk találkozni más oratóriumokból, akár animátorokkal, szerzetesekkel, nővérekkel, gyerekekkel.
0: Milyen a nővérek és a szerzetesek között az ő lelkületükbe kicsit beletekinteni, velük beszélgetni? Mit ad számodra ez?
1: Nekem mindig nagyon nagy segítség, például ha valamilyen nehéz helyzetben vagyok, akkor mindig nagy segítséget tud nyújtani számomra, hogyha mondjuk elbeszélgetek egy nővérrel, aki itt van Egerben, vagy egy lelki gyakorlaton, már csak annyi, hogyha mondjuk elmegyek gyónni egy szerzeteshez, akit meg mondjuk nem ismerek, mindig nagyon-nagyon, hát nagyon jó dolgokat tudnak mondani, amik így visznek előre.
0: Az iskola mellett média tevékenységet is gyakorolsz most már, ha mondhatom így, és ugye az elején elhangzott a beszélgetésnek, hogy nem teljesen idegen ez a környezet tőled, hiszen a mikrofonnal, kamerákkal te már ismerkedsz itt nálunk is. És a hallgatók, nézők, ők láthatják a Szent István Televízió YouTube csatornáján is a te adásaidat. Na most, hogyan jött ez az életedbe? Erről mesélj, illetve kikkel forgatsz te interjúkat?
1: Hát én erre kaptam egy felkérést, hogy lenne kedvem egy ilyen, hát lényegében műsort, hát nem vezetni, de hogy lenne kedvem riporterkedni ebben a műsorban, és igazából ezen én kicsit így megijedtem tőle, vagy nem tudom, így elgondolkodtam, hogy
0: neked illik, való ez?
1: Igen, hogy illik-e hozzám, vagy hogy így tudnék ebbe jól teljesíteni. És hát úgy tűnik, hogy jól megy, vagy így élvezem is ezt az egészet. Már 2 atyával és 1 nővérrel forgattunk több részt, és én ezt nagyon érdekesnek találom. Már csak azért is, mert lényegében szabad kezet kapok a kérdésekben, amiket én megfogalmazok.
0: Te teljesen tárítod össze a műsort?
1: Hát egy adott témát mindig kapok, de alapvetően azt kérdezhetem, ami engem így érdekel azzal a témával kapcsolatban. És ez így elég megnyugtató, hogy tényleg azt kérdezem, ami engem érdekel. És hát ezzel ugye több is leszek, én úgy érzem. Szóval alapvetően teljesen egy pozitív élmény ez nekem.
0: És ha visszaemlékszel erre a három adásra, akkor milyen témákban beszélgettél a vendégeiddel eddig?
1: Körülbelül ott Nagyböjt környékén kezdtük el ezt az egész forgatást, szóval természetesen volt szó a Nagyböjtről, ezen belül a Nagyböjtben a csendről, a lemondásokról. Volt szó már így a vasárnap jelentőségéről a kereszténységben.
0: Egyébként mennyi idő ezekre fog készülni?
1: Hát azért kell pár nap, hogy végig tudjam gondolni az adott témákat. Igazából, amint megkapom ezeket a témákat, így elkezdek nyilván rajtuk gondolkodni, kicsit így megpróbálok arra is figyelni, hogy így a kortársaimat mi érdekelheti, szóval nem feltétlenül az, hogy engem most éppen mi érdekel, hanem hogy tényleg egy korombelinek mi lehet érdekes, és ez alapján próbálom összeállítani így a kérdéssort.
0: Ez abszolút látszik egyébként, ahogy én is megnéztem már pár ilyen adást, hogy te ilyen hétköznapi nyelven teszed fel a kérdéseidet, és talán közérthető módon mutatkozik ez meg a fiatalok számára, és akik akár ezt hallgatják, vagy látják, szerintem jó úton vagy. Van egyébként ezzel kapcsolatban valamilyen terved majd a későbbiekben?
1: Hát gondolkodtam már rajta, de elég sok minden érdekel, köztük igazából ez is, de hát még nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy ez az az út, ami nekem való.
0: Milyen területen képzeled el a továbbtanulást?
1: Hát ez nekem rettentően szerteágazó, így az érdeklődési köreim. Elsősorban, ami már tényleg nagyon-nagyon régóta érdekel, az a színművészet. Nyilván vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, hogy bírnám, de lehet, hogy majd teszek egy próbát, megpróbálom a felvételit. Érdekel még a pszichológia is. Igen, ez a különbség leginkább nekem a színművészet és a pszichológia között, hogy a színművészetben ugye kielhetem egy adott szenvedélyemet, a pszichológia meg inkább így nagyon-nagyon érdekes, és ezért nehéz eldönteni, hogy tényleg melyiket szeretném. Nagyon másféle, a közszolgálati egyetemen is néztem már különböző szakokat.
0: Szabadidődben, ha éppen nem az oratóriumban vagy, akkor mivel foglalkozol, mit csinálsz?
1: Nagyon fontos szerepet tölt be az életemben a zene. Körülbelül másodikos korom óta járok zeneiskolába, ez idő alatt jártam 4 évet csellózni, 4 évet népénekeltem, és most 7. éve zongorázom, szóval ez végül is, ami úgy igazán megragadott engem. Néptáncolok is, előtte 9 évet eresgéztem, szóval így a sport meg a tánc az is életem része, igen. Hát nyilván ez most ilyen sablonosan hangzik, de a barátaimmal töltött idő az is jó részét kiteszi a hétköznapjaimnak és hétvégéimnek.
0: A műsorunk végéhez közeledve azt kérdezném tőled így utoljára, hogy mi az az üzenet, amit esetleg meg tudsz fogalmazni a kortársaid felé, vagy mi az a kis plusz, amit te útravalónak tudnál mondani azoknak, akik talán elvesztettnek érzik magukat ebben a világban, mert hogy a mai generációban én gyakran vélem felfedezni azt, hogy nehezen találják az útjukat, és néha kihagyják ebből a jó Istent.
1: Hát ez egy nagyon rövidke dolog, de hogy ne forduljanak el a jó Istentől. Én azt érzékelem néha így egyébként magamon is, hogyha bármi csalódás ér az életben, akár mondjuk egy szerettem elvesztése, vagy bármi, tényleg bármi, akkor így hajlamosak vagyunk elővenni így Istent, hogy ezt most miért. De úgy gondolom, hogy mindennek van oka. Szóval sosem szabad ilyenkor úgymond kiábrándulni Istenből, mert ő ezt tényleg okkal tette, szóval nem szabad elfordulni tőle. Vannak ilyen nagyon megható pillanatok, ami mondjuk engem szentségimádáson szokott így, hogy elkapni ez az érzés, hogy tényleg nagyon erősen érzem Isten jelenlétét, és ez mindig nagyon szép.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk még így a mikrofonoknál, és nagyon sok kitartást is, sikert kívánok neked itt nálunk is.
1: Köszönöm
0: a TV munkájában, és a tanulmányaidban is természetesen.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Horúci Liza gimnazistával, a Szalízi Oratórium egyik animátorával, a keresztény fiatalok közösségi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. A közleményében azt írta, a kúria elnöke rendszeresen fenyegette kollégáit, és Orbán Viktor úgy nevezte ki legfőbb bírónak, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propagandaminisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A biodiverzitás és génmegőrzési főosztály vezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a biztosíték arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. 19 önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet Sopronban, írt a Facebook oldalán a megyei jogú város polgármestere. Farkas Ciprián azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a Merszkóp Kft. Szakemberei. Azbeszttartalmú kőzetet azonosítottak több utcában. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be, és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors átmeneti megoldásként az útburkolatok kálciumklorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. Gajdos László hangsúlyozta, hogy minden segítséget megadnak az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából. A Corvinus Egyetem 150 oktatója követeli az alapítványi működés megszüntetését, a kutatói autonómia helyreállítását. A felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi szervezete úgy véli, az országgyűlési választás eredménye új lehetőséget kínál az egyetemi autonómia visszaépítésére. A holland fővárosban úgy döntöttek, hogy május 1-től nem jelenhetnek meg fosszilis üzemanyagokhoz, repülőutakhoz, óceánjáró hajóutakhoz, benzines és dízelautókhoz, valamint húsfogyasztáshoz kötődő reklámok a város által ellenőrzött közterületi felületeken. A lépést a klímavédelemre hivatkozva vezették be. A város ezzel a világ első fővárosa lett, amely jogi tilalmat vezetett be a fosszilis energiahordozókat és a húsfogyasztást népszerűsítő reklámokra. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti ország rész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
1: Sziasztok!
7: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Május 30-án lesz az első Miskolckon a Tudomány és Technika házában. Ez a mai témánk, a főszervezővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Liechtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybörzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatos

0: többnapos eseményekről beszélünk.
1: Mi lehet a titka a képregények népszerűségének, töretlen népszerűségének?
0: Az elmúlt években szerencsére egyre több hazai kiadó fedezte fel azt, hogy erre nagy igény van az országban, és sorra adták ki azokat a kultikus műveket, amelyek néha csak több évtizedes késéssel jutottak el Magyarországra, de vannak olyan kiadók, akik párhuzamosan az amerikai és nyugat-európai megjelenésekkel, illetve ázsiai megjelenésekkel szinte párhuzamosan juttatják el most már a magyar olvasókhoz is a legújabb kiadványokat is, és mivel, hogy van kínálat, így a kereslet is megmutatkozott, így most már kereslet és kínálat találkozott, rengeteg új kiadó van, és már több évtizede is a piacon lévő kiadók vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy az újságosnál is lehet képregényeket kapni, ilyen utoljára gyerekkorunkban volt, úgyhogy ez számomra is öröm, meg a képregényrajongók számára is.
1: Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, és a főbb pontokat, vagy programpontokat, amire számíthat, aki kilátogat.
0: Az időpont az 2026. május 30-a, szombat. Ez a gyerek nap hétvégéje, de nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig több helyszínen. Majd a elkövetkező hetekben fogjuk majd digitális formában közreadni a pontos programterveket és a helyszínrajzokat, hogy a Technikaház impozáns épületének mely részeiben, mely programokkal fognak tudni találkozni a résztvevők, illetve a Technikaház előtti óriási téren is leszünk, ott egy nagy börze és vásár lesz, ahol kifejezetten olyan termékeket fognak csak árulni, amely köthető ezekhez a hobbikhoz. Tehát képregényeket, akciófigurákat, társasjátékokat, cosplay ruházatokat, tehát ez fantasztikus lesz, mert Borsodabó Zemplén megyében még soha nem volt. És már ott tartunk, hogy a 10 órás program megnyitó előtt is lesznek események, hogy akik esetleg sorban állnak, azok is ne unatkozzanak. Így azt mondtam, hogy 9 órától folyamatosan lesznek programok már a téren, így érdemes már 9 órára odaérkezni, hiszen például a Bioharmonia Tai Chi Egyesületnek a bemutatója és egy shuffle dance bemutató is közvetlenül meg fogja előzni a 10 órás nyitást. Tehát ezek is negyedórás programok, nem fog senki se unatkozni, illetve a már említett bőrzés vásáron kívül, amely ugye jellemzően a szabad területen lesz, bent a Technikaháznak a földszintjén lesz egy úgynevezett Artist Alley zóna, ami azt jelenti, hogy ott a művészek, az írók, a kiadók, a illusztrátorok, a grafikusok lesznek ott, és a saját műveiket fogják dedikálni, bemutatni, árusítani. És a földszinten található még két terem, amelyekben párhuzamosan lesznek előadói szekciók, az emeleten lévő Latabár teremben lesznek majd a fő előadások, de itt nem lehet azt mondani, hogy fő előadás, azért kényszerültünk több terembe párhuzamosan tartani őket, mert olyan sok előadó jelentkezett, és nem akartunk senkit sem visszautasítani, hiszen kiutasítana vissza mondjuk például egy Star Trek Magyarország nagykövetének az előadását mondjuk a 60 éves Star Trek univerzumról, vagy a visszajövőbe filmekről mondjuk a magyarországi legnagyobb szakértőnek az előadását, vagy például egy nagyon-nagyon híres képregény rajzolónak, aki 30 kiadványt publikált, neki például mondjuk a Stanley előadást, illetve egyetemi tanárok fognak nekünk előadni, grafikus művészek, téma nagy szakértői, youtuberek, influencerek, táblajátékokkal kapcsolatban bemutatják a D&D világát, amely például a Stranger Things sorozatból is ismerős lehet, ezekkel a játékokkal játszottak ott a gyerekek folyamatosan a film alatt, és ugye sok embert érdekelt, hogy mi is lehet ez, ami már az E.T.-ben a 80-as évek elején is azzal kezdődött a film, hogy ilyet játszottak a gyerekek Magyarországon, azt se tudtuk, miről van szó. Ezeket fogják majd bemutatni kerekasztal beszélgetésekben, lesznek itt írók, lesz 18 éven felülieknek szóló előadás is, tehát nagyon izgalmas lesz, mindenki meg fogja találni szerintem a számára kedves dolgot. Aztán lesz például Gamer Zóna, ahol a legújabb és a legrégebbi konzolokon, számítógépes játékokon tudnak majd a kisebbek, nagyobbak játszani. Amikor azt mondtam, legújabb, az valóban azt jelenti, hiszen a legújabb Nintendo Switch és az erre forgalomba hozott legújabb játékok lesznek majd jelen, illetve amikor azt mondtam, meg a legújabb PlayStation, és amikor azt mondtam,

0: vagy a legrégebbi dolog, akkor például a legrégebbi Commodore számítógép, ZX Spectrum, PlayStation 2-es gépek, tehát több évtizedes, nagyon régi retro gépeket fognak majd elhozni több szervezet, és áll majd mindenkinek a rendelkezésére. Illetve tervezünk még filmvetítéseket, ezek még egyelőre meglepetések lesznek, és rengeteg miskolci klub is bemutatkozik, akikről például még én se hallottam, de már hosszú évek óta játszanak. És most ez egy remek lehetőség lesz azok számára is, akik szintén, mint én, nem is hallottak róluk, de tudnak csatlakozni esetleg mondjuk például kártyajátékosokhoz, táblajátékosokhoz, legyen az szó mondjuk például Pokémon játékról, Dungeon and Dragonsról, Warhammerről és rengeteg más hasonló ilyen fantasy, science fiction szerepjátékokról. Lesznek itt a Miskolci Egyetemről is klubok, illetve a Miskolci Mix Alapítvány, amely a Papszer utcában található, oda is jár rengeteg társaság, ők is tiszteletüket teszik nálunk. Messzebbről, Budapestről, Dunántúrról, az ország különböző nagyvárosaiból fognak érkezni komplett társaságok, produkciók, óriási rendezvény lesz.
1: Kicsi is lesz az a hatalmas tér, ha ugye így ezt a felsorolást így végighallgatva ezt gondolja az ember.
0: Igen, de nagyon örülünk ennek, és inkább azt mondom, hogy összehúzzuk majd magunkat, mert nem akartam elutasítani senkit, csak tényleg olyan jelentkezőket, akiknek úgymond más a portfóliójuk, és nem igazán illenek bele ebbe a történetbe. De még az utolsó pillanatokban is, amelyeket mostanában élünk, ezekben a napokban is jelentkeztek olyan komoly könyvkiadók, akiket azért nem illik visszautasítani, ha csak egy asztalt is tudok nekik adni, várva az épületbe, már öröm számukra is, számunkra meg még nagyobb öröm, hogy itt lehetnek, hiszen ők elhozzák azokat a kiadványokat, amelyeket például Magyarországon eddig még csak a május, tehát egy héttel ezelőtti képregényfesztiválon lehetett árusítani. Ott volt a bemutatás, és most másodszor az országban nálunk lesz Miskolcon május 30-án.

0: Most folytatjuk beszélgetésünket Lichtenstein Raimond főszervezővel az első Miskolcon képregényfesztiválról.
1: Te gyűjtöd a képregényeket?
2: Igen, én gyűjtöm. A feleségem legnagyobb örömére idézőjelbe, hiszen már-már egy könyvtárban élünk ezáltal, de nagy rajongó vagyok, és igazság szerint a gyerekkor után a fiatal felnőtt, meg a tínédzser koromban annyira nem érdeklődtem ezek iránt, utána a felnőtt korba jött újra elő nekem ez a dolog, amikor egy barátom elhívott egy képregény bőrzére, aztán ez megint beszippantott engem, és hogy az elmúlt 15 évben kattantam rá jobban erre, de ez köszönhető azoknak a kiadóknak is, akik tényleg az olyan kultikus képregényeket adták ki magyarul, amelyek tényleg több évtizedre jelentek meg külföldön. Mindenki tudta Magyarországon, hogy ezek milyen óriási nagy jelentőségi művek, és vannak olyan képregények, amelyek például könyvfesztiválokon is elnyerték mondjuk a fődíjakat, mert Amerikában már a képregényeket, az igényesebb műveket ugye grafikus novellaként emlegetik, és rendesen a irodalmi művekkel együtt szokták versenyeztetni őket, és számos olyan verseny van, ahol például grafikus novellát hoznak ki győztesnek, és ezek az írók, rajzolók, ezek világon mindenhol elismert személyek, és Magyarországra is már bejött ez a kultusz, ez a rajongó, ez a rajongás, ez a rajongói tábor. Jellemzően ugye kénytelenek voltak legközelebbi helyre Bécsbe kijárni hasonló rendezvényre, aztán Budapestre is, és most remélem, hogy most már Miskolcra is, és reméljük, hogy évről évre meg tudjuk majd rendezni ezt az eseményt. Nagyon jók most így az előrejelzések, és bízunk benne, hogy 30-án is ez siker lesz.
1: Van kedvenc képregény figurád, karaktered?
2: Hát ugye most mondhatnám azt, hogy Pókember, Batman, akit ugye mindenki szokott esetleg emlegetni, de valóban amúgy Batmant őt nagyon kedvelem, de főleg azért, mert neki mertek már a kezdet-kezdetén is írni komolyabb hangvételű történeteket, tehát ugye Batman az egy kicsit ilyen törvényen kívüli karakter volt, de ugye nagyjából minden jelmezes hősre ez mondható, még Supermanre is, hiszen ugye nem hajlandó együttműködni a kormányokkal, de mondjuk hogy a Pókemberben is elhangzott, ugye a nagy erő nagy felelősséggel jár, és valóban ezeknek a szuperhősöknek nagy a felelőssége is, hogy mit mutatnak ugye a társadalom felé magukból. A Pókembert azt leginkább így a vidámsága miatt kedveltem meg gyermekkoromban, illetve a régi klasszikus Transformers képregényeket, ezek megjelentek ugye Magyarországon is, és nagyon szerettem például a Watchmen, a Sandman kiadványokat, ezek tényleg fantasztikus művek, illetve szeretem az ilyen underground kiadóknak is a műveit, ami még nagyon be tud szippantani engem, az a grafika. Az a legszerencsésebb dolog, amikor a grafika és a történet az mind a kettő magas színvonalú, de inkább elolvasok egy kevésbé jó grafikával rendelkező művet, hogyha nagyon jól van megírva a történet, mert az a legnagyobb csodás, amikor egy csodálatosan megrajzolt képregénynek a történet esetleg nem annyira élvezhető. De amit én igazán szeretek, és ez tényleg gyerekkoromból ered, a Fazekas Attila képregények. Hát én őt tartom az egyik legnagyobb magyar képregényrajzolónak, de lehet, hogy ez azért is van így, mert én abban az érában nőttem fel, amikor ugye megjelentek neki annak idején a Ben Hur, a Csillagok háborúja, a Birodalom visszavág képregényeket, és ezeket faltuk tényleg, tehát így reggeli közben, iskolában, szünetben, minden alkalommal, és ezek voltak az első olyan képregények, amikkel igazából megismerkedhettem, és Fazekas Attila mai napig is alkot. Hál' Istennek több kiadó is foglalkozik a művének az újrakiadásával, illetve az új művének a megjelentetésével. Én őt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg néha jobban előveszek egy Fazekas Attila képregényt, mint mondjuk egy külföldi kiadványt.
1: Itt is van, ami mondjuk Amerikában, hogy az mondjuk az első kiadványok nagyon értékesek lesznek idővel, vagy van egy ritka példány, amit gyűjt valaki, és nagyon sok pénzt is képes érte adni, tehát ez a jelenség itt is Magyarországon is van már?
2: Van már, ugye főleg a külföldi ritkaság Magyarországon is ugyanolyan ritkaság, tehát vannak olyan magyar képregénygyűjtők, akik például beszerezték a saját gyűjteményeikbe esetleg a külföldön is nem olcsó pénzért hozzájutható kiadványokat, persze itt nem a több millió dolláros első Superman, Pókember, Batman füzetekre gondolok, bárki tudja, lehet, hogy Magyarországon is van valakinek, de nagyon jól titkolják, mert azért jellemzően a legnagyobb gyűjtők, azok nem igazán mutatják meg a gyűjteményeiket. De vannak olyanok, akik már megmutatták, és nagyon irigy is vagyok bizonyos emberekre, hiszen csodálatos szobákat rendeznek be a képregény és figura gyűjteményeiknek, és valami jövőbeli célom nekem is valami hasonló létrehozása, illetve van egy ismerősöm, aki például már egy komplett kis képregény múzeumot is létrehozott saját magának. Magyarországi kiadványok közül is vannak olyanok, amelyek már nagyon magas értéket képviselnek, például a kiadási árnak több mint a 10-20-szorosát érik ezek a képregények, és most nem akarok számokkal dobálózni, de vannak nagyon magas összegekért cserbelélendő gazdát cserélő kiadványok, és vannak olyan dolgok, amiket meg se értek, de az igazi gyűjtő az biztos megérti, tehát hogy itt nem is például magyar nyelven kiadott mondjuk akár szuperhős történetről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb gyűjtői relikvia, szerencsére nem gyűjtöm azt a vonalat, például mondjuk egy Dagobert bácsis kiadvány, nem akarok most senkit se sokkolni, hogy mennyibe kerül, itt az a lényeg, hogy viszonylag kevés példányba adták ki, és ez nagyon nagy kincset ér a gyűjtőknek, akik mondjuk ebbe a témakörben is gyűjtenek, vagy csak mondjuk a nagy képregény gyűjtők, hiszen mindenki tudja az országban a gyűjtők közül, hogy mondjuk ez a talán legértékesebb magyar nyelven kiadott képregény, viszont nagyon-nagyon komoly összegeket kell leszurkolni, hogyha valaki ezt meg akarja szerezni, de ugye az igazi gyűjtő az nem is adja tovább, ha véletlenül felbukkan a piacon úgymond egy-egy ilyen kiadvány, akkor az nagyon hamar gazdára tud találni, kérjenek érte bármennyi összeget is. De szerencsére az újrakiadásoknak hála azért ez a vegyük meg a képregényt, tegyük félre 10 évre, aztán biztos majd fog érte többet érni, tehát nem igazán ez a gyűjtői attitűd, de mivel vannak olyan kiadók, akik látják ezt, hogy mire van igény, szerencsére van, hogy gyakran kiadják újra a kiadványokat, és akkor már is lecsökkennek esetleg ezeknek a korábbi kiadványoknak az értéke, de vannak olyan gyűjtők, akinek fontos, hogy az első kiadás legyen meg neki a polcon, és akkor természetesen annak a körnek ugyanúgy megmarad ez a viszonylag magas érték is egyes kötetek esetében.
1: Rajmond, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozzunk akkor 30-án a Tudomány és Technika házában.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk 30-án. 10 órakor kezdődik a rendezvény, de már 9 órától lesznek programok a Tudomány és Technika ház előtti téren. Illetve, ezt még nem mondtam el, de egy kicsit beszélnék róla, hogy amikor vége lesz a programnak, aznap este kora délutántól az Arena Gamer Barban lesz az eseménynek az afterpartia, rengeteg programmal, úgyhogy ez végül is egy egész napos reggeltől késő esik tartó esemény lesz 30-án Miskolcban. Mindenkit várunk szeretettel Miskolcról, Borsodról és az egész országból.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Liechtenstein Raimonddal, az első MiskolcCon főszervezőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Berek Szászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm velem szemben beszélgető partneremet, aki azért érkezett ma ide hozzánk, hogy egy kicsit visszatérésképpen a március 21-i Down-szindróma világnapjáról beszélgessünk, mert hogy érintett szülőként ő velem szemben, hiszen a harmadik kislányuk Hanga Down-szindrómával született, aki most már 10 éves lesz hamarosan. Hát köszönöm szépen először is, hogy elfogadta ezt a meghívást, és beszélgethetünk
1: én
0: a személyes érintettségről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van, és hát kezdjük talán egy sportvonatkozású hírrel, mert hogy megosztotta velem az imént, hogy éppen március 21-én, amikor a Down-szindróma világnapját ünnepeljük, vagy emlékezünk róla, akkor a Diósgyőr foci csapat a Nyíregyházán játszott, és önök oda kaptak egy nagyon szép meghívást, ahol Hanga egy kicsit főszerepet is kapott.
1: Így van, egyébként is, ő ezt nagyon élvezte, hozzáteszem. Ugye szombaton volt a Down-szindrómának a világnapja, és ebből az alkalomból kerestek olyan gyermekeket, akik a játékosokat bekísérték a pályára. Tehát amikor elkezdődik a meccs, akkor ugye bevonulnak a játékosok, és általában mindig gyerekek, kisfiú gyerekek kísérik őket. Most viszont Down-szindrómás gyerekek, felnőttek kísérték be a játékosokat, és Hanga is úgymond kiválasztásra került, és olyan szerencsés volt ráadásul, hogy a DVTK-nak a csapatkapitányát kísérhette be a pályára, tehát elsőként vonulhatott be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség volt, és hangosan ugye, hogy a meccsen mi ezt hallgattuk ott a helyszínen, bemondták, hogy ma van a Down-szindróma világnapja, és hogy a különbség kisebb, mint gondolnád, szlogennel ezt mindenki megfigyelhette és megnézhette. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként nekem is, meg a gyereknek is.
0: És milyen szép kezdeményezés, azt gondolom, igen, akár itt az elfogadás, igen, ugye a társadalmi problémák kiegyenlítése okán is akár, és mit mondott Hanga, milyen élmény volt ez neki, mert hát azt gondolom, ez
1: igen,
0: a lényeg.
1: Igen, igen, hát ő nagyon-nagyon lelkes volt, tehát már előtte egy nappal azt hallgattam, hogy mikor megyünk már a meccsre, kapott kölcsön egy DVTK-s piros meszt is, úgyhogy nagyon boldog volt, úgyhogy ő nagyon bátor volt, tehát ő nagyon élvezte, hogy ott lehet. Utána megnéztünk egy fél időt, az már annyira nem tetszett neki, az egy kicsit unalmas volt neki, de önmagában azt láttam, hogy nagyon, nagyon elvarázsolta a dolog, és nagyon tetszett neki.
0: És ezek maradandó élmények, igen, azt gondolom a gyerekek életében, igen, sokáig, igen, tudnak, igen, belőle táplálkozni, meg talán a család is, hiszen Nyíregyházára természetesen elkísérték önök
1: is. Így van, elutaztunk Nyíregyházára ebből az alkalomból, úgyhogy nagyon, nekünk is nagy élmény volt, megmondom őszintén, egy kicsit az volt nekem furcsa, hogy én még egyszer ennyi Down-szindrómás embert egy helyen nem láttam. Tehát, és a korosztály az ilyen kicsi, nem tudom, aztán talán 5-6 éves lehetett, talán a legkisebb, és voltak ott idősebbek is, tehát nem csak feltétlenül gyerekek voltak ott a kísérőként, hanem voltak felnőtt Down-szindrómások is. Nagyon érdekes élmény volt még nekem is, hogy ezek a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz egyáltalán. Mondom, ennyi Down-szindrómás még nem láttam egy helyen is, és tényleg mintha olyan furcsa világ az övék, de olyan magától értetődő volt, hogy ők megtalálták a közös hangot, azonnal játszottak, azonnal beszélgettek a maguk kis nyelvén, ugye nem mindenki tud akár beszélni, mert azért a Down-szindrómánál is elég nagy a szórás, igen, abban a tekintetben, hogy most enyhe, középsúlyos vagy súlyosabb, és nagyon ügyesen megtalálták a hangot egymással, tehát nagyon élvezték, én úgy láttam.
0: Mondhatjuk, hogy 2026-ban önök a Down-szindróma világnapját így ünnepelték, Nyíregyházán a focipályán?
1: Igen, mondhatjuk, igen, igen, határozottan mondhatjuk ezt, igen, felemelt zokniban, úgyhogy...
0: Egyébként fontosnak tartják ezt az egy napot, mert hát azt gondolom, hogy önöknek kicsit több mint 10 éve az életük valahol erről, igen, szól, azt gondolom, mindjárt fogunk a történetükről majd beszélgetni, meg hát ugye a világnapokról szoktuk mondani, hogy évben egy nap, de hát önöknek nyilván ez sokkal többről szól.
1: Így van, egyébként kiskora óta tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Down-szindrómások világnapja, és a gyerkőccel egészen pici korától ezen a napon felemelt zoknit húzott, de nem csak ő, hanem a család is. És sokszor volt olyan, hogy a nagyobbik gyermekeim, mert ugye 4 gyermekem van, a nagyobbak iskolába jártak, és ők ugyanúgy felvették a felemelt zoknit, és mindenki érdeklődött, hogy most elnézték, rosszul húzták fel, mondjuk általában a felemelt zokni úgy az igazi, hogy az egyik zöld, a másik meg sárga, tehát hogy valami látványos különbség legyen, úgy az igazi. És ők azért mindig büszkén mondták, hogy ők azért húzzák fel, mert ma van a Down-szindróma világnapja, és az ő testvérük is Down-szindrómás. Manapság már az iskolában iskolában is egyébként most csütörtökön is figyeltek erre, ugye ott is több Down-szindrómás gyerek jár az iskolába, ahova hanga, és csütörtökön mindenki felemás cipőbe ment diagnózistól függetlenül tanárok gyerekek. Tehát ebből a szempontból megemlékezünk róla, igen, figyelünk rá, úgyhogy ez egy szép kezdeményezés, azt gondolom, és egyre többen figyelnek erre.
0: Látszik egyébként a társadalmunkban is, hiszen azt gondolom, hogy ez a felemászokni felhúzása is egyfajta társadalmi érzékenyítésnek igen. lehet egy nagyon fontos eleme. Mennyiben változott akár 10 év elteltével itt a társadalom hozzáállása, mennyire kezelik még a Down-szindrómásokat tabuként, hiszen ha önök bárhova elmennek, akkor azt gondolom, hogy Down-szindrómának nyilvánvalóan vannak látható
1: igen,
0: jelei.
1: Tehát
0: a társadalom nagy része azt gondolom tisztában van azzal, hogy itt egy kromoszoma rendellenességről beszélünk, de hát nyilván azt pedig azért kevesen tudják, hogy milyen egy élet egy Down-szindrómás gyermekkel.
1: Igazából én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi hangával ugyanúgy jövünk, megyünk, mint egy épértelmű gyermekkel, mert ugyanúgy kirándulunk vele, sétálunk vele a városba, fagyizunk egyebek. Érdekes módon én eddig mindig pozitív tapasztalatokat éltem meg. Hozzáteszem ez elsősorban felnőttek részéről, tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy megyünk és ő vagy kap egy plusz gömb fagylaltot, ami egyébként a nagy kedvence, vagy kifejezetten oda mennek hozzá, mosolyognak, beszélgetni próbálnak vele. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként, tehát, és érdekes módon, ami még furcsa volt nekem, hogy amikor külföldről mentünk, akkor ez még egy kicsit fokozottabb volt, de most már itt is ezt tapasztalom.
0: És a partner ebben egyébként?
1: Ő egyébként...
0: Mennyire nyitott ezekre?
1: Nem nagyon. Én azt gondolom, hogy ezt amúgy nem veszi ilyen szempontból észre. Tehát a fagyinak nagyon örül egyébként a pluszgömbnek, de ezt ő még nem annak értelmezi, hogy ő valamiben más. Tehát az, hogy ő hogy éli meg ezt a sajátos másságát, ez még azt gondolom, még nála most fog majd kialakulni. Tehát
0: de egy szülőknek fontos megerősítés.
1: Igen.
0: Abban, amit tesznek nap, mindnap.
1: Valószínűleg, amúgy valamennyire igen, de én azt gondolom, hogy az a jó, ha lehet ezt mondanom, hogyha egy szülő megpróbálja úgy nevelni a Down-szindrómás gyermekét, mint egy egészséges gyermeket. Természetesen vannak speciális dolgok, amik mellett nem mehetünk el, de én azt gondolom, hogy a gyereknek is az a jó, ha azt érzi a családon belül, hogy ő nem más, ő olyan, mint a többi, főleg egy sok gyerekes családban, ő olyan, mint a többi. Természetesen vannak dolgok, amik nehezebbek vele, és több figyelmet, több türelmet igényel nagyon sok dologban. Ez azért már érezhető, de azt gondolom, hogy ő ezt még nem veszi észre annyira, és addig jó, amíg neki ez nem feltűnő, hogy ő más, mint a többi gyerek. Bár most mondjál, azt mondom, hogy most már 10 éves, tehát már ha olyan helyre megyünk, ahol épp gyerekek vannak, ott azért már érződik a különbség, ezt szerintem most már ő is kezdi érezni, de még azért nagyon, tehát a kisgyerekek például nagyon nyitottak rá, és ő nagyon imádja a kicsiket is.
0: Szerintem hanga nagyon szerencsés a tekintetben is, hogy nagy családban nő fel. Ugye?
1: Igen,
0: azt mondta
1: az imént,
0: hogy 4 gyermekük van, 4 leánygyermekük, a legidősebb 20 éves,
1: így
0: a legkisebb pedig 5. Nagy a korkülönbség. Úgyhogy azt gondolom, egy kicsit mindig újra kezdték, és nagyon érdekes, hogy ugye hanga a harmadik gyermek.
1: Harmadik,
0: ugye 10 éves lesz hamarosan,
1: igen.
0: azt mondta, harmadik osztályos. Úgyhogy egy picit vissza tudunk emlékezni a kezdetekre, hogy 2 egészséges gyermek után jött ő. Hogyan emlékszik vissza anya arra, mikor tudták meg, hogy ő ilyen szindrómával fog születni?
1: Hát a terhesség alatt nem derült ki. Tehát egészen 9 hónapig mi abban a tudatban éltünk, hogy egy egészséges gyermekünk lesz. Annak ellenére, hogy vérvizsgálatot csináltunk, genetikai ultrahangot, mindent. Tehát én azt tudtam mondani, hogy Jóisten egyszerűen azt akarta, hogy ő így szülessen meg, és minden vizsgálat azt igazolta, hogy ő egészséges lesz. És amikor megszületett, akkor voltak jelek. De mivel ő egy enyhe, mondjuk azt, hogy típusú Down-szindrómával született, ezért nála nem volt egyértelmű, amikor ránézett az ember, hogy ő Down-szindrómás, hanem a gyermekorvos mondta itt a kórházban, akkor még a Semmelweis kórházban született, talán a 2. napon mondta nekem azt, hogy valami úgy tűnik a kislányon, hogy nem egészen kerek, mert hogy ugye a tipikus Down-szindrómás jegyekből volt 1-2, amiket produkált. Nem volt teljes mértékben hipotól, mert ugye a Down-szindrómás gyerekek legtöbbje az, ő nem volt az. Nyújtogatta a nyelvét, ugye a szemén látszik a Down-szindrómásoknak elsősorban, hogy a szindrómának az elsődleges eredet, egy csecsemőnél, aki ugye még csukott szemmel folyamatosan alszik, ez sem volt egyértelmű. Tehát sok olyan jel volt, ami külsődlegesen, vagy külső jelek alapján nem bizonyította egyértelműen, hogy ő Down-szindrómás, tehát mindenképpen a vérvétel volt az, ami egyértelműen megállapította róla, hogy ő ezzel a szindrómával született. Nekünk abból a szempontból szerencsénk lehetőségünk volt, hogy viszonylag hamar, tehát 3 hetesen kiderült, vagy eljutottunk oda, hogy a vérvizsgálat eredménye az megvolt, és kiderült, hogy ő tényleg Down-szindrómával született kislány.
0: De mindenképpen azt gondolom, hogy sok hatás lehetett.
1: Annak
0: fényében, hogy 9 hónapig ez, abban ez a hitben éltek, hogy egy harmadik egészséges kislány.
1: Ez pontosan így van. Tehát ez megmondom őszintén, az első pár hét, amíg ez a bizonyosság, meg tudtuk, hogy tényleg Down-szindrómás, ez a folyamatos tagadás volt. Mm. Biztos, hogy nem az én gyerekem. Hát ez nem lehetséges. Hát nézzük meg a fényképeket, hogy hasonlít az előző testvér nővéreire. Most is milyen ügyesen kinyitja a szemét, figyelmi. Tehát, hogy egyszerűen az ember keresi azokat a jeleket, hogy ez biztos, hogy nem így van.
0: Ez a
1: valahol
0: a tudat,
1: igen, így van. Valahol ott mélyen ott van a tudat, hogy ez így van, de az ember tagadja egyértelműen. És amikor ez bebizonyosodott a 3 hét után, hogy megkaptuk az eredményt, akkor az egy nagyon komoly sok hatás volt. Valamennyire az ember felkészült erre, addig azért sokat utána olvastunk, próbáltunk mindent megtudni, úgymond a Down-szindrómáról, de az ember a sok információtól csak összezavarodott még jobban, azt kell, hogy mondjam. És ezen egy dolog tudott nekünk segíteni az akkori kétségbeesésünkben, hogy felvettük a kapcsolatot a Down-dada szolgálattal, és rögtön egy anyuka, akinek Down-szindrómás gyereke van, a Szemesné Parti Rita, aki a Down-dada szolgálatnak tulajdonképpen itt a miskolci képviselője, ő azonnal hívott bennünket, és nem csak ő egyébként, hanem ennek a Down-dada szolgálatnak a központi, mondjuk úgy központi igazgatója, vagy aki ezt kitalálta és életre hozta, a Steinbach Éva is személyesen hívott fel bennünket telefonon, és ezek a beszélgetések abban a helyzetben nagyon-nagyon sokat jelentettek. Mm. Az, hogy ez nem egy tragédia, hogy ezzel együtt lehet élni, hogy ebből van kiút, hogy itt vannak megoldások egyáltalán, és az is van, hogy nem feltétlenül az lesz a végeredmény, amikor az ember ilyenkor a legrosszabbat feltételezi, mit a gyerek nem fog járni, nem fog beszélni, örökké itt lesz idézőben a nyakunkon, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezt érzi ilyenkor a szülő, és ez egy óriási lökés volt, hogy van út, és lehetőséget kaptunk, telefonszámokat kaptunk, merre induljunk el, hogyan tudunk a gyermekünknek a legtöbbet segíteni ahhoz, hogy a legtöbbet mondjuk azt, hogy hozzuk ki belőle.

0: És aztán milyen volt az élet hangával otthon, amikor hazakerültek, és megkapták a Dandas szolgálattól a segítséget? Mert azt gondolom, hogy két lánygyermek után anya megszülte a harmadikat, és hát még amikor a pocakjában volt Hanga, akkor joggal gondolhatta azt, hogy harmadik kislány, hát mindent ugyanúgy csinálunk majd, mint az előző kettővel, de hát mégsem.
1: Hát mondhatom azt, hogy egyáltalán nem, inkább én azt mondanám. Azt szoktam mondani, hogy az egészséges gyerek az magától fejlődik. A Downos gyerek az mindenben segítséggel fejlődik. Tehát, hogyha a Downos gyerekkel nem foglalkozunk napi szinten, akkor nem jut el arra a szintre, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk. Úgyhogy Hangával napi szinten fejlesztésre jártunk, mondhatom ezt egyébként. 3 hetesen derült ki Down-szindróma, és mi 6 hetes korától már dévény tornára hordtuk. Ez volt az első, amit javasolt nekünk a Down-dadás anyuka, hogy azonnal az első, hogy oda vigyük, úgyhogy ő már 6 hetesen már dévény tornára járt. Az rengeteget segít ugyanis a mozgás fejlődésén. És ezt követően megint csak nagyon korán, és ez megint csak a Down-dada szolgálatnak köszönhető, 3 hónapos volt Hanga, amikor a református egyháznak a korai fejlesztőjébe kerültünk, tehát nagyon-nagyon korán, és ez már nekem egy óriási megnyugvás volt, hogy a gyerek úgymond jó helyen van. Tehát mostantól kezdve szakmailag is figyelik a fejlődését, segítenek bennünket folyamatosan. Hetente több alkalommal hordtam fejlesztésre, ezen kívül otthon is, amit csak lehetett, ugye latba vetettünk. Azt szoktam, hogy a szegény gyereknek konkrétan csak fejlesztő játékai voltak. Tehát, hogy ő nem tud csak óvatosan babázni, mert mi azt abban is fejlesztést csináltunk a babázásból, hogy mik a testrészei, nézzük meg, hogy kell ezt mondani. Nem tudom, hol a hajam, mutasd meg. Tehát, hogy mi mindenből fejlesztést csináltunk.
0: Teljesen más
1: szemmel nézi az ember így van a gyermekét, és tényleg ez volt a lényeg, hogy a gyerek folyamatosan fejlődjön, és ne csak úgy nézzen a nagy világra. És azt gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert amúgy alapvetően most ugye már 10 éves, tehát már azt mondhatom, hogy már elég hosszú időt állt el. Ő egy enyhe, szerencsénk van egyébként abban a szempontból, hogy enyhe Down-szindrómás gyermek. Ő most már beszél, gyönyörűen megérteti magát. A beszéde természetesen nem olyan szinten érthető, mint ahogy mi beszélgetünk egymással, de egyébként egy kívülálló személy számára is kommunikálható vagy érthető a gyermeknek a beszéde. Szobatiszta, gyönyörűen elkezdett most már írni, olvassa össze a szavakat, szótagokat, tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy mi időben elkezdtük az ő fejlesztését, és folyamatosan mindig kerestük az aktuális fejlődési stációmának megfelelő lehetőségeket.
0: És nyilván az is nagyon fontos volt, hogy milyen intézménybe kerül Hanga, nem tudom, hova járt, óvodába, iskolába. Most azt mondta anya, hogy a Miskolci Magvető iskolába jár, ami alapvetően egy sérült gyermekeket foglalkoztató. Speciális iskola, mondhatjuk azt, hogy jó helyen van Hanga?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Abból a szempontból, hogy Down-szindrómája az enyhe fokú volt, mi hála jó Istennek integrált óvodába tudtunk vele járni, ami azért pozitív, mert ott azért épértelmű gyermekek között volt, és az a fejlődése szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt, de az egyértelmű, hogy az iskolában már az integráció nem valósulhatott meg. Ez a Refegymisféle iskola, ez egy nagyon fiatal iskola, most a felmenő rendszerben az 5. osztálynál járnak egyébként, és folyamatosan ugye, ahogy ezek a gyerekek nőnek, úgy az iskola mindig újabb-újabb osztályokat indít. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés dolog, mert amikor még Hanga pici volt, nem tudtuk még, hogy lesz-e óvoda, ahova ő járhat, és lesz-e iskola, ahova járhat. Legalábbis olyan, amire azt mondom, hogy tényleg napra készen is a fejlettségének megfelelően tudja őt foglalkoztatni.
0: De valószínűleg az igény hívta életre?
1: Az igény hívta életre.
0: Pontosan az intézmény.
1: Pontosan így van. Hát, tehát ugye akkor ő már az óvodába annak idején, amikor ugye pont a COVID idején volt az, hogy most ő mehet-e óvodába vagy sem, és én nagyon szerettem volna, hogyha lehet, akkor menjen az integrált óvodába, de már akkor indult ennek a Magvető Általános Iskolának az óvodai mondjuk úgy, hogy verziója, tehát ott már lehetősége lett volna akár egy speciális óvodába is járni, és ez egy nagyon nagy segítség, hogy már óvodában is, mert addig nem volt ilyen speciális óvoda, én úgy tudom, Miskolcon, és most ez az első, ahol kifejezetten speciális gyermekek, mondjuk így nem épértelme gyermekek járhat. Úgyhogy ez már egy nagyon nagy lehetőség, hogy már az ember nem ott áll, hogy 3 éves a gyerek mit csináljon, mit tud vele kezdeni, hanem megvan az óvodai lehetőség, és utána az iskola is.
0: De mondhatjuk, hogy Hanga a helyén van. És
1: igen, én azt gondolom, hogy jó helyen van, és nagyon jó iskola. Igen.
0: Közben meg eszembe jut, hogy egy nagyon fontos momentum az önök családjában, az életükben, hogy Hanga után vállalták a 4. gyermeket is.
1: Így van.
0: Hogyan gondolkodtak akkor erről, mert azt gondolom, hogy nem volt egy Ez egy nagyon nehéz döntés volt. Vállalkozás.
1: Ez, igen. Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz és tudatos döntés volt részünkről, hogy és ebben a férjemmel egyébként teljes mértékben egyetértettünk. Talán a gyerekeim ezt nem mondhatták el magukról.
0: A folyamat ugye eljutni idáig, igen, hogy a testvérek hanga után is hogyan gondolkodtak erről.
1: Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz dolog volt nálunk, mert hogy a két nagyobbik testvér amúgy nagyon-nagyon szereti Hangát, de ugye ők azt látták, hogy egy kis tesóval minden milyen nehéz. Tehát ők nem azt élték meg, hogy egy gyerek úgymond magától fejlődik, gyönyörűen beszél, minden szépen alakul. És amikor már azt hallottam a nagyobb gyermekemtől, hogy ő már nem akar gyereket, hát ennek köszönhetően, és még egyszer mondom, nagyon szeretik a testvérüket, akkor ez is egy olyan jel volt, ami azt mondatta velünk, hogy lehet, hogy kellene vállalnunk még egyet. Azért is, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy egészséges gyerek, hogy fejlődik, és milyen mekkora élmény is ez, és magunk miatt is, mert nekünk is azt gondolom, hogy ebből a gyászfolyamatból, ahol végülis vártunk egy egészséges gyereket, de kaptunk egy sérült gyereket, ezt úgy éreztem, hogy az nagyon sokat segít a mi helyzetünkön, vagy állapotunkon is egy egészséges gyermek születése, és nem utolsó sorban Hanga is az oka volt, mert azt gondoltuk, hogy ha neki van egy kis tesója, az egy folyamatos fejlesztés neki, és valóban így van, Rózi a nap 24 órájában fejleszti egyébként Hangát, mert kénytelen vele beszélgetni, kénytelen vele játszani, meg kell, hogy értsék egymást, és ők nagyon-nagyon összenőttek, tehát neki van játszópajtása. Most már a nagyok nagyon nagyok ahhoz, hogy játszanak vele, de a kicsi mindig ott van neki, és mindig fogja.
0: Meg kellett Hangát tanulni, lehet így fogalmazni.
1: Igen, egyébként igen, meg
0: mindegy
1: kellett.
0: Közben pedig az jut eszembe, mert hogy nagyon szalad az időnk, hogy anyának van egy nagyon-nagyon frekventált, fontos munkája, és azt gondolom, hogy itt a négy gyermek mellett azt is meg kellett oldani, hogy anyaiben hogyan tud kiteljesedni, hiszen nyilván az igény ott volt, hogy azért legyen egy hivatás.
1: Ez így van egyébként. Nekem az a szerencsém a hivatásommal, ugye én ügyvédként dolgozom, hogy ez egy viszonylag rugalmas munkaidőbeosztást tesz nekem lehetővé, ami nagyon fontos egyrészt a négy gyerek miatt is, másrészt meg ugye Hanga miatt is, mert azért Hanga esetében az, hogy őt fejlesztésre kellett hordani, sokszor még akkor is, amikor munkaidőben voltam, tehát úgy osztottam be a munkaidőmet, hogy mondjuk időben el tudjak jönni, el tudjam őt vinni az óvodából, bölcsődéből. Ez is nagyon-nagyon fontos volt. Most azt gondolom, hogy már Hanga 10 éves, a legkisebb meg 5 éves, tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy most már ezt a munkát is teljes mellbedobással tudom csinálni, tehát azért most már Hanga is 10 évesen azért az iskolában nagyon sok fejlesztést megkap, tehát nem kell külön fejlesztésre hordanom. Úgyhogy most már azért könnyebb az életünk, hát bízom abban, hogy azért, ahogy telik az idő, ez megint mindig egy kicsikét könnyebb lesz. Talán a nehézség az egésznek az, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. De mindig folyamat, mindig lesznek, és ezt mindig meg fogjuk oldani.
0: Minden így gyermek esetében. Egy utolsó kérdés annak az édesanyjának, vagy családnak, akik sorstársak, kezdő sorstársak, mert hogy most tudták meg akár, hogy Danus lesz a babájuk, vagy Danusként születik, mit tanácsolna?
1: Hát talán az, hogy ne ijedjenek meg annyira, mint mi. Mert hogy az első reakció az biztos, hogy az, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt aláírom, ez így is lesz, nehéz lesz, de ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon hosszú út lesz, de nagyon sok pozitív élmény fogja őket érni. És a Down-Down szolgálattal mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot, mert a segítség az napra készen ott van.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, ott a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja egyre inkább a középső és keleti országrész fölé helyeződik át. Errefelé még sok helyen lehet eső, zápor, az északkeleti megyékben zivatar is előfordulhat. Az északias szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
9: Hangolódjunk együtt!
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 2026. február 22-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallják.
10: Köszönjük kedves hallgatóinkat az Ózdi Szíkszibe. Mai adásunk középpontjában a továbbtanulással. Egy olyan téma, amely minden végzős diák életében előbb-utóbb meghatározóvá válik. Az adás első részében bemutatjuk az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési lehetőségeit, gimnáziumi és technikumi képzéseket, valamint azt, hogy milyen utakat nyithat meg egy-egy döntés. Ezt követően egy kerekasztal beszélgetésben diákok szólalnak meg, két végzős és két kilencékes tanuló osztja meg tapasztalatait, elvárásait és tanácsait. A beszélgetést Bari József 9. N-osztályos tanuló vezeti. Végül pedig egy beszámolót hallhatnak a budapesti edukáció kiáltáson szerzett élményekről és tapasztalatokról, amely segít eligazodni abban, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Tartsanak velünk!
11: A továbbtanulás során sokan keresnek olyan iskolát, amelyben nem csak tudást, hanem biztos iránymutatást is kapnak. Az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium ezt kínálja. Támogatást, fejlődési lehetőségeket és jövőképet. Az iskola gimnáziumi képzése egy egyéves angol nyelvi előkészítővel indul, amelyhez nem feltétel a korábbi nyelvtudás. Ebben az előkészítő évben a diákok heti 14 órában tanulnak angolt, emellett második idegen nyelvként németet vagy franciát választhatnak. A nyelvi előkészítőt 4 év általános gimnáziumi képzés követi, amely széleskörű általános műveltséget ad és tudatosan készít fel a felsőoktatásban való továbbtanulásra. A 11. és 12. évfolyamon választható fakultációk segítik a diákokat abban, hogy érdeklődésünknek és továbbtanulási terveiknek megfelelő tantárgyakból emelt szinten és elmélyült tudást szerezzenek. Különös tekintettel az érettségire és az egyetemi felvételére való felkészülésre.
12: A technikumi képzés 5 évfolyamos, és azok számára ideális választás, akik az érettségi mellett egy olyan szakmát tanulnának, amelyek később könnyen el lehet helyezkedni. A képzés végén a diákok nem csak érettségi bizonyítványt kapnak, hanem technikusi végzettséget is szereznek. Ez emelt szintű érettségének számít, és kifejezetten előnyt jelenthet a szakirányú felsőoktatási felvételi eljárás során. Az iskola technikumi kínálata több, egymástól jól elkülönített területet fed le. A logisztikai technikus képzés végén a szállítmányozás, raktározás, árumozgatás és ügyintézés terén jártas szakemberek kerülnek ki az iskolapadból. A gazdálkodás és menedzsment ágazatban 2 szakma közül választhatnak a diákok. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés azoknak szól, akiket az irodai munka, a szervezés, az ügyfélkapcsolatok és az üzleti adminisztráció érdekel. A pénzügyi számviteli ügyintéző okleveles technikus szakma viszont a könyvelés, az adózási és gazdálkodási ismeretek iránt érdeklődők számára kínál biztos alapokat. Az informatikai távközlés ágazatban a szoftverfejlesztő és tesztelő szakma érhető el. A diákok programozási alapokat, szoftvertesztelést és szakmai angol nyelvet is tanulnak. Ez a képzés különösen jó kiindulási pontot ad az informatikai felsőoktatási továbbtanuláshoz, de a munkaerőpiacon is jól hasznosítható tudást nyújt. A technikumi képzés során a közismereti tantárgyak mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak és a gyakorlati elemek, így a diákok fokozatosan több éven keresztül készülnek fel a technikusi vizsgára. A technikumi osztályok tanulói emellett havi ösztöndíjban is részesülnek, amely nem csak anyagi támogatás jelent, hanem visszajelzés is a szakmai teljesítményről és a kitartó munkáról.
11: Az iskola katolikus intézmény, ezért az oktatás része az értékalapú nevelés. Minden tanuló heti 2 órában hittant tanul, emellett fontos szerepet kap az idegen nyelv oktatás, a digitális kompetenciák fejlesztése, a sportélet és a közösségi programok, valamint a nemzetközi kapcsolatok és külföldi szakmai gyakorlatok. A Szixi célja, hogy a diákok ne csak egy iskolát, hanem egy jövőképet kapjanak.
13: A felvezető után most egy kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk a műsort. 4 diák ül itt velem, 2 végzősök, 2 pedig 9-esek. Gimnáziumi és technikumi képzésből is. Kérlek titeket, mutatkozzatok be röviden.
14: Az én nevem Mustas Tamás, 15 éves vagyok. 9. osztályba járok, ez egy pénzügyes és vállalkozásos osztály, de én személy szerint pénzügyi ágazaton vagyok.
15: Én Schulz Vivian Emma vagyok, 14 éves, és angol nyelvi előkészítő osztályon vagyok.
16: Én nagy

0: hogy esetleg azt folytatnám, ameddig csak tudom.
1: Nekem jelenleg még nincsenek konkrét terveim a középiskola után, de terveim közt szerepel, hogy felsőoktatási intézményben folytatom a tanulmányaimat.
2: Ez alatt az 5 év alatt szerencsére sikerült kialakítanom egy jövőképet, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Nyelvelőkészítős éveim alatt rájöttem, hogy a nyelvek mellett a magyar irodalom is igazán érdekel, úgyhogy magyar-német szakos tanárnak készülök.
3: Terveim között szerepel, hogy szakmai tanulmányaim után felsőfokú intézményt szeretnék tovább tanulni, majd szakmával szeretnék elhelyezkedni a későbbi munkavállalásom során.
4: Mi volt a legfontosabb szempont, ami alapján gimnáziumi vagy technikumi képzést választottatok?
0: Én mindenképpen azért választottam a szakmai vonalat a Szikszi-ben, ugyanis az iskola elvégzésével szeretnék majd egy olyan szakmát is szerezni, amivel akár a későbbi ebben el is tudok helyezkedni egy elég jó munkahelyre.
1: Számomra fontos szempontok közé tartozik az oktatás színvonala, az iskolai légkör és a távolság, amik persze fontosak lesznek a jövőbeli munkámhoz, amiket a nyelvvel szeretnék majd folytatni.
2: Nyolcadikosként nem igazán tudtam, hogy milyen szakmát válasszak, így úgy gondoltam, hogy a nyelvtanulással semmiképpen sem fogok rosszul járni. Emellett a Szikszi-ről ismerősök és családtagok révén csupa jót hallottam, így úgy éreztem, hogy ez lesz a jó választás.
3: A középiskolai tanulmányi megkezdése előtt már felkeltette érdeklődésemet a logisztikai technikusi képzés, így számomra egyértelművé vált, hogy technikumi képzésben szeretnék tanulni. A jövőmre tekintve hasznosak találtam pedig a tanulmányi végén megszerezhető szakmai képesítést is, mely több lehetőséget nyújt középiskolai éveim után.
4: Visszatekintve, milyen mértékben váltotta be reményeiteket az általatok választott képzés, mennyire felelt meg az elvárásaitoknak a választott szakirány? Milyen módon segített a képzésetek a továbbtanulási vagy pályaválasztási döntésben?
0: Személy szerint erre a kérdésre érdemleges választ még sajnos én nem tudok adni, de remélem majd 4 év leforgása után máshogy fogunk a kérdésre választ adni.
1: Eddig nagyrészt megfelel az elvárásaimnak, az angol órák színvonala jó, és úgy érzem, hogy a képzés segít és segíteni fog abban, hogy később könnyebb legyen a pályaválasztás vagy az egyetemi döntés.
2: Véleményem szerint ez az iskola teljes mértékben beváltotta azokat a reményeket, amikkel én idejöttem 9-es fejjel. Sok mindenben sikerült fejlődnöm, nagyon sok embert megismertem, és általuk saját magamat is megismertem. A tanárok és az órák is csupa pozitív élményeket adtak igazából, és nem volt kérdés, hogy emiatt, a közeg miatt én mindenképpen az oktatásban szeretnék elhelyezkedni később.
3: Teljes mértékben egyetértek Zsófi mondataival. Én nekem is az előzetes elvárásaimat úgy gondolom, hogy teljesítette az iskola, valamint a tanárok is. Úgy érzem, megtaláltam az utamat. A továbbtanulási szándékaimat is főként ezen irányzatban szeretném folytatni.
4: Nyolcadikosként biztosan volt valamiféle elképzelésetek az iskoláról és az általatok választott képzésről. Hogyan látjátok? Mennyire vannak összhangban az elképzelések és a tapasztalataitok?
0: A felsőbb éves barátaimtól, illetve a régebben idejáró családtagjaimtól is rengeteg jót hallottam az iskoláról. És a tapasztalataim csak alá tudják támasztani azt a sok jót, amiket hallottam.
1: Nyolcadikosként kicsit idealizáltam a gimnáziumot, a hallottak szerint is, de a valóságban is sok pozitív élmény ért, és elképzeléseim nagy része megvalósult.
2: Amikor elkezdtem a Szikszit, megmondom őszintén, kicsit tartottam az új közegtől, hogy mennyire fogok tudni beilleszkedni, mert bár sokan jót mondtak erről az iskoláról, nyilván az emberben van egyfajta izgatottság az új emberek és az új helyzetek irányába, viszont ez a kezdeti, mondhatni, szorongás idővel teljes mértékben feloldódott, és csupa jó élményekkel fogok ebből az iskolából távozni a tanulmányaim lezárása után, és kívánom a 9-eseknek, hogy ők is hasonlóan ilyen jó élményekkel fejezzék majd be 4 év után a Szikszit.
3: Kiegészítve a többiek szavait, én még a elmagányosodással gondoltam, hogy problémák lesznek, ugyanis itt a megfelelési kényszerem, valamint az új iskolába való megfelelési kényszerem gondoltam, hogy elő fog jönni. Azonban rendkívül pozitív tapasztalataim voltak már az első évben is, mind közösség, mind pedig a tanárokkal kapcsolatban. Így az éveim során folyamatosan segítettek tanáraim szakmailag is fejlődni, valamint a közösséggel is egyre jobban összhangra találtam.
4: Fontosnak tartjátok, hogy valaki

0: már a középiskolában szakmát szerezzen?
1: Számomra fontos, hogy az érettségével együtt egy szakmát is szerezzek majd, amivel esetleg a későbbiekben el is tudok helyezkedni. Habár, ha esetleg az életem olyan partokra sodor majd, hogy nem megyek egyetemre, a tanult szakmámmal valószínűleg el is tudok majd helyezkedni reményeim szerint, de az is lehet, hogy a későbbiekben létrehozom a saját súlyemelő szakosztályom, ami az egyik rettentően nagy álmom, és ott azért nem hátrány, hogyha tudom a pénzügyi dolgokat, de alakulhat akár, hogy még az életem a későbbiekben. Nem tudom, hogy a többiek ezt hogy gondolják, hogy fontos-e nekik.
2: Szerintem ez emberfüggő. Van, akinek jó, ha korán szakmát választ, de másoknak, például gimnáziumban hasznosabb, ha több időt kapnak a döntéshez. Nem feltétlenül tartom kötelezőnek, szerintem ez a fontos, hogy az iskola segítsen felismerni az érdeklődési köröket és az erősségeket.
3: Személy szerint én Viviennel értek egyet. Középiskolásként szakmát szerezni természetesen előny lehet későbbi életünk során, ugyanakkor azt gondolom, hogy az ember nem csak egy szakmaszerzésből tud előnyt kovácsolni saját magának, hiszen tanulhat nyelveket, szerezhet nyelvvizsgát, ami szintén hasznos dolog az élet számos területén.
4: Én úgy gondolom, aki magabiztos a kiválasztott szakmában, az nézzen utána nyugodtan, jelentkezzen, hisz, hogyha magabiztosan el tudta dönteni már előzetesen, hogy ő azt a szakmát szeretné tanulni, akkor ez egy biztos jó választás lehet. Aki pedig bizonytalan, az válassza a gimnáziumi képzést, hiszen több lehetőség marad a későbbiekben eldönteni, hogy mi is szeretne lenni, ha felnő.
0: Változott-e a jövőképetek az iskolai évek alatt? Ha igen, mi hatott erre a leginkább?
1: Erre a kérdésre én még jelenleg nem tudok válaszolni, mivel még most kezdtem szeptemberbe a középiskolát, majd végzősként valószínűleg már fogok tudni érdemleges választ adni erre a kérdésre.
2: 9-esként még erre én sem nagyon tudnék konkrét választ adni.
3: 9-es fejjel úgy gondoltam, hogy nyelvi tanulmányaimat befejezve, kétségkívül fordító, illetve tolmács szeretnék majd lenni. Az 5 év alatt viszont nagyon sok minden változott, új dolgokat ismerhettem meg, így igazából rá kellett, hogy jöjjek, hogy a fordító-tolmács szakma nem igazán nekem való. Sokkal inkább az emberekkel való foglalkozás, a nekik segítés és igazából a tudás átadása vált számomra nagyon érdekessé, így nem volt már kérdés, hogy tanári szakra szeretnék tovább tanulni, mivel szeretek nyelveket tanulni, és a magyar nyelv és irodalom is nagyon érdekel, ezért kialakult az a kép a fejemben, hogy magyar-német szakos tanár szeretnék lenni.
4: Zsófival szemben nem változtak az én terveim a jövőt illetően, továbbra is tovább szeretnék tanulni a szakmámmal kapcsolatban.
0: Milyen készségeket adott nektek az iskola, amelyet szerintetek a középiskola után is hasznosak lesznek?
1: Én jelenleg még kevés szakmai tárgyat tanulok, de tapasztalataim szerint biztosan fogom tudni őket hasznosítani. Most legyen ez a gépírás, vagy akár a gazdasági témák, vagy a megfelelő kommunikáció megtanulása. Tényleg lehet ez akármi, de remélem majd fogom őket, sőt biztos vagyok benne, hogy fogom őket tudni hasznosítani a későbbiekben.
2: Nyelvi előkészítős osztályon eddig nekem fejlődött a nyelvtudásom, a kommunikációs készségem és az önálló tanulás. Ezek szerintem a középiskola után is nagyon hasznosak lesznek.
3: Középiskolai éveim alatt, mint tudásban, mint tapasztalatban sikerült gyarapodnom. Mint ahogy már az előbb is említettem, németből is és angolból is sikerült felsőfokú nyelvvizsgát szereznem. Emellett az iskolában szervezett egyházi, illetve iskolával kapcsolatos rendezvényeken a zenei előadásban segítkeztem, mind énekesként, mind pedig a próbákon is részt vettem. Ezen alkalmakkor javult a kommunikációs készségem, valamint rutint is szereztem, és egyre jobban sikerült legyőznöm a fellépések előtt rám törő lámpalázat.
4: Az elmúlt évek során nyilvánvalóan főként a szakmámban fontos készségeket sajátítottam el, de fejlődött ezeken kívül a kommunikációs, a döntéshozatali, valamint a felelősségtudatom is.
0: Mit tanácsolnátok egy most pályaválasztás előtt álló 8-osnak?
1: Azt tanácsolom nekik, hogy választák azt a szakirányt, ami érdekli őket, és hallgassanak a megérzéseikre, és ne a barátok után menjenek, hogy jaj, de jó lesz most, ugyanarra a szakra megyünk a barátokkal, barátnőkkel, mert mi van akkor, hogyha ezt a szakot nem fogják szeretni, és nem fogják élvezni, és ennek semmi értelme nincsen, de ugyanakkor fogadják el a felnőttek tanácsait. Ha esetleg ozon szeretnének tovább tanulni, akkor ajánlom figyelmükbe a Sixit.
2: Teljesen együttértek Tomással, és azt tudom még ajánlani, hogy ne csak a jegyek alapján döntsenek, hanem azt is nézzék meg, hogy mi érdekli őket igazán, és hogy olyan szakmát válasszanak, ami érdekli őket, és szívesen végeznek.
3: Pályaválasztás előtt mindenképpen bennünk van a megfelelési kényszer, és mit válasszunk, és miért pont ezt válasszuk. Szerintem fontos végig gondolni alaposan, hogy mi az az út, ami számunkra jó lehet, és ha esetleg még nincsen konkrét szakma, ami ilyenkor az eszünkbe jut, hogy érdekel minket, és jók lennénk benne, akkor a gimnáziumi képzések valamelyike a megfelelő. Hiszen akkor még lesz időnk bőven eldönteni, hogy mi a mi útunk.
4: Én egyetértek a többiekkel. Igazából annyival tudnám kiegészíteni az előbbiekben elhangzottakat, hogyha valakinek konkrét szakmai érdeklődése van bármilyen irányban, akkor annak tudatosan, folyamatosan nézzen utána. Én tudom ajánlani álláshirdetések elolvasását, valamint akár honlapokat, szakmai weboldalakat látogatni. Valamint, akinek nincsen konkrét elképzelése, én a gimnáziumi képzést tudnám ajánlani, ugyanis ott találja meg a legtöbb lehetőséget későbbiekre nézve.
0: Zárásként egy mondatban válaszoljatok. Szerintetek mi a legnagyobb értéke annak a képzésnek, amelyet választottatok?
1: Bízok benne, hogy a választott pénzügyi szakmám majd a későbbiekben segít a pénzügyi dolgokat logikusabban átlátni minden téren, és remélem, hogy majd abban is segít, hogyha esetleg lesz egy olyan pénzügyi dolog, ami mondjuk kockázatokat ölel fel, abba észszerűen fogok belemenni, és nem úgy, hogy mindent egyszerre feldobok egy paklira, hanem csak óvatosan kezelem majd a dolgokat.
2: Szerintem a nyelvi osztálynak a legnagyobb értéke az, hogy biztos alapot ad a továbbtanuláshoz és a nyelvtanulás fejlesztéséhez.
3: Ennek az 5 évnek legnagyobb értékei közé tartozik az a rengeteg jó emlék, amivel gazdagodtam, a tanulás által és a célok által kifejlesztett fegyelem és elköteleződés a céljaim felé, és mindenek előtt a tudás, hiszen a tudás érték.
4: A logisztikai technikus képzésnek szerintem legnagyobb értéke, hogy a későbbiekben munkavállalási lehetőséget biztosít, valamint tanulmányok szempontjából szerintem a megszerzett tapasztalat, szakmai versenyeken való részvétel, vállalatlátogatások és szakmai gyakorlatok válnak legnagyobb értékké a képzésnek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Maradjanak velünk, hisz hamarosan az edukáció kiállításról hallhatnak egy beszámolót.

0: Az Edukáció Nemzetközi Oktatási Kiállítást idén 25. alkalommal rendezték meg január 9 és 11 között Budapesten. A rendezvény célja, hogy a középiskolásoknak átfogó képet adjon a továbbtanulási lehetőségekről. Ez a kiállítás Magyarország egyik legjelentősebb oktatási eseményének számít. A résztvevők között több mint 100 egyetem és főiskola volt jelen. Az intézmények többsége magyarországi felsőoktatási intézmény, de külföldi egyetemek és szervezetek is megjelentek, például Ausztriából, Németországból és más európai országokból. Az eseményt általában 50-60 ezer látogató keresi fel. A standoknál az egyetemek bemutatták a képzéseiket, a felvételi követelményeket, a ponthatárokat és az egyetemi élethez kapcsolódó lehetőségeket. Sok helyen jelenlegi hallgatók álltak a pultoknál, akik saját tapasztalataikról is beszéltek. Emellett külön standok tájékoztattak az ösztöndíjakról és a külföldi tanulmányi lehetőségekről, például az Erasmus programról. A kiállítás egyik nagy előnye, hogy nem csak információgyűjtésre ad lehetőséget, hanem interaktív programok is várják a látogatókat. Több standnál lehetett kipróbálni logikai játékokat, kvízeket és különböző szakmákhoz kapcsolódó feladatokat. Emellett táncelőadások, VR szemüveges bemutatók és pihenő sarkok is helyet kaptak a rendezvényen. Számos tannál tájékoztató füzeteket osztogattak, amelyekből további érdekességeket lehet megtudni. A nagy látogatószám miatt néha zsúfolt volt a tér, ami megnehezítette a standok megközelítését. Ugyanakkor a hangulat összességében rendkívül vidám és barátságos volt. Számomra az edukáció kiállítás nagyon hasznos volt, mert közvetlen betekintést nyerhettem az egyetemi életbe, és megismerhettem annak mind a pozitív, mind pedig negatív oldalát. Ez segített abban, hogy reálisabb elképzelésem legyen a továbbtanulásról. Az edukáció egy jól szervezett és informatív esemény, amely valódi segítséget nyújthat a diákok számára. A legfontosabb, hogy legyél nyitott, merj kérdezni, és bátran fedezd fel az egyetemek és főiskolák világát.
1: Mai műsorunkban a továbbtanulásról beszélgettünk, arról, milyen lehetőségek állnak előttünk a középiskola alatt és után, milyen utakat kínál a gimnáziumi és a technikumi képzés, valamint hogyan segíthet egy iskola döntésekben. Megismerhettük az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési kínálatát, végzős diákok tapasztalatait és tanácsait. A kilencedikesek pedig összevetették hajdani elvárásaikat és jelenlegi tapasztalataikat. Az edukáció kiállításról szóló beszámoló pedig abba adott betekintést, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Ha egy gondolatot szeretnénk útravalóként kiemelni, aztán az, hogy a továbbtanulás nem egyetlen döntés, hanem egy folyamat. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és egyre tisztuló célokkal. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 2026. február 22-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
2: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánunk. Nos, ismertetem akkor, hogy hova is, kiknek is szól az első zenés üzenet. Sárospatakon főtisztelendő Novák Lajos atyát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Berei Győzőné és családja. Sok erőt, jó egészséget kívánnak neki, és kérik, hogy a Jóisten segítse továbbra is életét, szolgálatát. Szintén Sárospatakon főtisztelendő Bereckei Miklós plébános atyának önzetlen munkájáért a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kérik életére Berei Győzőné és családtagjai. A címzetteknek a Boldogasszony anyánk kezdetű katolikus népénekünket a budapesti gyermekkórus tagjai éneklik. Hallgassák szeretettel!

Miskolcon Seresné Horváth Zsuzsát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerető családtagjai, munkatársai, barátai és kedves ismerősei. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. A Jóisten áldása kísérje továbbra is életét. Abaújszántón Farkas Istvánnét 60. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik gyermekei, 4 unokája, kereszt gyerekei, népes rokonságának tagjai, barátai és ismerősei. Isten éltesse őt sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Az ünnepelteknek Mikes Éva születésnapi torta című dala szól. Fogadják szeretettel!

Novajon, özvegy Murány Imréné, Halász Erzsébet Idát 73. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik húga és keresztlánya. Jó egészséget, minden jót kívánnak neki, a Jóisten bőséges áldását is kérik további életére. Az ünnepeltnek Szécsi Pál távol lét című dalaszól, hallgassa szeretettel.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Füzeshabonyban Murányi Ritát sok szeretettel köszöntik keresztanyja és unokanővére a most következő egyházi nép énekkel, amely nem lesz más, mint a Jézus szíve szeretlek én kezdetű énekünk, melyet Kovács József kántor énekel. A címzet fogadja szeretettel a kért felvételt.

Miskolcon Balázs Mártonné Zsuzsikát születésnapi alkalmából sok szeretettel köszöntik népes családjának tagjai. Sok erőt, jó egészséget, minden jót kívánnak neki, és a szűzanya oltalmába is ajánlják további életét. Az ünnepeltnek egyik kedvenc énekese, Bájer András énekel, dalának címe Akkor gyere el. Hallgassa szeretettel!

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Miskolcon Barati Zsófiát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti kedvese Zsolti. Jó egészséget és sok boldogságot kíván neki a Fiesta együttes Hola mi amor című dalával. A címzett hallgassa szeretettel a kért felvételt.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb, jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat is várjuk, hiszen adásainkat mindig ezekből az üzenetekből állítjuk össze. Elérhetőségeink pedig a következők. E-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, jó pihenést, kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Rangos elismerésben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén vármegyei szervezetének igazgatója. Mackó Nagy Zsuzsanna, a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa elismerést kapott a diabéteses diákokért végzett munkájáért. Újra indul az Ovikert program. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Rangos elismerésben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén vármegyei szervezetének igazgatója. A szakember kiemelkedő humánus tevékenységéért és a közösségért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért vehette át az életműdíjat. A Miskolc város napja alkalmából megtartott ünnepségen a vármegye legkiválóbb szakembereit és díszpolgárait köszöntötték. Grubert Roland vezetése alatt a regionális karitatív szervezet az ország egyik legaktívabb és leghatékonyabb védőhálójává vált. Pályafutása során rászorulók ezreinek nyújtott azonnali és kézzelfogható segítséget a legnehezebb krízis helyzetekben is. Molnár András riportját hallják a díjazottal.
2: Ma a jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt alá kell írni, hogyha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ma ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítettek, akkor azért nagyon meglepődtem.
3: Mit is jelent számodra ez a díj?
2: De nehéz megfogalmazni, mert gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végző tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
3: Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
2: A Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradásszervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, hogy a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy kétféle ember létezik, hogy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz. Ugye ez saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. Másikat a társadalmi elsőségényújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségényújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, vagy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk. És a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktalanellátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem minden napiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt még mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Duna árvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben. De a tavalyi előtti évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, és ekközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé, mert inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatás áll. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk, tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen dísztárt készítő műhelyünk, illetve a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy saláta torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen, nem kell föld ahhoz, hogy a saláták, vagy a zöld növények kinőjenek, és még kettő másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet is, egy ilyen gombabincéket alakítunk ki Sajó Petriben, Homrokdon lesz a kerámia, amelyünk ez most zajlik, tehát ebben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések.
1: A Szurikáta Alapítvány idei varázspálca díját adó ünnepségén azok munkáját ismerték el, akik példamutató gondoskodással segítik az egyes típusú diabétesszel élő gyermekeket a közösségekben. Az elismerést idén Mackó Nagy Zsuzsanna, a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pedagógusa is átvehette a diabéteses diákokért végzett odaadó munkájáért. Koleszár Krisztián riportját hallják.
4: Ez a díj a Varázspálca díj, a budapesti Szurikáta Alapítvány által alapított díj, amelyet olyan pedagógusok kaphatnak, akik valamilyen intézményben egyes típusú diabéteses gyermekekkel foglalkoznak.
5: Hogyan került bele ebbe az egész nevezési körbe?
4: Az iskolánkban diabmentorként is dolgozom, és a jelenlegi tanítványomnak az édesanyja nevezett erre a díjra, ugyanis ezt a díjat az alapítvány úgy hirdette meg, hogy a diabéteses gyermekek családja, illetve szülei, illetve maga a gyermek nevezheti azt a pedagógust, akivel ő együtt dolgozik.
5: Hol került ez megrendezésre, ez az átadó is nagyjából, hogy folyt le?
4: Az átadó Budapesten volt a Semmelweis Egyetem elméleti orvostudományi intézetében. Magát az átadót a Szurikáta Alapítvány tervezte, és ők szervezték önkéntesek segítségével. Mindenről egy levélben értesültem, tehát ez meglepetés volt számomra is, hogy én ezt a díjat megkapom. És együtt utaztunk fel a tanítványommal és az ő édesanyjával Budapestre, ahol egy ilyen ünnepélyes diátadó keretében kapták meg a pedagógusok a díjat, méghozzá úgy, hogy maga a gyermek és a szülő adta át nekem ezt a díjat. Közben előadások voltak a gyermekeknek, különböző programok, játékok, illetve bemutatók is voltak, könyvbemutatók, illetve mindenféle diabetikus termékeknek a bemutatója, kóstolója, amin mindenki részt vehetett.
5: Mit jelent ez a mentorság itt az intézményben?
4: Az elsődleges célja az, hogy a diabéteses gyermeknek a mindennapjait segítsük, illetve a szülőt is segítjük azzal, hogy amikor itt van az intézményben, abban az időszakban tulajdonképpen felügyelek arra, hogy ő ugyanúgy töltesse a napjait, mint a többiek. Ebben benne van az, hogy neki folyamatosan figyelni kell a vércukorszintjét, illetve ugye az étkezések előtt a meghatározott módon inzulint kell kapnia, illetve hogyha bármi problémája van, akkor hozzám fordulhat, és én azt megpróbálom megoldani, amennyiben nem tudom, akkor pedig felveszem a kapcsolatot a szülővel, és ahogyan ő kéri, mert egyébként is ezt egy gondozási terv alapján végezzük, megbeszélve a szülővel, és ahogyan ő kéri, úgy tudok segíteni a gyermeknek, tehát nincsen egyedül akkor, hogyha bármilyen probléma adódik az ő állapotából.
1: Újraindul az Ovikert program. Az Ovikert program az ültetés, illetve a növénytermesztés szépségét igyekszik továbbadni a kicsik számára. A program nem csak nevelési szempontból jelentős, hanem az egészséges életmód népszerűsítését is figyelembe veszi. A gyerekek a kertészkedésen keresztül kedvelik meg a maguk által felnevelt zöldségeket, vallja Stiller Tamás séf, az Ovikert program ötletgazdája. Az Ovikert programot minden évben a Földnapja kapcsán hirdetik meg, valamint bármelyik óvoda jelentkezhet az infókukac ovikertprogram.hu e-mail címen keresztül. Céljuk, hogy a programban résztvevő gyermekek a palántákat a fagyos szentek után ültessék el közösen óvodájuk kertjében. A részleteket Stiller Tamástól hallják.
6: 12 éven keresztül ugye leginkább saját magam finanszíroztam. 2 évig ugye szülési szabadságon voltam, hogyha úgy vesszük, mert ugye a pici fiunk mellett kellett többet lennem. Úgyhogy most mondjuk azt az ős magot kerestem meg elsőkörben, akik már egyébként is benne voltak, mint ahogy eddig is, ők mindig ugye újra és újra jelentkeztek. Csak palántában gondolkodunk most az idei évben. Leginkább ez a visszatérésről szól. Sok helyen ugye nyugdíjasok lettek a régi vezetők, az újakkal még ugye nincs kapcsolat, tehát most picikét úgy érzem, hogy az elejéről kezdjük az egészet, de alapvetően a folytatás az mindenféleképpen fontos volt, és mint ahogy mindenki mondta is, hogy attól, mert hogy én nem voltam 2 évig, mindenki folytatta, és ez egy nagyon fontos üzenet ennek az egész programnak, hogy ahol már úgymond elvetettük a magot, és ugye tudják, és fontos, hogy ezt a környezeti nevelést, ezt ilyen gyakorlatilag formában végezzék, ott hál' Istennek ezt vitték is tovább. Van, ahol már be is ruháztak magaságyásra, tehát több helyen, tehát ezt egyébként tapasztaltam is, tehát azokban akár városi, de egyébként azokon a területeken, ami akár kultéletről van szó, bárhol a megyében, vagy vidéki óvikban nem tudnak ugye egyszerűen beleütni az ásót a földbe, mert annyira kemény. Ugye letaposták a gyerekek már nagyon régóta, és ugye ott szükséges volt az, hogy magas ágyásban tudjanak kertészkedni. Valahol majd egyébként hosszú távon szükség lesz majd földcserékre is, legalábbis, hogyha majd olyan helyeken járok, akkor ezt majd fölvetjük, a későbbiekben meg majd igyekszünk majd ezt megvalósítani. Az idei szortiment gyakorlatilag hasonló, mint ami eddig is volt, ugyanúgy a koktélparadicsom, amit a gyerekek ugye nagyon szeretnek, uzsonnákhoz is könnyű adagolni, illetve ugye a paprika mellett cukini vagy tök, fűszernövények, paradizsán, ilyesmikre lehet majd számítani, de ugye alapvetően, ahogy mondtuk is, hogy már van, ahol ugye folytatták, és az azt is jelenti, hogy sok helyen már egyébként ültettek is, de azért még ha fér, akkor nagyon szívesen várják, hogy én is érkezzem a növényekkel. Ha úgy veszük, akkor ezek azért mégis a kicsit olyan divat növények, tehát azért fel tudják ők ezt használni, de azért kell nyilván az egyeztetés, hogyha azt mondják, hogy ők ezt most inkább lecserélnék, inkább legyen, akkor még 5-tel több paradicsom mindenhol, de az biztos, hogy az gyerekek meg fogják enni, szerintem az a legfontosabb. És akkor, hogyha mindannyiunk megy, akkor május közepétől el lehet kezdeni a palánták szállítását, és akkor ültetünk együtt a gyerekekkel megint egy jót.
1: Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 17-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
7: Dicsértessék a Jézus!

0: Most időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
0: A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőli acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterületek sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
2: Tisztelt közgyűlés, tisztelt miskolciak! A DAM ügye nem egy ingatlan ügy, nem egy adásvételi technikai kérdés, és nem egy olyan téma, amit érdemes napi politikai csatározások szintjére lehúzni. A DAM Miskolc egyik legfontosabb ipari tartaléka. Egy olyan terület, amely egyszerre része a város múltjának, jelenének és jövőjének. Múltja azért, mert generációk munkája, családok megélhetése, városi identitás és ipari tudás kötődik hozzá. Jelene azért, mert ma is ott vannak azok a vállalkozások, amelyek minden nehézség ellenére működnek, dolgoznak és értéket teremtenek. És jövője azért, mert Miskolc számára ez az egyik legnagyobb egybefüggő gazdaságfejlesztési lehetőség. Ráadásul zöld mező helyett barna mezős terület. És most engedjenek meg egy idézetet a Ganz Ábrahám programból, ami az új kormány programjának alapja. A következőképpen szól az idézet. A zöldmezős beruházások mellett nagyobb teret engedünk a barnamezős beruházások támogatásának. A lepusztult, elhagyott területek rekultivációja érdekében. A kérdés tehát nem az volt, hogy foglalkozzunk-e a DAM-mal, a kérdés az volt, hogy végre cselekszünk-e. Mert beszéljünk őszintén, 1990 óta sok minden történt Miskolcon, de az nem történt meg, hogy a város valódi gazdája legyen ennek a területnek. Voltak ígéretek, voltak mentési kísérletek, voltak szocialista elképzelések, voltak fideszes próbálkozások, voltak tárgyalások, koncepciók, szándékok, és mi lett belőle? Az, amit ma a területen látunk, rozsda, romlás, szemét és bizonytalanság, rendezetlen viszonyok, és közben egy maroknyi működő cég, amelyek nem a segítség miatt, hanem sokszor azok ellenére is talpon tudtak maradni. Ezen változtatni kell. A mi döntésünk mögött ez a motiváció áll. Miskolcnak vissza kell szereznie azt a mozgásteret, amely nélkül nincs valódi gazdaságfejlesztés. Nem beszélni kell a városipari jövőjéről, hanem meg kell teremtenie annak a feltételeit. A Dunafer helyzete, a felszámolási, végelszámolási folyamat olyan lehetőséget nyitott meg Miskolc előtt, amely korábban nem állt rendelkezésre. A város töredékáról juthatott hozzá egy olyan vagyonelemhez, amelynek hosszú távon stratégiai jelentősége van. És ilyenkor egy felelős városvezetésnek nem az a dolga, hogy hónapokig nézze, mi történik, nem az a dolga, hogy bizottságok, politikai viták és sajtónyilatkozatok között elengedje a lehetőséget, hanem az a dolga, hogy felmérje, mit lehet megszerezni, mennyit ér, mire használható, és amikor megnyílik az út, akkor lépjen. Mert aki nem cselekszik, amikor lehet, az nem fog tudni cselekedni, amikor akar. A DAM nem egyszerű terület. A DAM Miskolc ipari tartaléka, gazdasági mozgástere és történelmi adóssága önmagával szemben. Éppen ezért nem az volt a kérdés, hogy kockázatmentes-e cselekedni. Az volt a kérdés, hogy megengedheti-e magának Miskolc, hogy megint ne cselekedjen. Ezért készítettünk értékbecsléseket azokra a területekre és vagyonelemekre, amelyek megszerzésére érdemi esély mutatkozott. Nem vaktában döntöttünk. Nem politikai ösztönből döntöttünk. Nem hassaütésszerűen döntöttünk. Gyorsan, de nagyon gyorsan és megfontoltan hoztunk döntést. Felmértük a lehetőségeket, megvizsgáltuk az értékeket, és ezek birtokában fordultam a kormányhoz azzal, hogy Miskolc

Magyarország számára most van itt az idő. Most lehet megkezdeni azt a munkát, amelynek még az elindításához sem volt meg az elmúlt 36 évben sem a kellő lehetőség, sem a kellő erő, sem a kellő eltökéltség. A kormány ezt a vásárlást támogatta. Sok mindenben vitánk volt, sok mindenben nem kaptunk támogatást, de ebben az ügyben igen. A DAM területének megszerzésében Miskolc mögé álltak. És mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra, vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!

0: Simon Gábor ellenzéki képviselő felszólalásában a DAM területének eddigi bonyodalmait vázolta fel, és egy salakmotorpálya megépítésének ötletét vetette fel a gyártelep helyszínén.
1: Köszönöm a szót, polgármester úr, kedves képviselőtársaim! Hát először is onnan szeretném kezdeni, hogy polgármester úr jelen időpont helyzetértékelésével egyetértek, a múlt helyzetértékelésével azonban nem. Tehát úgy hangzott el, hogy itt 36 éve van egy tisztázatlan sorsú ingatlan, és mindenki próbálkozott ennek a rendbetételével, de nem sikerült. Hát azért nem ez a történet lényege. Nyilván, hogy maga a diózsőri kohászat a rendszerváltás óta több fázisban szenvedett, megszűnt, újra alakult, de egyet azért le kell szögezni, hogy a diózsőri kohászat véglegesen 2009-ben zárt be. Most nem hozom ide, hogy egyébként utána volt egy elődjük, aki megígérte 10-be, hogy aztán újraindul, aztán 14-be is újraindul a kohászat, stb. Stb. Nem történt meg. De azért mégiscsak a történelemben, hogyha visszamegyünk, akkor azt kell mondani, hogy 2009-ben, amikor végleg megszűnt a kohászat, 2010-től ugye volt 9 év, amikor fideszes városvezetés volt, 2019-ig, utána volt ugye 5 évig Verespál, és most vagyunk mi, ez a ciklus. Tehát itt nem 35 év semmit tevése, hanem azért ettől sokkal rövidebb időről beszélünk, és arról is beszélünk, hogy a kohászat megszüntetése után ugye tulajdonos volt a területen, mert hogy ugye Dunaújváros valamilyen szinten működött, és most állt elő az a helyzet ugye a Dunaújváros és a tulajdonos szándékával, hogy lehetőség van arra, hogy Miskolc városa lépjen. Tehát ezért mondom, hogy a múltban akármilyen a szándékok mindig arra mutattak, hogy a vasgyár, tehát a DAM működése visszaálljon. Nem egy ingatlan rehabilitáció, és magának az ingatlan rehabilitációnak a lehetősége az most állt elő. És én is egyetértek azzal, hogy ezt az ott lévő gazdasági társaságok nem fogják megtenni. Tehát azt láttuk, tehát azt igazából a történelem bebizonyította, hogy nem teszik meg. Az már tényleg egy furcsaság, hogy azt sem tették meg, hogy a területet őriztessék. És aki jár bent a gyárba, az látja, hogy tényleg hozták terautószámra a szemetet, a gumit, a törmeléket. Senki nem figyelt rá, senki nem vigyázott rá. Behajt egy terautó, leönti bárhova a törmeléket, ott hagyja, mint aki jól végezte dolgát. Ez azért most már egy éve, másfél éve zajlott. Én is azt gondolom, hogy ezt a folyamatot meg kell állítani, hogy szemétlerakó legyen, és hát egyébként nyilván azokat az aggályokat is osztom, hogy rövid távon és középtávon ennek a projektnek a sikeressége az kérdéses. Kérdéses, hogy Miskolc városnak akár a kormányzattal együttműködve lesz arra lehetősége, lesz arra ereje, hogy előre lépjen. De nincs B opció. Van egy lehetőség, polgármester úr ezt megragadta, én szerintem helyesen ragadta meg, és nincs ebbe B opció. A B opció az, hogy Miskolc város nem csinál semmit. És várja, hogy egyszer majd csak lesz valami, ami én is úgy érzem, hogy önmagától nem jött volna el. Én azt is fontosnak tartom, hogy ez az egész történet és a jövőbeni tervek azok, hogy mondjam, egy nagyobb transzparenciával történjenek. Tehát ugye volt itt egy konzultáció, válaszoltak, ha jól tudom, 1500-an, talán a polgármesteri biztos úr ezt a tájékoztatást adta nekünk. 1500-an valami fajta vélemények beérkeztek a városhoz. Tehát azt szeretném kérni, hogy a jövőre nézve, hogyha fontos döntés, stratégiai döntés születik, akkor az is szülessen meg Miskolc város közgyűlésébe, hiszen ez tényleg egy olyan seb, a legnagyobb seb Miskolc város testén. És ezt a legnagyobb sebet, ezt tényleg be kell gyógyítanunk. Tehát ezt közösen kell begyógyítanunk. Remélem, hogy ebben a ciklusban a seb egy részének a gyógyulására lesz lehetőség, de hát azt gondolom, hogy azért ez egy hosszabb távú projekt. Hogyha megengedi polgármester úr, még egy mondatot szeretnék mondani, mert ugye az körvonalazódik, hogy hát itt egyfajta vegyes használatba gondolkozott a tanulmánykészítője, és talán a miskolciak is, a véleménynyilvánító miskolciak is, tehát hogy ne csak ipari és gazdasági funkció, hanem egyéb funkciók is oda legyenek telepítve. Hogyha ez a helyzet tényleg így áll, akkor itt is el szeretném mondani, amit én négy szemköz polgármester úrnak megtettem, hogy amikor azt javasoltam és kértem, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a miskolci salakmotor élet újraélezhető-e a DAM területén egy salakmotor arénával. Ez nem nagy területet foglal egyébként el, ugye tudjuk a maga a népkertből. Örültem neki, hogy ezzel egyébként nyitott kapukat döngettem, és egyrészt maga a salakmotor ügye, ami a DVTK mellett mindig a legnagyobb érdeklődést és legnagyobb tömegeket vonzott a városunkba, hogy ez polgármester úrnak is szívügye, illetve annak is örültem, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy ezt a vizsgálatot a salakmotorpálya ide telepítése és az új salakmotor élet miatt meg fogják vizsgálni, tehát ebbe teljesen konszenzusban voltunk. Én a magam részéről ezekkel a gondolatokkal nyilván ezt az előterjesztést, ami nem csak erről szól, hanem egyéb döntésekről is, el fogom fogadni, és nagyon remélem, hogy nekünk így közösen a közgyűlésnek, meg a polgármesteri biztosnak, aki ugye tájékoztatta a képviselőket az eddig elvégzett munkáról és a jövőbeni munkáról, lesz ereje és lesz lehetősége ezt a seb begyógyítását elvégezni.

0: Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A könyvtári majális mellett lesz Babusgató klubba, Szent Koronáról tartanak egy érdekes előadást, irodalomterápia, valamint számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A Fiók könyvtárak kínálatát is érdemes lesz áttekinteni, mert májusban ott is színes programokkal készülnek. A részletekről Brizai Zoltán, az intézmény kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást.
1: Legnagyobb májusi programunk a könyvtári majális melletti számos érdekes rendezvénye lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Itt a gyermekkönyvtárban most már azt hiszem, hogy megszokhatták, beállt úgymond a Babusgató a szombati napra. Egy héttel a majális után, május 16-án lesz majd délután 10 órától ez a Ciróka Maróka Babusgató klub Barnócki Beáta zenepedagógus vezetésével. Mellette természetesen felnőtt olvasóinknak is lesz itt a Görgei 11 alatt a központi könyvtárban program. Nyílik majd Berta Diánának a kiállítása Angyalok címmel. Aztán még egy program jut erre a hétre. Borda Réka érkezik hozzánk majd 14-én fél öttől. Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd vele. És a május 19-et író-olvasó találkozó Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, Talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma, ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én fél öt. A József Attila könyvtárral kezdjük a sort, mert nem marad el természetesen a Mesék a dobozból program, sem a papírszínházas foglalkozás, mely május 14-én csütörtökön fél ötkör lesz, a témája pedig az Anyám tyúkja című vers. Hát, morzsa kutya hegyezheti a fülét ezen a eseményen, majd biztosan jól fogják ezt bemutatni a könyvtár munkatársai. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma, Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyeregben címmel. No, ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19-ed, 16 óra a kezdési időpont. És lesz Mesekockák diafilmklub is, május 21-én csütörtökön fél öttől a Csillagszemű Juhász. Hát fognak tüsszenteni lehet, és hányszor kívánja majd egészségére a királynak a Csillagszemű Juhász, megtudhatják 21-én fél öttől. A Kafka Margit könyvtárban Mészöly Ágnes író interaktív előadása lesz gyerekeknek, Szluti az űrből, látogató egy messzi-messzi világból. Hát majdnem ilyen Star Wars-os, messzi-messzi galaxis hangulata lesz ennek a bemutatónak, de biztosan élvezetes lesz. A Kafka Margit könyvtárnak május 22-én lesz a gyereknapi rendezvénye. Délután 3-tól, este 6-ig úgy is mondhatom, tart ez a program, a Legyél te is Nagy Ho-Ho-Ho Horogász című rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás megnyitója, utána Cabóka Manóka interaktív zenés gyermekműsor, de hát kedvezményesen lehet beiratkozni például ezen a napon a könyvtárba, de ezt kézműves foglalkozás, szerencsekerék, micimackó szelfipont, csillámtetoválás, mindenféle dolgok, életmód tanácsadás is, úgyhogy jöjjenek a könyvtárba a gyerekek a szülőkkel 22-én pénteken 3 órától. A Lévai Muzeális Könyvtárunkban is nyílik egy kiállítás, vagyis már nyílt, látható, a Zsinandiak bosszúja címmel, hát ez ugye a terrorról szól, a 18. század végi Franciaországon, a nagy francia forradalom időszakában könyvek, képek lesznek kiállítva, érdemes megnézni. A Móra Ferenc könyvtárunkból pedig a névadónak, Móra Ferencnek az emléknapját emelem ki. Móra Ferenc Miskolcon címmel tart dr. Kóczi Rozália irodalomtörténész. Az Irodalomtörténeti Társaság Borsodabói-Zemplén vármegyei tagozatának elnöke. Egy előadást május 18-a hétfő 14 óra a kezdési időpont. Kiránduljunk Diósgyőrbe, képletesen, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. lesz egy jó kis kiállítás megnyitó, Rátki Júlia festő kiállítása nyílik, a Szent Imre kórus fog majd közreműködni, Regő Zsolt vezényel majd. Azt hiszem, az ő neve garancia egy színvonalas produkcióra is, hát nyilván látva lássanak, ezt nem mondtam még, ez a kiállításnak a címe. És május 21-éről is kiemelnék egy programot, mégpedig a mézédest, a méhekről hétköznapi nyelven, és a Bene méhészet vezetője Benéni Téglási Tíme érkezik, majd propoliszról, fajtamézekről, méhpempőről, ezek jótékony hatásairól lesz szó, kimondottan, hétköznapi módon egy ismeretterjesztő előadás. Számos program lesz, kezdeném a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárral. Május 20-án, szintén szerdán, de már fél öttől, meg egy a Lengyel Nemzetiség Önkormányzattal közös program lesz, Némiás Emőket tart előadást, fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel. És akkor a Tompa Mihály könyvtárat hagytam a végére. Bertalan és Barnabás papírszínházas foglalkozás lesz. Ugye Janikowski év van, 100. évfordulója a születésének, és május 13-án szerdán 10 órától ez a program lesz, de a május 29-i pénteki mese délutánnak is majd Janikowski Éva lesz a főszereplője, illetve az ő könyvei elsősorban. Kiemelnék ezen kívül még néhány programot, mert anyanyelvi játék is lesz 13-án 3 órától, furfangos fejtörőkkel készülök majd a könyvtárba, aki bekopog, de 15-én pénteken, majd 16 órától meg lesz egy Csobbanász című kiállítás megnyitó könyvbemutató P. Dányi Gabriella jóvoltából, ő a szerző és ő az alkotó is, mármint akinek a képei is láthatóak, és hát közreműködik Ilner Erzsébet, Kékes Zsuzsanna és Szurasenko Dániel is, akit a hallgatók bizonyára jól ismernek. A biodiverzitás a könyvtárban lesz a témája a május 20-ai programnak, amely 13 óra 30 perckor kezdődik. Zabari Judit tart majd foglalkozást általános iskolás korosztály számára. És még egy könyvbemutatót hagytam a végére, záridő, zárjuk ezt a programajánlót is ezzel, Havel könyvét mutatja majd be, Messon Murray fog vele beszélgetni, tehát ő mutatja be május 22-én pénteken délután fél öttől, úgyhogy gazdag itt a programkínálat a könyvtárakban, és egy picit most már, hogy május van, kimegyünk a szabadba is, nem csak a könyvtári majálissal, hanem a Kafka Margit könyvtár gyereknapi programjával. Ugye mobiltelefonra optimalizált változata is van a honlapnak, az rfmlib.hu oldalt, ha felkeres, itt a programokra rákantintva, ha több program van a napra is, kell egy újabb klikkelés, és már is bukkannak elő a programok, lehet ott böngészni. És a Facebook oldal ugyanez, a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldala, ott is már előre hirdetjük a programokat, és erről értesülhetnek első kézből olvasóink.

0: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbeírt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Reiman Zoltán helytörténész adott tájékoztatást.
1: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép, míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR-kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reiman Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapualjakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapualjak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
2: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapualjak, kirakatok mellett. És mégis. Ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A kőbeírt történetek projekt erről szól. Arról, hogy megálljunk egy pillanatra. Hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is. Hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a városnapján nem egyszerűen táblákat avatunk. Ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR-kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban. Ez a kezdeményezés hidat épít múlt és jelen között. Összeköti azokat, akik itt éltek valaha, azokkal, akik ma formálják a városunkat. És talán azokkal is, akik a jövőben fognak majd itt otthonra találni. Fontos, hogy ezek a történetek ne csak a könyvek lapjain létezzenek. Ne csupán a levéltárak csendjében maradjanak meg, hanem kilépjenek a térbe közénk a mindennapokban. Hogy bárki, aki nyitott rá, egy pillanat alatt kapcsolódhasson hozzájuk. Mert identitás nélkül nincs közösség, és múlt nélkül nincs identitás. Külön köszönet illeti Keletcsényi Gombos Ágnest a régi képekért, az aprólékos munkáért és gondos tervezésért, amellyel életre keltette ezeket a történeteket. Köszönet Kiszalag Ergőnek a szervezésért, aki összefogta a sokrétű munkát, és gondoskodott arról, hogy mindez majd itt valósággá váljon. És köszönet Horváth Csongornak is, aki a jelen pillanatait örökíti és rögzíti, hogy egyszer ezek a város történetének részévé váljanak. És természetesen köszönet mindazoknak, akik hittek ebben az ügyben, akik munkájukkal, idejükkel, figyelmükkel hozzájárultak ahhoz, hogy Miskolc múltja ma egy lépéssel közelebb kerüljön hozzánk. Mert egy város nem csak épületekből áll, nem csak utcákból és terekből, hanem történetekből. És ezek a történetek adják meg azt a láthatatlan szövetet, amely összeköt minket. Múltat, jelent és jövőt. Innen fakad a miskolciság érzése. Ma ezek a történetek megszólalnak. Rajtunk áll, hogy meghalljuk-e őket. Köszönöm, hogy együtt lehetünk ennek a különleges pillanatnak a részesei.
0: Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott le a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának legutóbbi kalantúrája. A rendezvény célja nem kevesebb volt, mint bebizonyítani. A földtudomány nem csak száraz tankönyvszagú elmélet, hanem izgalmas, kézzelfogható kaland. A versenyző csapatok egy interaktív akadálypályán bizonyíthatták rátermettségüket. A kampusz különböző pontjain felállított állomásokon a diákok betekintést nyerhettek a geológia, a bányászat és a környezet védelem kulisszái mögé. A részletekről dr. Mádainé dr. Üveges Valéria, a Földtudományi és Anyagtudományi Kalantúra egyik szervezője adott tájékoztatást.
3: Ez már a negyedik éve, hogy megszervezzük ezt a földtudományi, anyagtudományi kalantúrát. Az eredeti elgondolásunk az volt, hogy minden éven a Föld napjához, így tavasszal kapcsolódva szervezünk egy olyan rendezvényt, ami általános iskolásokat hív be az egyetemre, és számukra igyekszünk olyan érdekes kísérleteket, jelenségeket bemutatni játékos formában, amik segíthetik a természettudományos tantárgyaknak a megértését, meg nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy egy kicsit megszerettessük velük, hogy az érdekességeket megmutassuk itt a matematika, a fizika, a kémia világában, és ez volt az eredeti elgondolás, de olyan nagy sikernek örvendett ez az elképzelésünk, hogy gyakorlatilag első perctől kezdve ezt évente kétszer rendezzük, úgyhogy kerestünk az őszi időszakra is egy jeles napot, és van olyan, hogy Földünkért világnap októberben, úgyhogy gyakorlatilag áprilisban és októberben minden éven szervezzük ezt a rendezvényt, ahogy most is. Az idén 19 csapatunk van, ugye azt kell tudni, hogy itt legfeljebb 12 fős csapatokkal tudunk dolgozni, mert hogy az hatékony, hogy az adott standokon, állomásokon mindenki mindent is lásson, és ezeket a kis egyszerű feladatokat el tudja végezni. Úgyhogy én azt gondolom, most egyébként ez egy kiemelkedő szám. Egyszer sikerült ezt már meghaladni, akkor 22 csapatunk volt, úgyhogy ez volt eddig a teteje, és egyébként az a korlátunk is körülbelül, mert azért most is a kollégák készültek 23 darab asztallal, ami azt jelenti, hogy 23 különböző témakörben várjuk itt a diákokat, úgyhogy azért ez egy nagy összefogás a földtudományi és az anyagtudományi karoknak a együttes munkája kell ahhoz, hogy azért ezt itt prezentálni tudjuk itt pénteken. De ebben a helyzetben is igyekszünk a nyersanyagszektor, az ásványokról érdekességeket mutatni ilyen párosítós játékkal, de kint van a földradarunk is, azt tudják a diákok tologatni, és akkor megnézik, hogy mi van a föld mélyén, mi van itt alattunk a díszaulában, de vannak a polimerekhez kapcsolódó érdekes kísérletek, a tipikus ez a hungarocelt acetonban eltüntetjük gyakorlatilag. Tehát nagyon sokféle dolog van, kőolajjal is foglalkozunk, az most egyébként egy érdekes terület, és fontosnak látjuk, hogy egyébként lássák a diákok, hogy azért mekkora nagy szükségünk van nekünk erre a nyersanyagforrásra, úgyhogy tényleg igyekszünk, de mondhatnám a talajélettel is foglalkozunk, a vízzel foglalkozunk, tehát nagyon sok olyan vonal van, anyagokkal foglalkozunk, vannak olyan ilyen alakemlékező anyagok, amiket meg tudunk nekik ilyenkor mutatni. És itt van a búvárobot, robotunk is. A Unexmin robotunk is itt van, ezt nem mindig szoktuk erre a rendezvényre kiállítani, de már biztosan látták sokan más rendezvényen. Ez egy nagy büszkeség számunkra, ez egy nemzetközi projekt keretében történt ennek a kifejlesztése, ugye azzal a céllal, hogy a felhagyott bányákba tudjuk ezt a robotot, ami vízzel el van árasztva, abba tudjuk beengedni, és ott mindenféle információt, ásványtani információkat is tud nekünk szolgáltatni, ami gyakorlatilag el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e akár újra nyitni a bányát, vagy milyen viszonyok vannak lent, és most ezzel a robottal is itt meg tudtunk jelenni. Illetőleg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak is van egy standja, ez is egy új program. Ugye van egy együttműködés, egy viszonylag friss együttműködés az egyetem és az igazgatóság között, úgyhogy ők is a Szeletta vonalról készültek egy ilyen kis érdekességgel, úgyhogy ez is egy büszkeség számunkra, hogy most így színesíteni tudtuk a palettát. Azért kalandtúrának hívjuk, mert hogy minden csoport kapott egy ilyen pecsétgyűjtő lapot, amin van 12 pecsétnek hely, de azért el szoktuk mondani a diákoknak, hogy szabad több asztalt is meglátogatni, mint 12-t, de ha már 12 pecsétet összegyűjtöttek a diákok, akkor a rendezvény vége felé egy online quizben hát megmérettetnek, ugyanis olyan kérdéseket találtunk ki ebben a quizben, amikre az asztaloknál a diákok megkapják a nap folyamán a választ. Szóval minél több asztalt látogatnak meg, annál nagyobb esélye annak, hogy ők gyorsan és jól fognak tudni a quizen válaszolni, és hát ilyen nagyon kis apró ajándékcsomaggal az első három csapatot tudjuk jutalmazni. Tehát ennyi a benne, egy kicsit a verseny, egy kicsit a kaland, de én azt gondolom, hogy a nap azért ér sokat, mert hogy nagyon sokféle területet tudunk nekik megmutatni a játékosabb formában.
4: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János készítette. A bemondót Klész Beátát hallották.
4: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Loretói litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

magam irgalmazd meg, Krisztus kegyelmezd meg, Krisztus hallgass meg.

Istennek szent anyja, szűzek szent szűzre, Krisztusnak szent.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, addurunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket megnevezd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszten meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és falsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. El is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztam mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, vét a bűnnek bajnak, eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most az oltári szentség előtt egy pillanatra csendesedjünk el, helyezzük hálaadásainkat, örömeinket, bánatainkat és kéréseinket a szentségben jelenlévő Úr elé.

0: Most pedig imádkozzunk engesztelésül minden káromlásért és istentelen beszédért. Áldott legyen az Isten, áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. És Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.
2: Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
3: Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Kedves hallgatóink, Loretói litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szentszék szombaton jelentette be a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. A Szentszék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljaival, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szentatya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról, ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett. Az öngondoskodás és a fenntartható életmód erősítése érdekében idén tavasszal is elindított a zöldellőkertek programját a Katolikus Karitász. Az Egri Főegyház megye területén 1212 családot vetőmagokkal, 1000 családot pedig összesen 20 000 szál paradicsom és paprika palántával támogat a szervezet, adta hírül a Főegyház megye május 14-én. Árvai Ferenc, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója indította el a Főegyház megyében a programot, csak úgy, mint a nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, valamint a Szép Otthonok programot, a fiatalok körében pedig meghirdette a Karitász Juniort, valamint a Legyél Te is Mikulás akciót. A Karitász önkéntesek számára 2015-ben megírta a Karitász munka szabályozását és a katasztrófa munka szabályrendszerét is, amelyek iránymutatóként szolgálnak a szabályos, gyors és hatékony munkavégzéshez. Fehér Róbert plébános Pétervásárán és a hozzátartozó 8 településen koordinálja a Karitász mindennapi tevékenységét. A Szent István Televízió kérdésére elmondta, ezen a területen minden évben több száz család részesül különböző támogatásokban. A családok számára nagy segítséget jelent, hogy maguk termelik meg a főzéshez az alapanyagokat, a befőzéssel takarékoskodni is megtanultak. A kerti munkával járó tudás és felelősség visszajött a falusi emberek mindennapjaiba és generációról generációra továbbadható. Idén az Egri Főegyház megye területén 47 településen közel 8,5 millió forint értékben kaptak vetőmagot és palántát a rászoruló családok. Szentlélekváró véradás lesz Egerben a Lajosvárosi plébánián, Egerben az Aradi utca egy szám alatt a Találkozások házában, 2026. május 18-án hétfőn, 13:30 és este 18:00 között. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik, ahol a véradókat étellel és egészségügyi szűrésekkel várják. Szükséges dokumentumok, személyi igazolvány, tajkártya, lakcímkártya. Feltételek 18 és 65 év közötti életkor, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot. A véradással a szervezők a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívják fel a figyelmet. A véradókat a helyszínen vendégül látják, valamint a véradási eseményen gyakran vércukorszintmérésre és egyéb egészségügyi szűrésekre is van lehetőség. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program Szentmise, Szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A csíksomlyói pünkösdi búcsút 2026. május 22-e és 25-e között rendezik meg. Az idei búcsú jelmondata a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A búcsús szentmise szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök. Június 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Gyógyító lelki gyakorlat lesz 2026. május 26-a és 30-a között, helyszín a Don Bosco Sportközpont Kazincbarcika. Ez a lelki gyakorlat lehetőséget ad a belső sebek gyógyulására, az Istennel való kapcsolat elmélyítésére és a lelki megújulásra. Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és lelki gyakorlatai során sokan tapasztalják meg Isten gyógyító jelenlétét. Részvételi díj 15.000 forint per fő. Jelentkezés rkkazincbarcika1@gmail.com. További részletek a margaritanővér.hu/gyógyító/lelkigyakorlat oldalon. Ha érzed a hívást a csendesebb, mélyebb Istennel való találkozásra, érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese negyedik részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
2: 1000 szolgálattevő tündér hordta fel az ebédet a kerti asztalokra. A királyi pár körül az a 12 tündérlány sürgött forgott, aki a túparti kastélyba is elkísérte Seherisztánit. Egyél, igyál, bíztatta Ruzvan Szadot a tündér királynő. A mi táplálékunk, mint tudod, ételek, italok, illata. Ruzvan Szad nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő meg a többiek, az egész vendégsereg csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Amikor már valamennyien beteltek, Ruzvan Szad az ebéd ízével, a többiek az ebéd illatával, Seherisztáni így szólt a férjéhez. Láthatod, hogy a tündérek sokban hasonlítanak az emberekhez, de azért sokban különböznek is tőlük. Mások a törvényeik, mások a szokásaik, s azokat ember lévén még sokáig nem értheted meg. Megeshetik, hogy egyszer, másszor én is cselekszem olyasmit, amit nem érsz fel ésszel, és éppen ezért rosszallani fogsz. Ígérd meg, hogy ilyenkor nem firtatsz és nem vetsz a szememre semmit, hanem így szólsz magadban. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül, és ellenkezés nélkül helyben hagysz mindent. Megígéred-e? Ruzvan Szad furcsálta ugyan a dolgot, de azért megfogadta, hogy mindent ráhagy Seherisztánira, nem hibáztatja soha semmiért. Tudd meg, tette hozzá a királynő, hogy ha megszeged az ígéretedet, akkor elhagylak, mint ahogy a túparti kastélyban elhagytalak, s nem látsz többé. De hát egyelőre Seherisztáni semmi olyat sem cselekedett, amit Ruzvan Szad ne értett és ne helyeselt volna. Békésen, boldogan éltek a békés és boldog tündérszigeten. Csak az nyugtalanította Ruzvan Szadot, hogy jóformán búcsú nélkül távozott el a szülői háztól, s apja, anyja azt sem tudja, éle, hal-e. Meg aztán az is megeshetik, hogy szükség támad rá odahaza, erős kezére, biztos szemére, okos haditudományára. Bízd rám a dolgot, mondta Seherisztáni. Egy tapasztalt tündérét, tisztes külsejű, szavahihető, beszédű férfiú alakjában mindjárt elmenesztette a kínai udvarba. Megüzente vele, hogy ne féltsék Ruzvan Szadot, jól van, semmije sem hiányzik, és fiúi szeretettel üdvözli öreg szüleit. Egy aranydobot is küldött, ha azt Kínában megüti a császár, Ruzvan Szad meghallja akárhol is van, még álmában is, és ha egyszer meghallotta, tündérország leggyorsabb úti alkalmatosságán tüstént hazasiet. Egy esztendő múlva Ruzvan Szadnak és Seherisztáninak gyermeke született. Fiú volt, s oly szép, mint a nap. Ruzvan Szad nagy boldogsággal emelte karjába az újszülött királyfit, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Seherisztáni ölébe. Ebben a pillanatban a nyitott ajtón egy hatalmas kutya rontott a szobába, egyenest odaugrott Seherisztánihoz, szájával megrakadta a csecsemőt és eliramodott vele. Ruzvan Szad utána vetette magát, de a királynő elébe állt. Maradj! Csak ennyit mondott. Ruzvan Szad előbb félre akarta tolni a királynőt, de azután eszébe jutott ígérete és Seherisztáni intelme. Nagy nehezen legyőzte haragját és kétségbeesését. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül, mondta magában, s ám bár igen gyászolta elveszett gyermekét, nem beszélt többet a dologról. Eltett még egy esztendő, s Ruzvan Szadnak és Seherisztáninak megszületett a második gyermeke is. Leány volt, s oly szép, mint a hold. Ruzvan Szad nagy boldogsággal emelte karjára az újszülött király leányt, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Seherisztáni ölébe. Gondolta, ha már a fiáról le kellett mondania, legalább ez az egy leánya megmarad. Hanem ebben a pillanatban a hatalmas kutya megint berontott a szobába a nyitott ajtón át, egyenesen odaugrott Seherisztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt és eliramodott vele. Ruzvanszad utána vetette magát, de a királynő most is elébe állt. Maradj! Szólt parancsolóan. Ruzvanszad most is félre akarta tolni a királynőt, de aztán újra eszébe jutott ígérete és Seherisztáni intelme. Ezúttal még nehezebben sikerült erőt vennie magán, mint az első alkalommal, de azért valahogyan ismét legyőzte haragját és kétségbeesését. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül, ismételte magában, s ám bár az elsőnél is jobban meggyászolta elveszett második gyermekét, nem beszélt többet a dologról. De attól fogva sehogy sem tudott megvigasztalódni, és rettegéssel gondolt arra, hogy ha netalán harmadik gyermekük születik, az is az előző kettő sorsára juthat. Egy napon, amikor éppen tenyerébe hajtott fejjel, tépelődve ült szobájában, egyszerre valami éles, erős, csengő hangot hallott, mintha egy aranydobot ütött volna meg valaki. Ruzvanszad talpra ugrott, mert tudta, azt a dobot atya ütötte meg, és ha megütötte, nem másért tette, mint azért, mert szükség támadta fiára odahaza, erős kezére, biztos szemére, okos hadi tudományára. Ruzvanszad nem várt egy percig sem, hanem bekopogott Seherisztáni szobájába. Atyám megütötte az aranydobot, mondotta, haza kell mennem. Erre egy Ruzvanszad, felelte a királynő, atyádnak bizonyosan szüksége van reád. Mindjárt elrendelte, hogy álljon elő Tündérország leggyorsabb úti alkalmatossága. A felhőjáró hintó, amelyet 10 000 szitakötő vontat. Nem telt bele egy perc, s a 10 000 szitakötő pókháló fonálból sodort hámistrángját rángatva ott toporgott indulásra készen a királyi palota kapuja előtt. Ruzvanszad megcsókolta a feleségét, és beszállt a hintóba. A 10 000 szitakötő pedig nekilendült, és surrogva, zúgva felragadta a hintót a magasba. Solymok és sasok, rebbenő felhőfoszlányok között szárnyaltak a híg levegőjékben. Ruzvanszad letekintett, s látta, hogy hosszú fehér fejkendőjével hogy integet búcsút a palota tornyáról a tündér királynő. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a felhőjáró hintó és utasa mögött. Csak úgy kavargott alattuk a nagy kék semmiség, és a szitakötők szikrázó, ezüstös szárnya nyomán, mintha fehér, tündöklő tejút futott volna végig a nappali mennybolton. Nem kellett mutatni az utat a szitakötőknek, tudták ők, hogy merre a legrövidebb. Kisvártatva le is ereszkedtek a kínai császár palotája előtt. A császár ott állt a kapuban, mert már türelmetlenül várta haza a fiát. Jóformán meg sem várta, hogy Ruzvanszad kiszálljon a hintóból, már is újságolta nagy rémülettel. A mongolok rátámadtak az országra, a felét már el is foglalták, s közelednek a fővároshoz. Én már öreg vagyok, nem harcolhatok, neked kell a seregek élére állanod. Szükségünk van erős kezedre, biztos szemedre, okos haditudományodra. Ruzvanszad berohant a palotába, septébe megcsókolta édesanyját, aztán nagy sietve harci pallost kötött az oldalára, íjat tegezt a hátára, s dárdát ragadva kezében lóra kapott, s vágtatva indult oda, ahol a kínai seregek gyülekeztek.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese negyedik részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Tóth Levente olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámlaszámát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán, a múzeumok majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
9: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Mahler dallamait követjük. 1860-ban született Gustav Mahler, osztrák zeneszerző, karmester, aki a modern dirigálás, modern opera rendezés és a 20. század zenéjének zseniális úttörőjeként vált ismerté. Ifjúkorát Csehországban töltötte, zenei tanulmányait Bécsben végezte, és élete legnagyobb sikerei a császárvároshoz fűződtek. Nagyszabású karmester egyéniség volt, nem ismert megalkuvást, szigorúan ragaszkodott művészi ideájaihoz, és akár csak önmagától, az előadóktól erejük állandó, teljes megfeszítését követelte. Bárhol működött is, mindenütt jelentős mértékben fellendítette a művészi közszellemet. Ugyanakkor mindenütt csak ideig óráig tudott megmaradni, mert nem volt tekintettel személyes érdekekre és meggyökeresedett szokásokra. Mindenkor a művek egyéni stílusát tartotta tiszteletben, főleg Mozart és Wagner operáinak betanításában alkotott utolérhetetlenül nagyot. Lehetőség szerint törekedett a sztár és vendégénekes rendszer felszámolására. Mahler fontosabb operakarmesteri állásai közé tartoztak Hall, Laibach és Olmütz, Prága és Lipcse, Hamburg, Bécs, végül pedig New York. Karmesteri tevékenységén túlmenően Mahler élete fő céljának a komponálást tekintette. Bruckner és Reger mellett ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely széttörte a szimfonikus formák régi kereteit, és teljesítette a diatonikus zenei nyelv kromatikává oldását. Ezek az újítók érezték, hogy a régi művészet igazságának alapja fokozatosan megszűnik, és ezért ösztönösen vagy tudatosan egyre gyorsabb tempóban eltávolodtak tőle. Valamit pótolni, helyettesíteni akartak azzal, hogy szinte a mérhetetlenségig zsúfolták, duzzasztották a zenekari eszközöket, mintha görcsösen bele akarnának kapaszkodni valamibe. Ezért aztán egyre inkább magukra maradtak, elszigetelődtek, és egyéni kísérletezéseikkel bizonyos pontokon túl már a 20. század szűk, polgári elit közönsége sem tudta követni őket. Ugyanaz a Toszkanini, aki nagyra tartotta Mahler karmesteri képességeit, az 5. szimfónia partitúrájáról 1905-ben ezeket írta sógorának. Hidd el nekem, Mahler nem eredeti művész. Zenéjében sem személyiség, sem géniusz nincs. Minden lépésnél belebotlasz valami triviálisba. Add hozzá mindehez a technikai nehézségeket és az elméretezett arányokat. A 20. század 60-as évei óta azonban ismét divatba jött Mahler muzsikája, a világ koncerttermeiben valóságos Mahler hullám volt tapasztalható. A 20. század fináléjában világszerte még egyszer tisztelettel adóztak annak a művésznek, aki 100 esztendővel azelőtt kompozícióival szélesre tárta a zenei világ előtt az új évszázadba vezető kaput. Csak ma vagyunk képesek rá, hogy Mahler dualisztikus vízióját, amellyel egyszerre mutatja be az egészséges és az elpusztult világot, és amely egész életén át kínoszta a komponistát, felismerjük muzsikájában. Vélekedett róla Leonard Bernstein. Az első D-dur szimfónia budapesti bemutatója 1889. novemberében volt. Szimfóniái hangsúlyozottan világnézeti művek, metafizikai vágyódást kifejező, egeket ostromló alkotások. A szerző több szimfóniában énekhangot is szerepeltet. Legemelkedettebb kompozíciója a 8. szimfónia pedig hatalmas méretű kantáta. Gustav Mahler, aki akkor a lipcsei opera fiatal karmestere volt, 1888-ban 6 éves igazgatói szerződést írt alá, évi 12 000 forintos javadalommal, a budapesti operaházzal, amelynek abban az időben nem volt valami jó híre, és rangosabb karnagy vonakodott Pestre jönni. A szellemi hagyományok mély megértésével és tiszteletével, elképesztő munkabírásával, szuggesztivitásával, céltudatosságával, bámulatos teljesítőképességével és szakszerűségével rendkívüli módon emelte az opera előadások színvonalát, különösen Mozart és Wagner operái tekintetében. Mindez azonban ugyanakkor nehezen tolerálható külső formákban, állandó paranoid feszültség, hajthatatlanság és elhivatottság tudat közepette nyilvánult meg, amivel ráadásul más értékrend iránti közöny párosult. Fokozta a nehézségeket, hogy Mahler szerepének növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult az operánál Erkel Sándor karnagy, Erkel Ferenc fia. A korabeli sajtó ugyanakkor aknamunkát folytatott az idegen karmesterek ellen. Ennek az aknamunkának Mahler esetében politikai színezete is volt, ami annál is inkább sajnálatos, mivel 1900-ra már közhely lett, hogy a budapesti operaház zenekara Mahler és Nikis korában állott a legmagasabb színvonalon. Kenyértörésre azután került sor, hogy 1890. októberében Zichy Géza lett az operaház intendánsa. Ő kezdettől fogva Mahler eltávolítására törekedett, csökkentette az igazgató hatáskörét, és lényegében teljhatalmat biztosított magának a művészeti irányítás kérdéseiben. Erre Mahler, aki már korábban is tárgyalt a hamburgi operával, lemondott igazgatói állásáról, és elhagyta Budapestet, ahol az Operaház nagykorszakainak egyike zárult le távozásával. Most hallgassuk meg az 1889. november 20-án Budapesten bemutatott Mahler szimfónia első, második és harmadik tételét. Az első szimfónia részleteit a Budapesti Fesztivál zenekar játssza, vezényel Fischer Iván.

0: Elhangzott Gustav Mahler első szimfóniájának első, második és harmadik tétele a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, az utóbbi időben többen is értékelték az országgyűlési választásokat. Ezek közül igyekszem bemutatni néhány egyházi személyiség okfejtését az új politikai helyzetről. Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát. Székely János kijelentette, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján a püspöki konferencia nevében gratulált, és azt kívánta, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke így fogalmaz. Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Bízunk abban is, hogy az igazi értékek, a család, az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzése, a szegényekkel való szolidaritás vezetik majd a döntéseiket. És bízunk abban, hogy a megalakuló új parlament és kormány továbbra is lehetővé teszi az egyházak által végzett közfeladatok ellátását az oktatás és a szociális gondoskodás területén, amelyekre a társadalom széles rétegeiben igen nagy igény van. A feladatainkat továbbra is a szakmai és világnézeti szabadságot tiszteletben tartva végezzük, együttműködve más világi és civil szereplőkkel. Török Csaba, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika prébánosa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense arról ír, hogy egyházunk nehezen reagál a gyökeres váltásokra. Természetünknél fogva szeretjük a lassú mozgásokat, a finom lépéseket, a folyamatosság megtörését nem sugalló változásokat. Olykor éppen azért válunk túlzóan sietőssé a választásainkban, mert ideje korán elébe vágva a folyamatoknak minimalizálni szeretnénk az átalakulást. Németh László bíboros, belgrádi érsek, 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el, emiatt is pontos rálátása van a magyarországi egyházak és a mindenkori állam közötti együttműködés lehetséges modelljeire. A hazánk vallási és közéleti helyzetét jól ismerő főpásztor szerint hallgatásával az egyház elmulasztotta érvényesíteni profétai szerepét a társadalomban. Úgy véli, ezért szembenézésre, önkritikára, megtérésre és megújulásra van szükség. Németh László bíboros így fogalmaz. A meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. A bíboros szerint a választások utáni egyházi nyilatkozatok egy része a múlt relativizálására törekszik, és nem a kritikus szembenézésre. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, papok, szerzetesek, világi hívek részéről, amelyek őszintén szólnak az egyház és a politikai hatalom közötti túlzott közelség veszélyeiről. Ezek a hangok a remény jelei, és azt mutatják, hogy a magyar egyházon belül él a megújulás vágya, az egyházi megújulásnak is van tőkéje, kairosza, melyet ki kellene használni. Vannak olyan alapvető keresztény, katolikus értékek, amelyek nem relativizálhatóak sem politikai, sem kulturális szempontok szerint. A világegyházi tanítóhivatal, különösen Ferenc pápa tanítása, világosan kijelöli korunk nagy próbaköveit, mint a társadalmi igazságosság melletti kiállást, a korrupció elleni következetes fellépést, a migránsokkal és a menekültekkel szembeni evangéliumi magatartást, valamint a teremtett világ védelmét. Ezek nem választható, hanem az evangéliumból következő kötelező témák. Németh László bíboros azt kívánta, hogy a jövőben sokkal inkább a pápa tanítása foglalkoztasson bennünket, mint politikusaink törekvései, hiszen így tölthetjük be igazán társadalmi szerepünket. A bíboros kiemelte, fontos kimondani, hogy az elmúlt 16 évben sok jó is történt. Az állam és az egyházak kapcsolatában is számos olyan kezdeményezés és döntés született, amelyekért őszinte hálával tartozunk a mindenkori magyar kormánynak, az iskolák, a szociális és karitatív szolgálatok támogatása, a vallásszabadság és az egyházak alkotmányos helyzetének megerősítése, a templomok és az egyházi intézmények felújításának ügye. Kedves hallgatóink! Ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogalmazott a választás után, a gyógyulásnak van az ideje. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét, még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, vagy ha kell, helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét. Jó magam, hiszem azt, van erre remény.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna Témi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámla számát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán, a múzeumok majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István rádió hallgatóit, kollégáim Somogyi Márton és Túri Sarolta, a bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Bargóczi Tamás egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a Nógrád vármegyei palotásra látogatunk a 12. tortafesztiválra. Előzetesünkben Juhászné Kovács Felíciát, a település polgármesterét hallják.
1: A kulcsszó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről. Nekünk lételemünk az, hogy a vendégeinket maximálisan kiszolgáljuk, gondoskodjunk arról, hogy ők jól érezzék magukat.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson Tárlat, Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg. Adásunkban Jeges Miriam kármelita nővér az imádságról elmélkedik. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őróla tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
3: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, aki valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmárnémetiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papi rendbe, azt nem tudjuk pontosan. Viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeli prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
2: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát mint a bolognai?
3: Ezek is nagyon, ezek
2: jó, mind... mert nekem a bolognai az bolognai, tehát 1088-as alapítású bolognai az azért.
3: De ezek mind, tehát ezek...
2: Már ezek is komolyabbak
3: lettek. Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbonne Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.

0: pályákban milyen szépek lehettek.
1: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
0: Igen.
1: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá. Aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeket valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás.
0: Uh-huh.

Na most a fiatal Bakucz Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és ez a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most, amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagy-Lucsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsos címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párthíve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelte Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakócz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel hogy Bakócz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakócz Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakócz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakócz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakócz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána emellett természetesen ő egyre rafináltabb és éles eszűbb diplomatává lesz,
amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, így, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért ne mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De ott még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ugye ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében mindenképpen különleges figurák voltak, és
0: mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, igen. A reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, hát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen, de a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola róla azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
0: ugye... Hogy ott az nem volt
1: így törvényesen. Van. Úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dulcsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dulcsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiának.

0: Az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végén járunk, tehát mondjuk a, így, hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelem, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni, nagy részt majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagyducsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagylúcsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint a Scanius Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanio Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanio Sforza igényét a pápa komolyan veszi. Így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében, és végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanius Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat. Ugye ezek most is létező polgári és Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni Nyíregyházi egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgár település lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell. Ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végül csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: A boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több, mint 20 000 aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 000 aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat vall, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még 4 világit elítélnek eretnekség vádjával. Nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, mint hogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akit csak sikerült abba a székbe betenni. Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlósura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegenföldről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Tehát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: ott a szentszéknek.
0: A szentszéknek, ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben, december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497. decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őról a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni, Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát azt, hogy ő esztergomi érseként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna Témi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámla számát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán, a Múzeumok Majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős. Helyenként borult lesz az ég, és többfelé valószínű további eső, zápor. Kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Palotásra látogatunk a 12. Torta Fesztiválra. Műsorunkban először a polgármester asszony köszönti a vendégeket, majd a vele készült riport következik. Juhászné Kovács Feliciát hallják.
1: Sok szeretettel köszönteni Adorján Brankát, aki a 13 évvel ezelőtti első Palotási Torta Fesztiválon volt tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a megálmodó anyja és évekig főszervezője. Szeretettel. Nagy örömmel tölt el, hogy a közel 50 versenyző nevezett és érkezett el a mai napon. Kezdve a Palotási Nefelejts utcából, Nógrád, Heves, Pestvár megyei településein keresztül, Börzsöny, Tolna, Somogy, Zala, Bükk, a Nyírség, az Alföld helyettségeken át, és az országhatáron túlról Szlovákiából is. Az általuk elkészített több mint 100 alkotást tekinthetjük és kóstolhatjuk meg a már felsorolt kategóriákban. Ezúton szeretném kifejezni elismerésemet az amatőr cukrászadó és cukrász kategóriában elindult versenyzőknek, hogy azt a rengeteg időt, energiát, kreativitást alkotásaikra szentelték. Akár több száz kilométernyi utazás nem sajnálva eljöttek hozzánk, és úgy döntöttek, hogy megtöltik rendezvényünket tartalommal, sőt, évről évben egyre csillogóbbá emelik rendezvényünk fényét. Sok sikert kívánok számukra, és bízom benne, hogy minden versenyző pozitív tapasztalatokkal és méltó elismerésekkel gazdagodva fog visszagondolni erre a szép napra, a 12. Palotási Torta Fesztiválra 2026. május 9-ére.
0: Fiatalon egy viszonylag nem apró településnek a polgármestere lenni, azért felelősség.
2: Igen, valóban nagy felelősség, és én azt gondolom, hogy amikor a település olyan mértékű bizalmat szavaz meg egy embernek, mint amilyet én kaptam Palotás lakosságától, akkor ez igen nagy felelősséggel ruház fel. Hitvallásom, hogy a szolgálatom minden napjában tudásom legjavával gyarapítsam a települést, úgy infrastruktúrális, kulturális és az összetartó erő minden jegyében, mint például a 12. Palotási Torta Fesztivál rendezvény alkalmával is, ami tulajdonképpen ugye elődöm Szabó Mihály polgármestersége alatt volt kezdemény. Adorján Aranka, az akkori palotási lakos, aki nagyon szeretett cukrászati készítményeket alkotni, hihetetlen kreativitással és kézügyességgel állt a cukrászati remekekhez. Ő kitalálta, ő volt a szülőanyja ennek az ötletnek, és az akkori településvezetés, illetve a művelődési házigazgatónője, Polonkai Katalin teljes válszélességgel az ötlet mellé álltak, és ez a rendezvény is jó bizonyítéka annak, hogyha egy fantasztikus ötletet valaki kitalál, akkor hogyha a közösség mellé áll, támogatja, akkor egy ilyen gyönyörű hagyomány alakulhat ki belőle. Tulajdonképpen hagyomány teremtődött itt Palotáson, és már hagyományőrző rendezvényként is tekinthetünk arra a 12 év múlt tekintetében.
0: A megnyitót hallgatva azt hiszem, hogy sok mindent tudok, hogy mi is volt, de azért mégsem tudok sokat. Annyit igen, hogy ez egy viszonylag nagy szabású rendezvény, egy nem túl nagy településnek, azért össze kell szedni magát mindenkinek. Az egész falu együtt kell, hogy gondolkodjon, együtt kell, hogy lépjen, és együtt kell, hogy tegyen rovát, mert azért egy egész napos rendezvényen végigmenni, Hát még csodálom a polgármester asszonyt, hogy van ideje arra, hogy leüljön egy kicsit.
2: Ez csak természetes, amikor ilyen megtiszteltetést tapasztalunk, hogy a Szent István Rádió személyesen felkeres minket, és mesélhetünk a rendezvényünkről. Ez mindig melegséggel tölti az ember szívét, hiszen egy olyan országos ismertségre szert tenni, amiről adott esetben nem feltétlenül mindenki tájékozódik az országban, hanem csak aki a témájában érdekelt. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon nagy dolog, és ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen Palotás hírneve tulajdonképpen a 12. Palotási Torta Fesztivál előtt már az immár 18. éve megrendezésre kerülő Biomed tókerülő futás öregbíthette a rendezvények tekintetében, ugyanis itt Palotáson a palotási horgásztó körüli futás olyannyira országos ismertségű rendezvény volt a kezdetek óta, hogy ide is szívesen visszajárnak a mozgást kedvelők, illetve korábban ugye 17 éven keresztül falunapjaink voltak, azonban azt gondoltuk, hogy Palotásnak is van olyan kulináris jegye a palotási horgásztó kapcsán, hogy az egészséges étkezés jegyében és ugye az indokolatlan alacsony halfogyasztás jegyében szeretnénk népszerűsíteni a halfogyasztást, ezért a 17 év falunap után ugyanabban az időben tavaly megrendezésre került az első palotási halfesztivál, aminek legalább akkora sikere volt, mint a Palotási Torta Fesztiválnak, és tulajdonképpen a Torta Fesztivált is az ország számos szegletéből látogatják, de például határon túlról, Szlovákiából is érkezett hozzánk versenyző, úgy tavaly a Torta Fesztiválnak is nagyon nagy volt a látogatottsága. Ezek valóban olyan nagy léptékű rendezvények, amikor nem elég egy-két szervezőnek, hanem a település közösségének, legyen azok magány személyek, civil szervezeti tagok, intézményi dolgozók, tehát itt a falu apraja nagyja összefog, és ki a két kezével segítségként, ki a fellépő produkciójával, ki a finom étkekkel, amit elkészítenek, hozzáteszi azt az értéket, amit ha stílszerűek szeretnénk maradni, akkor kerek egész lesz a torta. Tehát mindenki hozzátesz egy-egy pici szeletet, és ettől szép és csodálatos egy-egy ilyen rendezvényt megszervezni, hogy hosszú az előkészület, és azt gondoljuk, hogy már nagyon sok mindent megtettünk, és az utolsó előtti pillanatban mégis azt érezzük, hogy olyan, mintha semmit nem tettünk volna. De például tegnap este 7 órára már nagyon szépen kikristályosodott minden itt a Palotási Torta Fesztivál előkészületeiben is, és én azt sajnálom egyébként, hogy ezek a rendezvényen eltelt órák nem duplikálódnak, mert az a sok előkészület, ami ezzel jár, és nyilván munka is, feljogosíthatna minket arra, hogy duplán ünnepelhessünk, és ezek az órák, amiket együtt tölthetünk, és néhány perc, amit egymásra szánhatunk, ezek legalább kétszer annyi lehetne, és így picit több lehetőségünk lenne az együtt töltött időből.

töröm a fejem, de nem jöttem rá, de próbálok valamit azért összekapirgálni, hogy mi a hozadéka ennek a rendezvénynek. Országosan jó, ismertek már, de a turizmus szempontjából sok mindent nem hoz. Valószínű, hogy nem is a turistáknak, meg az ide látogatóknak teszik a dolgukat, csinálják a fesztivált, hanem saját maguknak.

0: sétát, vagy egy értékeink napját tartunk a településen. Itt a kulcs szó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről. Nekünk lételemünk az, hogy a vendégeinket maximálisan kiszolgáljuk, gondoskodjunk arról, hogy ők jól érezzék magukat, és minket azt tesz boldoggá, hogyha azt látjuk, hogy ők jól érzik magukat. Minket ez feltölt, nekünk ez olyan mértékű energiát ad, hogy amikor már lépten nyomon szó esik arról, hogy mondjuk palotási, ó, tudom, palotáson ott nagyon kedves emberek laknak, és joggal gondolják ezt, és hál' Istennek vélhetően ez is az oka annak, hogy míg a környező településeinknél esetleg csökken a lakosság szám, palotáson egyre nagyobb a lakosság. Azt gondolom, hogy palotáson szeretnek lakni az emberek, szeretnek tartózkodni az emberek, és most nem árulok el titkot, de például volt olyan tortafesztivál nevező is, aki azt mondta, hogy ő palotásra szeretne költözni. Tehát ez egy olyan üzenet tulajdonképpen, amikor itt megismeri a helyi lakosságot mondjuk egy idelátogató, és hogyha számára azok a szempontok fontosak, amik itt jelen vannak, akkor akár még egy ilyen vonzerővel is bírhat. És tulajdonképpen ezek a közös munkák, és utána a munka után a jól megérdemelt szórakozás, majd levezetésképpen ugye a szálak elvarrása, ezek ha közösen zajlanak, akkor bizony ez a közösséget építi.
1: Sokfelé járva általában az a probléma, hogy öregszik a lakosság, elöregszik. Itt néztem a programokat, hát egy nyugdíjas csoport volt, de még lesz talán, de egy csomó gyerekcsoport. A színpadon jó kedvel, kint az udvaron is futkároznak, ugrándoznak, akkor jövőkép az megvan.
0: Igen, hál' Istennek, ezt is nagyon reálisan tetszik látni. Palotás egy olyan település itt a térségben, ahol tulajdonképpen minden feltétel adott ahhoz, hogy akár fiatal házasként az ide költözők letelepedjenek, és itt alakítsák ki az életüket. A településünk két csoportos mini bölcsödével rendelkezik, óvodával, 8 osztályos általános iskolával, amit a környékben a legjobb színvonalon biztosítja az oktatást, illetve hát a továbbtanulás szempontjából is 20 kilométeres körzetben, Pásztó-Aszód térségben tudnak középiskolába, gimnáziumba járni a diákok. Munkalehetőség is van, lehetne több is, de azért aki szeretné, az megtalálja a számítását, és a településünk rendezettsége és összképe mind olyan vonzerővel bír, ami a környékbeli településről vonza a fiatalokat. Ezáltal ha nem szeretnék nagyon elfogult lenni, de tudjuk tartani azt a korosztály átlagot, tehát nem feltétlenül egy előregedő településről beszélünk, hanem sok a fiatal utánpótlás. Nem biztos, hogy ide születnek, de például a fiatal házasok itt telepednek le, megvásárolják azokat az ingatlanokat, ami megöresedik, és itt tervezi a jövőjét. Motiváló lehet egyébként számukra, hogyha rokonok, barátok megismerik a települést, nagyon sok esetben a családtagok is utánuk költöznek, vagy a barátok is kedvet kapnak ahhoz, hogy akkor én is itt szeretnék építkezni, vagy itt vásárolnék ingatlant.
1: Csodálkoztam, hogy egy viszonylag nem nagy település, nem mondtam, hogy kicsi lenne, mert méretében Nógrádhoz képest azért ez a középméretűnek számít, infrastruktúrálisan jó helynek tűnik itt, ahol vagyunk. Ilyen nagyságú településeknek színházterme, egy csomó ilyen szaktanterem, vagy nem is tudom, mik vannak még. Ezt idejében megtervezték, mert nem frissen építették, de viszonylag nagynak tűnik nekem. Hát nem beruházni kell, hanem fenntartani kell már mindent.
0: Pontosan a település korábbi vezetése is mind maximálisan arra törekedett, hogy a település összetételéből és léptékéből adódóan egy kis térségi szerepet töltsön be. Ezáltal így a környékbeli településekhez képest büszkélkedhetünk művelődési házzal, ahol tulajdonképpen rengeteg olyan foglalkozásnak adhatunk,

0: helyet, ahol az egészen kicsiktől az idősebb korosztályig a civil szervezetek, a szakkörök, az edzések megtartásra kerülhetnek, és ha mindenki megtalálja a számítását, legyen az mondjuk egy óvodáskorú, vagy még korábbról mondjuk egy édesanya, aki mondjuk babamama klubba szeretne járni, utána ha cseperedik a gyermeke, és mondjuk óvodásként eljön kikölcsönözni néhány könyvet a könyvtárból, majd kisiskolásként eljár a Kenderike Néptánc Együttes próbáira, aztán utána, amikor már serdül, esetleg szeretné saját szárnyait bontogatni, és valamilyenféle kis ifjúsági találkozók ott létére keres helyszínt, abszolút ideális a művelődési ház, és hogyha így tulajdonképpen az életszakaszokon megyünk tovább, legyen az egy családi rendezvény, akár egy születésnap, bármi, ami helyszínként biztosít a színház teremtől kezdve egészen kisebb klubhelyiségeken keresztül, tehát mind-mind olyan platformot biztosít a művelődési ház egészen a nyugdíjas korú lakosság számára, amikor már mondjuk eljönnek próbálni a nótakör tagjai, vagy adott esetben szenior örömtáncot tartanak, esetleg még ha az idejükbe belefér, akkor mondjuk még egy kis gerinc tornára is beiratkoznak, de ha mondjuk valakinek még van egy kis színészi vénája, akkor a Patália színtársulat tagjaiként is szórakoztathatja a településen élőket és a környékbeli érdeklődő közönséget. Ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy egészen pici kortól, és azt lehet mondani, hogy a 70-es évektől palotás lakossága a kultúrához hozzá van szokva. Tehát itt, míg mondjuk más településen előfordulhat, hogy a művelődési ház egy ilyen szellemjárt a hely, itt nálunk pezseg az élet. Itt folyamatosan adják egymásnak a kilincset, mert valaki éppen néptáncruhát jön kölcsönözni, visszahozott egy könyvet, vagy szeretné, hogy a szakkörre feliratkozzon, esetleg érdeklődik, hogy mikor lesz a következő filmvetítés a filmklubban. Ha esetleg mondjuk már ebbe a korosztályban nem tartozik bele, akkor meglátja, hogy éppen most milyen mozifilmvetítés lesz, vagy melyik színtársulat érkezik a településre, és azt lehet mondani, hogy a gyorsaság elve alapján csapnak le a színházjegyekre, mert itt pezseg az élet.
1: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy csak a gratuláció szavait mondhatom. Nagyon tetszett a rendezvény. Magam is népművelő voltam, és pár rendezvényt szerveztem le a kalappal. Természetesen önnek, illetve hát a segítőinek, mert hát nélkülük nem ment volna. Gratulálok még egyszer, és hát jó munkát még, meg pihenést holnap.
0: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen az érdem palotásé. Minden palotáson élő ember segít valamilyen módon. Aki többre vágyik, az inspirál minket. Hiszen arra sarkal, hogy még több lehetőséget biztosítsunk. Olyat, amiben mindenki megtalálja a számítását. Aki aktívan részt vesz az előkészületekben, ő nélkülük nem jöhetne létre egy-egy ilyen nagy szabású rendezvény, és mindig feltétlenül szükséges a rendezvényekhez a vendég. Hiszen, ahogy a beszédemben is mondtam, mit sem érne a sok előkészület, hogyha nem töltené meg ennyi szív és lélek. És én azt gondolom, hogy az interjúnk zárszavaként talán ezzel le is zárom a gondolataimat, hogy ahol sok szív, sok érző szív és sok lélek találkozik, és a pozitív érzések összeadódnak, ott valami nagyszerű dolog történik. Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Elhangzott riportunkban palotás polgármesterét, Juhászné Kovács Felicziát hallották.

0: Műsorunk folytatásában a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját, megvalósítóját hallják.
1: Hodor Jána Ranka vagyok, üdvözlöm.
0: Hallottam ma már háromszor is, mégpedig azt, hogy hát volt az első, aki kitalálta. Az, hogy valaki kitalál valamit, oké, rendben van, de 13 éve és 12. alkalom az már egy kicsit sok.
1: Igazából maradt ki egy-két év ugye a Covid miatt, tehát ez már előrébb lennénk ebbe a 12-be, de igen, 2014-ben jött létre az első, és hát azóta szerencsére a szervezők, a további szervezők azok azért végzik a munkát. És most egy pár versenyzővel beszélgettem, és szeretnek ide járni.
0: 100 körüli munka van, akkor az első hányjal indult? 10-20?
1: Szerintem az első nevezések ilyen 40 és 50 nevezéssel indultunk neki.
0: Helyiek vagy itt megyeiek?
1: Akkor is már eléggé tág, tehát volt külföldi nevezőnk is már, szerintem egy-kettő így Szlovákiából, én úgy emlékszem, és helyiek voltak heten. Heten voltak helyiek, amatőrben.
0: Na most bennem, mivel én nem vagyok egy nagyon édes szájú, de úgy persze merült volna, hogy torta fesztivál, vagy bárminek nevezhetjük, de hogy a tortát versenyeztetni, mert hát mindenkinek más az ízlése. Nagyon nehéz lehet.
1: Hát nem a torta versenyzik igazából, hanem maga az, ahogy elkészült, tehát a kinézete, az íze, a belefektetett munka versenyez, és a mögötte álló ember. Tehát sokszor ugye látunk egy cukrászdában is egy sima, leburkolt tortát, és aztán meglepődünk a ízen. Igazából itt már ez a művészet kategória a torták világában, amiért ez a verseny létrejött. És én is jártam versenyekre előtte, és így született meg, hogy hozzam ide azt, ami nekem tetszett más helyeken, és amit én hiányoltam, így összegyúrva létrejött így itt ez a fesztivál, hogy megmutassuk, hogy igenis művészet maga a tortakészítés, nem csak egy sima piskóta.
0: Lassan azért kezdem kapizsgálni már, hogy hát bizony-bizony természetes, hogy nem a torta versenyzik, hanem minden más együtt. De gondolom, hogy azóta egy pár helyen már volt, megnézte a torta fesztiválokat, zsűrizhetett is valószínű. Nem, mert zsűrizni.
1: Nem kértek föl zsűrizésre, itt ugye 6 évig szerveztem ezt, ahogy megálmodtam, így benne voltam, utána én kiléptem egészségügyi okok miatt, tehát azóta már nélkülem szervezik, és néha, ha sikerül, akkor nosztalgiázok, hogy mi hol tart ez a gyermek. Én külföldön élek. Ott próbáltam új életet kezdeni, kisebb-nagyobb sikerrel, és ott voltam viszont egy versenyen. Külföldön is megnéztem, milyen egy verseny. Ott igaz, csak egy díjat osztottak ki, kis település, kisváros, és a harmadik lettem volna, mint magyar torta készítő, hiszen Hollandiáról beszélek a verseny szemszögből, és ott inkább ezt a almáspite jellegű tortákat és a tejszíneseket szeretik, és az én a burkolt és artisztikai fölvonulásommal hát megcsodálkozták, de nem értették. Úgyhogy így belekóstoltam meg, hát ugye mielőtt itt megszerveztem, előtte itt is voltam versenyeken, és de zsűrizni nem zsűriztem.
0: De tulajdonképpen azért mégiscsak valamiféle olyan dolog kell hozzá, hogy valaki merjen indulni, önbizalma legyen, meg hát tudjon is valamit. Én biztos, hogy nem tudnék tortát csinálni.
1: Ezt úgy szokták, én magamból indulok ki, hogy először kicsibe kezdik, és online versenyeken. És online lehetőségek is szoktak lenni, régen legalábbis. Ilyen mondjuk közösségi médiában nyomjál rá szavazatot, egy kis pozitivitást, vagy a szomszéd már egy pozitivitást ad ahhoz, hogy merjen lépni egyet ki a komfortzónájából, egy ilyen háziasszony, mondjuk amatőrről beszélünk, a cukrászoknál nagyobb a lehetőség, és hogy elinduljon egy versenyen. És én is magamon tapasztaltam, hogy egy versenyélmény előrébb visz mindig fejlődésben. Mindig.
0: De végül is azért, ugye, ahhoz, hogy jó legyen a torta, ahhoz kell. Hallottam, kölcsönöztem, hogy jó alapanyag kell.
1: Így van.
0: Ugye alapanyag, mellette kreativitás.
1: Így van.
0: Ízérzék.
1: És hát még, a saját, igen.
0: És még akkor bocsánat, igen. Útba vagyok. Mi az még? Bátorság, szem?
1: Kitartás.
0: Kitartás?
1: Akarat és kitartás. Az nagyon fontos, mert ugye a rengeteg próbálkozás és kudarc élmény, amikor mondjuk egy alkotás nem úgy sikerül és kukába végzi, ott olyankor kell megrázni magát az embernek, és kitartóan tovább menni, hogy igen, akkor is megcsinálom, én meg tudom csinálni, és így indulnak neki sokan, hogy kitartás, te is akarod.
0: Bonyolult legyen, vagy egyszerű, de tényleg olyan, hogy ránézésre is a szem már megkívánja, hogy ez biztos finom lehet, mert jól néz ki.
1: Azért ezt tudom cáfolni, mert volt régen a csokító, tehát ezt nem mondom most itt a rádió,
0: most sem mondom,
1: de finom. Tehát, hogy ilyen rizs fölfújt rizssel. Igazság szerint az a legjobb, hogyha néha, hogyha a kevés, néha több. De ha nagyon egyedi akar lenni, akkor viszont a belseje is legyen ehető és finom. Tehát, ha már nagyon különleges tortát csinálunk, ne csak a külcsínyre adjunk, hanem legyen ízletes is a belseje. Jó, elmondtam, igen.
0: Azon gondolkodok, hogy én abszolút nem értek hozzá. Sok mindenhez nem értek, de ehhez aztán végképp nem értek, mert nem is szoktam kóstolgatni. De mégis azért valahogy kezdem pedzegetni, hogy ez tényleg művészet egy bizonyos szinten.
1: Ez határozott a művészet. Tehát ez nem sablon. Ha itt szétetszik nézni néhány alkotást, tehát felülmúlja önmagát. Tehát amikor egy ostyával, mondjuk amit a templomban és a szánkban annak hasonló ostyával, tehát nem meg... Abból csinálnak szárnyakat, fát, falevelet, tehát alkotást, láttam élethű, nagyságú ruhakölteményt belőle. Tehát ez tényleg művészet kell, és hogy az anyagokkal hogy bánjon.
0: Egyébként vannak, akik úgy egyik versenyen lelesik, és megcsinálják, vagy pedig azért itt már a plágium nem nagyon jellemző.
1: Mindenkinek megvan a saját stílusa, és ez általában megmutatkozik. Tehát lehet, hogy megpróbálja lelesni a másik taktikáját, technikáját, viszont nem valószínű, hogy ugyanúgy fog sikerülni, és már ettől ugyanúgy egyedi marad. Tehát lehet utánozni itt is a másikat, de nem biztos, hogy neki is úgy áll a kezéhez, vagy úgy sikerül azt a anyagot hajlítani, vagy használni, vagy burkolni, hogy az olyan legyen, mint amit szeretne megcsinálni.
0: És végig tetszett már nézni ezt a 101 néhány
1: igen,
0: alkotást?
1: Igen.
0: Akkor kinézetre, mert hát kóstolni még nem lehet, kettőtől lehet, hogyha jól tudom.
1: Ízben is van egy favorit, ami nagyon különlegesen hangzott. Van az unokámtól egy külön rendelés, az viszont anyuka az pókfóbiás, és a unokám a 2 éves, az pont abból szeretne kóstolni, úgyhogy még ott sorba kell majd állnom. Tehát úgymond van, meg kinézetre van egy, ami nagyon megütötte a szememet, ahol Royal Leasing és ostya alkalmazásával egy gyönyörű alkotás, számomra gyönyörű, tehát nem vagyok zsűri, tehát én úgy nézem, azért másképp nézem, mint a zsűri a tortákat, de tehát 3 favoritom van, úgymond.
0: Igen. Köszönöm szépen. Hát, ha bejön.
1: Hát, megkóstolunk a belőle 2-t, már az is előny.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó munkát akkor. Szórakozás.
1: Én most már csak élvezem a mások munkáját, úgymond.
0: Van ebben egy kis munka azért. Felelősséggel tartozik ön, ha már elindította.
1: Jó beszélgetni az emberekkel. Én ezért szerettem annak idején is, az első 6 évben is, hogy családbarát és barátkozós, tehát kapcsolatokat is építsünk, emberi, valós kapcsolatokat.
0: Adorján Orankát, a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját hallották.

0: Abba.
1: A folytatásban egy cukrászoktató beszél.
2: Hóra Bereknyei Katalinnak hívnak. Pódium beszélgetésre hívtak a Palotási Torta Fesztiválra. Én egy cukrászakoktató vagyok és mestercukrász egyben, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakközépiskolájába tanítok 12. szeptemberre óta.
1: Mit lehet? Pódium beszélgetésen ott csak hallgatnak, vagy pedig bele is szólnak néha.
2: Szilágyi Györgyi kedves ismerősem azzal a felkéréssel keresett meg, hogy tulajdonképpen a cukrász szakma egy picit, bármennyire is szertágazó, de egy kicsit körbeért, és az elmúlt években már mindent kimerítettek, amit ebbe a témakörbe ki lehetett meríteni, és most egy új irányból próbálják meg a mi szakmánkat megközelíteni, mégpedig az oktatás terén, és így kerültem én előtérbe, azt mondta, hogy nem tudja megindokolni a miértjét, de amikor ez szóba került a szervezés alatt, akkor az én nevem került a lelki szemei elé, felhívott, és én örömmel mondtam erre igent.
1: Szakma, de hát azért aki cukrász, az igen komoly előképzettség kell hozzá. Ez nem lehet oda szaladni, csak neki szaladna a dolgoknak, ha nem ismernek el az anyagot, mi lesz belőle, és hát majdnem azt mondom, hogy tudomány.
2: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon szerteágazó és nagyon-nagyon alapos alapanyagismeretre, technológiai ismeretre van szükségünk. Hát az oktatásához meg ugye módszerekre, módszertani megközelítéseknek igen szerteágazónak kell lenni. Én abban szerencsés esetben vagyok, hogy én azt a szenvedélyt, amilyen szenvedéllyel űzöm a szakmámat, én ezt a felnőtt, illetve a nappali tagozatos hallgatóimnak is át tudom adni, és bízom abban, hogy minél tovább viszik is tovább ezt a csodálatos szakmát.
1: Szakma, de mondtam, hogy tudomány. Dolgok is vannak benne, tehát nagyon rossz képességű gyerekekből nem lesz cukrász. Általában olyanokat látok, akik komolyan tanulnak is mellette, és van fejük is.
2: Az az igazság, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és olyan nincsen, és nagyon kevesen tudják magukról elmondani, hogy a cukrász szakma teljes területét, teljes repertoárját azonos minőségben őzik. Még a saját kollégáim körében is szerintem ezt túlzás nélkül kijelenthetem. Mindenki valamilyen irányzatba elmegy. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Minden gyerek tehetséges valamibe. Tehát attól, hogy ő nem jó matematikából, adott esetben gyönyörű kézügyessége lehet, és a díszítő poszton megállja a helyét. Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy minden területen az alapokat tanítsuk meg, és ez onnantól kezdve, hogy ő ezt elvégzi, a saját ideje, energiája és motivációja fogja eldönteni, hogy ő ebben marad és kiteljesül, teljesen mindegy, hogy melyik területén, avagy pálya elhagyó lesz, mert sajnos erre is van tapasztalat.
1: A szakácsokkal azért egy kicsit gyakrabban találkozok velük, főzőversenyeken, stb. Tehát sok helyen, és rá kérdezek, hogy mikor lesz valakiből már érett, képzett szakács, azt mondja. Holtáig kell tanulni.
2: Ez konkrétan így van. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy valaki feláll az iskolapadból, ugye jelenleg is vizsgák zajlanak, nálam már a héten kettő is volt, illetve hétfőn is, kedden is lesz. Én azt gondolom, hogy valaki szakképesített cukrász lesz, az még nem cukrász. Tehát onnantól kezdve elindul egy olyan úton, ahol az alapok elvileg a tudásbázisában szerepelnek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, és ugyanígy igaz a szakács szakmára is, folyton változó. Ha csak az alapanyagokat vesszük, a trendeket vesszük alapul, soha senki nem jelentheti ki magáról, hogy mindennel tisztában van, mert minden folyamatosan változik, és aki ezt nem halad a korral, és nem halad a változással, az a mi szakmánkban elveszett és lemarad.
1: Hogy az ember belegondol, cukrász, cukorpalotok, édesek, minden édes, nagyon-nagyon szép, hát nem pontosan úgy van ez, mert nem csak édességet, hanem sok minden mást is készítenek, de élelmet, az meg kényes dolog. Úgyhogy rendkívül oda kell figyelni, tudni kell a szakmát azon a szinten, meg hát az egészségügyi dolgokat is. Tehát önök akkor nem csak azt tanítják meg, hogy ebbe ennyi cukor kell, ennyi liszt, meg ennyi só, hanem mindent meg kell tanulni.
2: Ez így van, mert felelősséggel tartozunk az emberek irányába, mivel élelmiszert és ami számukra elfogyasztásra alkalmas élelmiszert állítunk elő. Nagyon-nagyon fontos az élelmiszerbiztonság és higiénia betartása. Ez az első és a legfontosabb, amit a gyerekeknek is megtanítunk. Makulátlannak kell lenni, és ez nem csak a testi higiénián, ápoltságon, hanem az élelmiszerbiztonsági követelmények betartásán is múlik.
1: Aki azt mondja, szereti a cukrászati terméket, édességet, sósat, az egy kicsikét talán még el is hízik. De nem úgy szokott lenni általában, az más miatt van. Az egészséges cukrászati termékek, azok egészségesek.
2: Ez így van, az a legkedvezőbb és a legmegfelelőbb, amikor a legmagasabb minőségű alapanyagokat használunk, és én remélem, hogy a legtöbbünk ezt használja, és igen, ezek egészségesek természetesen.
1: Ugye, aki ért valamennyit hozzá, megkérdeztem, hogy ez káros a szervezetre, az káros, akár alkohol, akár mi. Soha nem az a káros, hanem a sok.
2: A mennyiségre kell figyelni, ez így van, és nálunk különösen nagyon fontos, mert adott esetben bizonyos alapanyagok akár gramban beli túlzásba vitele már ízben olyan mértékű, és hát állagról már nem is beszélek, változást eredményez, ami visszafordíthatatlan, és a mit mivel, az is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a harmóniába kell lenni a desszertnek, és nem csak a külseje, mert régi standard vélemény, hogy a krém mindent eltakar, nem, hát az nem csak kívülről kell tetszetősnek lennie, hanem minőségileg belülről is harmóniába kell lenni.
1: Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy lehet egészségesen is szeretni a süteményt.
2: Abszolút, a mennyisége és a minősége határozza meg. Én azt gondolom, hogy senki nem egy desszerttől, vagy egy édességtől, akár egy sós süteménytől lesz beteg. A hosszú éveken át tartó káros mennyisége fogja ezt eldönteni, vagy adott esetben a minősége nem egy desszerttől. Sőt, én azt gondolom, mint ahogyan a szakács szakmában is a legnagyobb minőségre törekednek az emberek, sajnos még a magyar mentalitás az még az van beégve, hogy minél nagyobbak legyenek, és minél súlyosabbak, nem. Most már mi hál' Istennek fordulunk át a monodesszertekre, minél kisebb desszertbe egy olyan ízorgia van becsomagolva, ami tökéletesen elegendő egy-egy ilyen elfogyasztása, egy kiegyensúlyozott ebéd vacsora után.
1: Szégyellem, nekem nincs kedvenc süteményem. Régebben volt. Önnek maradt kedvenc süteménye, vagy mindenből az a megfelelő mennyiség is ízharmónia kell, hogy legyen?
2: Az az igazság, hogy teljes mértékben azt mondom, hogy kedvencem, mint olyan nincs, viszont falusi somogyi lányként elmondhatom, hogy nekem nem a habos-babos desszertek a kedvenceim, hanem a házi sütemények. Gondolok itt egy házi húzott rétesre, ezek a hazai ízek, és nekem ezek a kedvencek, és a két gyermek édesanyjaként elmondhatom, hogy az otthoni családomnak is ezek a kedvencei. Ugyanakkor vannak ízkombinációk, amik nagyon nagy kedvenceim, ilyen a pisztácia málna, de kimondottan kedvenc desszertem nincsen, hanem a hazai desszertek a gyengéim, és hát avval bármikor el tudnak varázsolni.
1: Hát közben levédidőhöz fog elhangzani ez a műsor, valószínű, hogy akkor újra kapcsolnák legszívesebben az emberek, és akkor kóstolják rögtön ennek a süteményét. Köszönöm szépen, jó munkát még, mert hát azért munka ez egy bizonyos mértékig a tanítás mellett.
2: Iszonyatosan nagy munka, de az az ember szerencsés, akinek a szenvedélye a leg... mert így már nem munkává válik, hanem egy hobbi, egy igazából egy kiteljesülés, talán ezt mondhatom így, igen.
1: Hóra Bereknyei Katalin cukrászoktatót hallották.

0: Végezetül ismerkedjünk meg egy versenyzővel.
1: Bazsón és Lezsák Andrea vagyok.
0: Különleges dolgokat lehet ott látni, olyan dolgokat, amelyek, hát nem azt mondom, hogy mindennaposak. Ezt ön találja ki, hogy mit fog alkotni?
1: Igen, ezt mindig én találom ki. Most a Csukás István születésnapjára lett, mert hogy ő, neki a 90. születésnapja, és ezért készítettem el pompomat, mert mindenki a süsüre gondol, hogyha Csukás István, és én úgy gondoltam, hogy a pompom is megér annyit, mint a süsü, és akkor legyen pompom esély.
0: De jeleztem, hogy elhallgattam, hogy mondta a feleségemmel, beszélt, hogy hát már azért egy párszor volt itt, és így nélkül nem engedték haza.
1: Nem, első alkalommal a 9. volt itt, a 9. fesztivál, akkor voltam itt először, akkor hazavittem egy külön díjat és egy harmadikat, következően pedig már első díjat is nyertem, másodikat, harmadikat. Tavaly is vittem harmadik, második, első díjat, de voltam jótékonysági versenyeken is, úgyhogy onnan is éremmel jöttem.
0: És akkor nem kis pályás.
1: Hát amatőr vagyok.
0: Amatőr?
1: Igen, amatőr.
0: Hát én azt hittem, hogy ez már bizony profi alkotás.
1: Nem, amatőr vagyok. És minden saját magam. Nem járok oktatásra, nem járok iskolába. Minden saját magam.
0: Tehát vannak a figurák, illetve torta is van, ugye?
1: Igen, vannak figurák, és vannak torták.
0: A torta
1: és süti is.
0: Ja, azt nem láttam, mert ugye el voltam magamba. Tulajdonképpen a torta az ehető, mondja, hogy ez is ehető, csak éppen le kéne rágni.
1: Hát a figurák is ehető masszából vannak, ugyanúgy. Ezek kiszáradnak, ugye ezek azért kimondottan figurára készülnek ezek a masszák, és ezek megszáradnak. A virágoknak is kimondott virágmasszákból készülnek.
0: És mi lesz a sorsuk?
1: Hát én, amikor jönnek a gyerekek itt vásárolni a sütiket, vagy süti szeleteket, akkor mindig van, amelyik tetszik nekik, és el szokták kérni, én meg nagyon jó szívvel odaadom nekik.
0: Meddig tart ez? Évekig?
1: Van az egyik ismerősöm, 2 éve őrizgeti ezeket a figurákat, mert hogy a kislánya nagyon, nagyon tetszik neki, és akkor így mindig elrakják. Papírdobozban amúgy évekig eláll, nem lesz semmi baj, meg kiszárad.
0: Hát ezt nézni jó, nem pedig papírdobozban tartani.
1: Hát van, aki vitrínbe is ki lehet rakni. Az a lényeg, hogy hűtőben nem szabad, mert a pára az nem jó neki.
0: Tehát ez még után megkeményedett, színe változik, majd
1: készen? Hát elméletileg nem, ugyanúgy működik, mint a marcipán figurák, hogy nem változik, csak megkeményedik.
0: Ez ételpestékkel van.
1: Igen.
0: Hát megvan, őszintén azt hittem, hogy egy paróka van, de hát az kiderült, hogy az is cukorból, vagy nem is tudom, miből van.
1: Igen,
0: amennyire nem értek hozzá, pedig már annyiszor mondtam, hogy nem értek hozzá, a végén már meg fogom tanulni. A tortának van neve?
1: Igen, mindegyiknek van fantázia neve.
0: Igen.
1: Mert ugye pompom meséi, a következő az geometria és szenvedély, a harmadik pedig mézerdő.
0: A geometriát látom, hogy a pocka el van vetve, úgyhogy mondhatnánk a latin szöveget is, de előre terem meg az agyával.
1: Igen,
0: hogy
1: megtervezem,
0: mi
1: mindig megtervezem, és leírom, és meg van tervezve minden, hogy milyen ízű legyen, milyen mintája legyen, hogy tudom azt megvalósítani, mindig meg van tervezve.
0: Az ízeket lehet keverni?
1: Hát az ízeket, azt nagyon sok íz van, amit az egyik a másikkal, például a kört is, vagy a csokoládé és a narancssal, tehát azért itt lehet variálni az ízekkel, igen.
0: De úgy is, hogy végül is tudja előre, hogy milyen ízű lesz, és akkor milyen formát ad neki.
1: Igen.
0: Nem megy a fejembe, hogy lehet azért előre tervezni egy tortát az embernek. Le is rajzolja, vagy?
1: Igen. Igen, lerajzolom, leírom.
0: Figyelünk, mert közben elmentek, de nem jönnek. Ott lerajzolja, leírja, és akkor munkás egyébként, mindegyik. Tehát sok munka van vele?
1: Igen.
0: Ezzel foglalkozik?
1: Nem, én nekem beteg a kisfiam, otthon vagyok ápolásin, gyodon, és így hobbi szinten. Ez nyugtat meg, ezt szeretem csinálni. Családnak nagyon sokat, meg a barátoknak sütök.
0: Szóval akkor a gyerek is nagyon szeretheti.
1: Nem eszi meg.
0: Nem ételre mondom, a figurákat.
1: Igen, a mesefigurákat szereti, igen. És akkor így ő is szokott súgni, hogy mit szeretne, meg hogyha megcsinálok valamit, a tortát is, például most megcsináltam a pomponot, akkor megmutattam neki, hogy ő szerinte hasonlít-e. Véleményét mindig kikérem.
0: Akkor most gondolom, hogy számít megint valamiféle díjra?
1: Hát nem számítok, de örülnék neki, igen. Soha nem számítok díjra, mindig úgy jövök, hogy azért jövök, hogy jól érezzem magam. Ez a nap, ez ilyen. Vannak ismerősök már sokan,
0: akik... mintha fejembe látna.
1: Vannak ismerősök, akikkel évek óta mindig jövünk, és akkor itt találkozunk.
0: Akkor egymásnak is adnak esetleg tanácsot, vagy szóval, már nem
1: hogyha
0: kell.
1: Hogyha arról van szó, akkor lehet tőlük, mert cukrász ismerősöm is van, igen, és nyugodtan fordulhatok hozzá, ha kérdésem van.
0: Ugye, hogyha valaki ilyeneket akar alkotni, akkor fogjon bele bátran, hogy
1: igen,
0: kreativitás.
1: Igen, ha van, meg szeret sütni, akkor nyugodtan fogjon bele. Én is úgy kezdtem, hogy belefogtam.
0: A sütés az az alap a piskóta, vagy milyen?
1: Igen.
0: Azt ugye megtervezte, akkor a nagyobbik az a geometria, az legalább három részből áll, hogyha jól látom.
1: Igen.
0: Tehát három kör alakú, de lehetne bármilyen alakú, hadszöktől kezdve bármilyen, amit kitervez, és akkor ehhez ugrik be, vagy pedig már mondja előre, tudta, hogy ez lesz belőle, vagy pedig
1: nem,
0: közben
1: hanem
0: alakul.
1: Közben, ez így, amikor itt tavaly hazamentem innen a versenyről, akkor már gondolkodtam azon, hogy ez éve mit szeretnék hozni.
0: Így, akkor a jövő évi verseny már elkezdődött.
1: Igen. És a pompom az pedig úgy jött, hogy láttam fönn egy ilyen online az interneten, hogy a Csukás István, és akkor ebből jött a pompom.
0: Már úgy van, mint az érettségizőknél, hogy milyen év lesz. Jövőre akkor már nézni kell, hogy milyen év lesz. Akkor majd kiderül, utána nézzük, hogyha sikerül jövőre is eljönnie, vagy esetleg nekem is eljönni. Már én nem vagyok nagy tortaevő, de a látvány azért az szép.
1: Nagyon szép torták, nagyon szép alkotások vannak, mindig én is végignézem, és mindig megcsodálom őket. Van egy-két kedvencem mindig, amit nagyon tetszik, és akkor azt úgy ötletnek is jó.
0: A zsűri az sok mindent néz, ugye küllemet, ízt, mellette, mit tudom én még micsoda át, tehát az, hogy milyen ötlete valósított meg, amit más nehezen tudnak esetleg megvalósítani, vagy hát én gondolom, aki itt van már, a többség azért meg tudja ezeket a dolgokat,
1: ha
0: a fejbe megszületik.
1: Igen.
0: Csodálatos, érdemes eljönni, aki gondolja megnézni.
1: Igen, érdemes, mindig érdemes. És ha szabad mondanom valamit, a 17. kerületben szervezünk egy jótékonyságot 2 hét múlva. Szeretettel várjuk Önöket is.
2: Bazsóné Slezák Andreát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna, Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámlaszámát, hogy azt a kormány közvetlenül odautalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán a múzeumok majális a rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
2: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Víjai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximus. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt. Mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok. Hozzá viszonyítok. Rávonatkoztatok. Rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön. Nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna, szándékosan eltávolodnak,

Itt az a szókapcsolat áll, pro orisen, orizen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjem beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele, Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme, ami erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok, miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész életprogramja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk
az egzisztenciát,

0: énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbrejutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek a gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben. Azt hiszem, ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mester kurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.
1: A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a hét lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges, ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legesleg bensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy ima formát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De az részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, s végül annyira elerőtlenítenek, hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, az bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem, a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makarios tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makarios: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát, noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül. Velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban, emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs vesze, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosnak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény értelmében a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben cserébe technikai támogatást és kedvezőbb vízumfeltételeket kap. A megállapodás az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának része, ugyanakkor az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is illeszkedhet. Egy autós nagy sebességgel belehajtott az utcán sétálók közé szombat este az észak-olaszországi Modenában. 7 ember megsérült, közülük 2 súlyosan, közölte a rendőrség. Hatósági közlés szerint az elkövető 30 éves marokkói származású olasz állampolgár és őrizetbe vették. Massimo Mezzetti polgármester köszönetet mondott azoknak, akik üldözőbe vették a férfit és földre teperték. Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna Timi tetemét találták meg egy dán sziget közelében, közölték szombaton a dán hatóságok. Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását, számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg Elopomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma. A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében Anholt szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlotta fel végkielégítését, olvasható az Infostart oldalán. Közlése szerint a 38 millió forintos összeget a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon kapja. Magyar Péter elfogadja a végkielégítésre vonatkozó felajánlásokat, de feltételként azt kéri, hogy jelöljék meg a gyermekotthon bankszámla számát, hogy azt a kormány közvetlenül oda utalhassa el. A kulturális intézmények szakmai önállóságának visszaadását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, írja az Infostart. Tar Zoltán, a Múzeumok majálisa rendezvényen azt is bejelentette, hogy rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét és leállítják a múzeumi költöztetéseket. Hangsúlyozta, hogy megszüntetik az intézmények központosítását és a politikát kivonják a kulturális szférából. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de sem itt a földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abban a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával, ami egy pillanat olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, lássva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is. Megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén

ő életmódjában is megváltozzék. Egy napon San Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása. Ezt nevezi az Új Szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezé, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterek nem nagyon szeretik, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek a,
az öltözetében, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy.

0: hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Volt ide, hogy az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet. Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell. Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha áhítatot érzek. Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez, térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit elfelejtett. Eszébe lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, mert ez a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, az utóbbi időben többen is értékelték az országgyűlési választásokat. Ezek közül igyekszem bemutatni néhány egyházi személyiség okfejtését az új politikai helyzetről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyógyulás, az egység és az önvizsgálat szükségességéről írt, hangsúlyozva a kölcsönös tisztelet, a közjó és az egyház megújulásának fontosságát. Székely János kijelentette, a parlamenti választásokat a Tisza párt igen nagy többséggel nyerte meg, amihez a választás másnapján a püspöki konferencia nevében gratulált, és azt kívánta, hogy a megalakuló új parlament és kormány a kapott felhatalmazással nemzetünk igazi javát szolgálja. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke így fogalmaz. Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát, a jogállam kereteit megőrizve. Bízunk abban is, hogy az igazi értékek, a család, az igazságosság, a béke, a teremtett világ megőrzése, a szegényekkel való szolidaritás vezetik majd a döntéseiket. És bízunk abban, hogy a megalakuló új parlament és kormány továbbra is lehetővé teszi az egyházak által végzett közfeladatok ellátását, az oktatás és a szociális gondoskodás területén, amelyekre a társadalom széles rétegeiben igen nagy igény van. A feladatainkat továbbra is a szakmai és világnézeti szabadságot tiszteletben tartva végezzük, együttműködve más világi és civil szereplőkkel. Török Csaba, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika prébánosa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense arról ír, hogy egyházunk nehezen reagál a gyökeres váltásokra. Természetünknél fogva szeretjük a lassú mozgásokat, a finom lépéseket, a folyamatosság megtörését nem sugalló változásokat. Olykor éppen azért válunk túlzóan sietőssé a választásainkban, mert ideje korán elébe vágva a folyamatoknak minimalizálni szeretnénk az átalakulást. Németh László bíboros, belgrádi érsek, 2006 és 2008 között a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári feladatait látta el, emiatt is pontos rálátása van a magyarországi egyházak és a mindenkori állam közötti együttműködés lehetséges modelljeire. A hazánk vallási és közéleti helyzetét jól ismerő főpásztor szerint hallgatásával az egyház elmulasztotta érvényesíteni profétai szerepét a társadalomban. Úgy véli, ezért szembenézésre, önkritikára, megtérésre és megújulásra van szükség. Németh László bíboros így fogalmaz. A meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. A bíboros szerint a választások utáni egyházi nyilatkozatok egy része a múlt relativizálására törekszik, és nem a kritikus szembenézésre. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, papok, szerzetesek, világi hívek részéről, amelyek őszintén szólnak az egyház és a politikai hatalom közötti túlzott közelség veszélyeiről. Ezek a hangok a remény jelei, és azt mutatják, hogy a magyar egyházon belül él a megújulás vágya, az egyházi megújulásnak is van tőkéje, kairosza, melyet ki kellene használni. Vannak olyan alapvető keresztény, katolikus értékek, amelyek nem relativizálhatóak sem politikai, sem kulturális szempontok szerint. A világegyházi tanítóhivatal, különösen Ferenc pápa tanítása, világosan kijelöli korunk nagy próbaköveit, mint a társadalmi igazságosság melletti kiállást, a korrupció elleni következetes fellépést, a migránsokkal és a menekültekkel szembeni evangéliumi magatartást, valamint a teremtett világ védelmét. Ezek nem választható, hanem az evangéliumból következő kötelező témák. Németh László bíboros azt kívánta, hogy a jövőben sokkal inkább a pápa tanítása foglalkoztasson bennünket, mint politikusaink törekvései, hiszen így tölthetjük be igazán társadalmi szerepünket. A bíboros kiemelte, fontos kimondani, hogy az elmúlt 16 évben sok jó is történt. Az állam és az egyházak kapcsolatában is számos olyan kezdeményezés és döntés született, amelyekért őszinte hálával tartozunk a mindenkori magyar kormánynak, az iskolák, a szociális és karitatív szolgálatok támogatása, a vallásszabadság és az egyházak alkotmányos helyzetének megerősítése, a templomok és az egyházi intézmények felújításának ügye. Kedves hallgatóink! Ahogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogalmazott a választás után, a gyógyulásnak van az ideje. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás véleményét, még akkor is, ha valamivel nem egészen értünk egyet. Fontos, hogy megőrizzük, vagy ha kell, helyreállítsuk családjainkban, keresztény közösségeinkben és egész nemzeti közösségünkben is a szeretet, az összetartozás, a kölcsönös tisztelet és a közjóért való közös munkálkodás lelkületét. Jó magam, hiszem azt, van erre remény.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Horuci Liza, a Szalézi Oratórium animátora a keresztény fiatalok közösségi életéről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász Percek című műsorunkban az Öngondoskodó Háztartások programról beszélgetünk Árvai Ferenc Karitász igazgatóval, valamint Fehér Róbert Péter vásárai plébánossal. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor ismét hírek, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk, melyben az első Miskolckon képregényfesztiválra hívunk meg mindenkit, Liechtenstein Rajmond főszervezővel, ötletgazdával. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Száz Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Az egybegyűltek megkérdezték Jézustól: Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszése szerint. De amikor leszárátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Judeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Kezünk van, és mindent meg akarunk ragadni, amit csak el tudunk érni. Saját vágyainkat keressük, sokat akarunk birtokolni, és így kívánunk boldogulni. Szerencsétlennek érezzük magunkat, ha a javak kihullanak a kezünkből, ha nem teljesülnek önző, földies kívánságaink. Nem gondolunk arra, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha gondtalanok vagyunk, szentül könnyelműekké válunk, ha könnyedén le tudunk mondani a legkedvesebb egyéni vágyainkról. Mert így mindig jobban felismerjük az Istent, és benne megtaláljuk legigazibb boldogságunkat. Isten készítget arra, hogy hozzátérjek. Szent keze egyenként veszi el tőlem mindazt, amit a világ adott, mert engem akar egyedül, és azt akarja, hogy én egyedül őt keressem. Betakart engem ennek a világnak ezerféle viszonylatába, most bont ki belőle. Azt akarja, hogy ne tekintsek hátra, mint Lót felesége, mert egy elmúló égő városból, az élet városából, emúló világból menekülök az ő hazahívó karjai felé. Készítget arra, hogy csak vele társalkodjam. Ő legyen mindenem, mert nem sokára át kell mennem azon a keskeny pallón, ahol mindenki elhagy, senki sem segíthet, ahol az emlékek teherré válnak, s egyedül ő a segítség. Egyedül ő tart meg és szállít át erős karjaiban a túlsó partra. Jézus Krisztus, Isten fia, légy üdvözítőm! Megtestesülésed legyen örömem, tanításod oktatóm, magatartásod mintaképem, szenvedésed megváltásom, türelmed példaképem, gyalázatod becsületem, alázatosságod igazságosságom, halálod életem, feltámadásod vigaszom, mennybe meneteled reményem, utolsó ítéleted az én mennybe menetelem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Szerzetesek félórája.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Azt szoktuk mondani, hogy a szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, tisztaság, szegénység és engedelmesség, és hát azt is mondjuk, hogy Isten látható jelei a világban. Mai vendégem, beszélgető társam valóban egy ilyen jel, mondhatom ezt, és ahogy így a riport előtt még így beszélgetünk, azért azon is elgondolkodtam, hogy mit jelent ma polihisztornak lenni, hogy sok-sok mindennel foglalkozni, meg hát mit jelent ma szerzetesnek lenni, egészen pontosan ferences szerzetesnek lenni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Kamil ferences szerzetest. Isten hozott, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjünk innét. Polihisztor. Citeráztál, klarinétoztál, történelmi dokumentumokat, helytörténeti tanulmányokat írtál, érdeklődsz számos terület iránt, legyen az történelem, legyen az egyház, bejártad a félvilágot. Számodra az, hogyha azt mondom, hogy polihisztoris vagy, az mennyire áll közel?
3: Eddig nem tekintettem magamra, mint polihisztor, azokkal a dolgokkal foglalkoztam, ami felettébb érdekelt.
2: Ferences szerzetes vagy, jelen pillanatban beszélgetésünk időpontjában még a Gyöngyös alsóvárosi római katolikus plébánia egyik szerzetese. Hogyan indult a te utad? Jászberényből, Jászberény mellől származol. Mi az, amit így szívesen megosztanál a hallgatókkal velem, családodról, gyerekkorodról?
3: Jászberény külterületén laktunk egy Hajta nevű tanyavilágban, Szolnok megye és Pest megye határán. Ott van a mind a mai napig a Jászberény Hajta, a Hajta mocsár, Hajta patak, azon a vidéken laktam én. A hivatásomban biztosan fontos elem volt, hogy 1974. augusztus 4-én Szita Imre Gergely, akkor egyházmegyés pap, előtte pedig ferences szerzetes megkeresztelt a Hajtai Szent István király kápolnába. Nyilván akkor én erről nem tudtam semmit, ezt csak egy későbbi jelként tartottam fontosnak a saját életemben. Nyilván a Gergely egy a fekete reverendába járt, és nem tudta róla senki, hogy ferences volt 50-ig, de hát a feloszlatás miatt egyházmegyés papnak került, de nekem ez egy fontos élmény. Másik fontos élmény volt egy elődöm, Kovács Kamil, aki Jászberény Homok nevű tanyavilágából való. Ő 1909-ben született, cipész volt, cipészmester, és történetét, ha jól emlékszem, az Eklézsia adta ki a 80-as évek végén, Kamil testvér kalandozásai a 20. században. Ő a feloszlatás után az aprítógépgyárban dolgozott, mint darus, ahol én is dolgoztam. Volt sekrestés kisegítő a barátok templomában, és megbetegedett, fél oldalára lebénult, és az pannonhalmi szociális otthonba került. Ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban, amikor írtam neki levelet, hogy jelentkeztem a rendbe, akkor örömmel nyugtázta, hogy akkor nem volt hiába való az ő fejjel ajánlása, mert akkor én már jelentkeztem, jelölt voltam, és 94. május 13-án a szűzanya napján halt meg. Ő nagy tisztelője volt a szűzanyának, zarándoklatokat is szervezett hozzá. Szüleim ott éltek, meg a nagyszüleim is Hajtán, Zömmel, mezőgazdasággal foglalkoztak, aztán 87-ben beköltöztünk Jászberénybe. Én a nagy templomnak lettem aktív tagja, még Farkas Mátyás apátúr és Bárdos Ferenc káplánok idejében.
2: Nagyjából egy 10 éves, jól gondolom, 10-12 éves voltál akkor?
3: 74-ben születtem, és 87-ben pedig 8. osztálynak éves. A felénél jártam, 13 éves körül.
2: Én maradnék még egy kicsit itt a gyerekkorodnál, a tanyavilágnál. Mi az, amit így szívesen felidézel? Mit adott a tanyavilág számodra?
3: Én büszke vagyok arra, hogy tanyavilágból származom. Nem olyan régen létrehoztuk öcsémmel a Puszta Hajta nevű Facebook oldalt, és könyvet írtunk a régen ott élőkkel, Jászberény Hajta Puszta címen. Az első kötet már meg is jelent, a második most van nyomdai előkészítés alatt. Én nekem minden fontos volt, ami ott volt, az a tanyavilág, az ottani élet, mezőgazdasága, templombúcsú Szent István királykor. Nagymamám a tejcsarnokba dolgozott, ott is elég sokat megjelentem. Ugye az ottani élet úgy beleégett az én eddig életembe, nem tudom, hogy kell ezt helyesen jól megfogalmazni, szóval az nekem fontos.
2: Milyen értékeket hozol a családodból, amire azt mondod, hogy most ma is büszke vagy, és esetleg a szerzetességedhez is hozzájárult?
3: Hát a családom olyan típusú volt, hogy a munkát szerették. Nyilván ez a mezőgazdaságnak is része volt, mert ott állandóan volt munka, és később, mikor Jászberénybe költöztünk, akkor is megmaradt ez a mezőgazdasághoz való kötődés és a munkának a szeretete, és az, hogy a munkát becsülettel is el lehet végezni. Ez abban az időben nem volt azért egyértelmű, nem mindenki így gondolta, talán ma sem mindenki így gondolja, de abban az időben még különösen így volt, hogy a munkát becsülettel el lehet végezni, ki mit tanult, vagy végzett, vagy ki mivel foglalkozik attól függetlenül.
2: 13 éves voltál, amikor beköltöztetek Jászberénybe, tanulmányaidat hol kezdted?
3: Ekkor még folytattam a Kossuth iskolába, felső tagozatos voltam, előtte Tőtevényre jártam alsó tagozatba, ahol 1-4 évfolyam egy terembe tanult, és 12-en voltunk összesen. A tanári kar pedig egy főből állt. A Kossuth iskolába nyilván egy 30 fős osztályba kerültem, ott már osztott volt, hiszen csak 5., 6., 7., 8-osok voltunk együtt. Ezt követte a Klapka György Ipari Szakmunkásképző Intézetben, ahol lakatosinas voltam, és az aprítógépgyárban voltam tanuló is, meg aztán végzett szakmunkás is a későbbi időben. Amikor már dolgoztam, akkor pedig esti iskolába jártam, ugyanebbe a Klapka György Szakmunkásképzőbe, ott Jászberénybe, és ott 3 év alatt lehetett érettségit szerezni.
2: Leragadtam csak ennél, hogy 12-en voltatok alsó tagozatosok, és mind a 4 évfolyam együtt, hogy ma, amikor így differenciált oktatásról, meg különböző alternatív pedagógiai módszerekről beszélünk, hogy hogyan lehet különböző korosztályokat is saját képességeik, készségük, tudásuk szintjén tanítani, ott azért egy pedagógusnak minden nap meg kellett küzdeni azért, hogy mindenki a saját tempójában tudjon fejlődni.
3: Hát igen, nyilván a mi nekünk 4-eseknek, 3-osoknak, 2-osoknak kiadta, hogy mit csináljunk csöndben, addig az 1-eseknek elmagyarázta, hogy mi a feladat, utána jöttek a 2-osok, 3-osok, 4-es egymagam voltam, és akkor elmesélte azt is, hogy nekem mit kellene megtanulni. A legérdekesebb volt az orosz nyelvtanulásom, mert be voltam csukva a tanári szobába, és egy magnóról kellett volna megtanuljak oroszul. Először azt gondoltam, hogy a magyar szavakat és mondatokat ciril betűkkel kell leírni. Így aztán, amikor a Kossuth iskolába kerültem, és ott a 2 évfolyamból összevontak, hogy kezdők, haladók, meg profik, hát én természetesen a betűfelismerő csoportba kerültem, mert az idegen nyelvet az ember egymagában 4-esen nem tud megtanulni. Később sem, amikor már tanárral kezd, nekem az nem állt hozzám közel egyetlen nyelv tanulása sem, de hát az úgy aztán végképp nem működött.
2: Említettem a bemutatásnál, hogy citeráztál, klarinétoztál, a zene szeretete az a gyerekkorodhoz kötődik?
3: Annak idején Jászberényben működött a 858-as Jász cserkész csapat, és nagyon sok népdalt énekeltünk mind az összejöveteleken, de még ettől még többet a nyári táborok alkalmával, főleg a tábortüzek alkalmával, különösen szerettem én a népdalokat. Volt ebben egy kis nehézségem, hogy ismertünk népdalokat, de a szövege nem ment. Ezután kezdtem el szerkeszteni egy saját készítésű népdalos könyvet, hogy amikor népdalokat tanítok citerával, akkor a szöveg legalább ott legyen, még akkor is, ha a kottát nem ismerik, de azt a dallamot a citera után meghallják. De a szöveget legalább lássák. Vannak olyan nagyon szép népdalok, amik akár 8-10-20 verszakkal is vannak, és bár én annyit gyakoroltam, hogy megtanuljam őket mindet kívülről, de a hallgatóságnak csak kellett egy szövegkönyv, hogy lássa, hogy mit éneklünk. Szóval én nagyon szerettem a népdalokat.
2: Igen. Mi a tapasztalatod, hogyha már népdalokról van szó? Ma mennyire élő még a népdal szeretete bármelyik korosztály életében?
3: Többször meghirdettem a plébánián ilyen népdalos összejöveteleket, vagy nyári táborokba is elmentem, akár a mi plébániánk

0: Akik például a plébániánkon vannak és tagjai a különböző néptáncos közösségeknek, azok szeretik, ismerik a népdalokat és tudják is, óriási repertoárral rendelkeznek, mások talán nem annyira.
1: Említetted azt, hogy lakatosnak tanultál és dolgoztál is, és amiről még eddig nem esett szó, az az egyházi közösség, az istenhit. Ez mennyire gyermekkorodból hozott minta, példa? Szüleid, nagyszüleid révén, akár a tanyavilágból, vagy most említetted a cserkészetet, hogy mennyire a fiatalkorodhoz kötődik.
0: Egészen kicsi gyermekkoromban annyira vallásos voltam, hogy nagymamám imakönyvét szétszaggattam. Olyan 2-3 évesen ennyit értettem a világból, de megmaradt egy imádság, hogy valamelyikben van olyan, hogy gyümölcsfa. Aztán később, mikor már nem 2-3 éves voltam, akkor rájöttem, hogy áldottat a méhednek gyümölcse. Csak hát kisgyerekkoromból ennyi maradt meg. Nem jártunk templomba. 86-ba talán. Lemaradtunk húsvét hétfőn az autóbuszról, tanyavilágban 2 óránként jártak a buszok, nem úgy, mint más városokban, ahol 3 percenként jönnek, és bementünk szentmisére. És én azt tapasztaltam, hogy jó ebben a közösségben lenni. A szentmisét Vajka Tanáz Alajos, akkor egri egyházmegyés pap, korábban ciszterci szerzetes mutatta be, erről halvány fogalmam se volt akkor, csak később a cserkészeten keresztül ismertem meg, mert ő a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban cserkész is volt, és nekem az volt a tapasztalat, hogy jó ebben a közösségben lenni. És akkor ez a közösségi egyház tapasztalat nekem mind gyerekkoromtól kezdve fontos volt. Amikor 87-be beköltöztünk Jászberénybe, akkor elkezdtem hetente misére járni a Nagyboldogasszony templomba, főplébániára. Tagja lettem a cserkész csapatnak, az ifjúsági közösségnek, és hát aktív tagja voltam az egyházközségnek. Ott alakult nekem az én hitem ebben az időben, 87-től kezdve 93-ig.
1: Nyilván a kamaszkor az egy nagyon fogékony időszak, de ebben családodtól megvolt az a támogatás, hogy nem csak te jártál akár szentmisére, hanem a szüleid, nagyszüleid is fontosnak érezték ezt?
0: Támogatás megvolt abból a szempontból, hogy engedtek mindig misére. Nagymamám a tanyán tejgyűjtőbe dolgozott, és neki vasárnap is kellett mennie dolgoznia, csak húsvétkor és karácsonykor, meg Szent Istvánkor engedték el a templom búcsúba, egyébként nem lehetett, szüleim pedig engedtek mindig a templomba.
1: Mikor érezted azt, hogy a Jóisten valami különlegeset szán számodra, és mikor körvonalazódott benned azt, hogy ez akár a papi szerzetesi hivatás lehet?
0: 1993. januárjában azt éreztem, hogy nekem papnak kell lenni, de nem egyházmegyésnek. Holott kiváló egyházmegyés papok vettek minket körül, akár a főplébánián. Hát a barátokhoz nem annyira jártam még a Kovács József atya idejébe, vagy a Sipos Zoltán idejébe, de a nagy templomban jó papokat ismertünk meg. Ezután imádkoztam tovább, hogy akkor milyen az, aki nem egyházmegyés pap, de pap. Jászberényben a ferences templomot barátok templomának nevezik mind a mai napig, de arról fogalmam se volt, hogy mi az, hogy barátok temploma. Márciusig imádkoztam, akkor jött egy újabb belső megérintés, hogy nekem ferences papnak kell lennie. Akkor hirtelen a televízióban megláttam Faddy Otmár és Hegedűs Kolos, valamiről beszéltek a televízióban 93. márciusában, és akkor már én tudtam, hogy nekem ferences szerzetesnek kell lennem. Hát ilyen belső sugallatnak a hatására.
1: De miért pont ferences? Annyi szerzetes rend van.
0: Én nem tudtam arról, hogy annyi szerzetes van. Azt sem nagyon tudtam, hogy ferences van. Ha hallottam Kovács Kamil testvérről, hogy jó ferences, nem tudtam én azt elhelyezni a világban, hogy az mit is jelent. Ahogy említettem, barátok templomát is hallottam, mert hogy nem Jézus szíve plébániának nevezték a városban, az biztos. Azt én csak később tudtam meg. De nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szerzetes. Aztán, mivel a Szent István társulatnak könyvterjesztője voltam, kezembe került Puskeri Máriának a Szerzetesek című barna színű kis kötete, azt végigolvasgattam, de akkor én már tudtam, hogy nekem ferencesnek kell lenni. És húsvét hétfőn elmentem Gyöngyösre, ahol Horváth Achilles és Marek Bernardin Káplának fogadtak, elbeszélgettünk egy kicsit,

0: velük, és úgy jött össze a találkozó, hogy a lelki atyám Kovács Gábor atya volt akkor Berénybe, és elvitt engem Gyöngyösre. Ő kapcsolatban volt velük, vagy csak megszerezte a telefonszámokat, nem tudom, de engem fogadtak, és akkor kaptam tőlük Szent Ferenc életrajzát, és akkor azt kezdtem el olvasgatni, és akkor jelentkeztem a Ferences rendtartományba, és augusztusban a Porcinkola búcsú után már jelölt voltam Budán.
1: 1993.
0: Januártól augusztusig terjedő időszak, amikor kikristályosodott.
1: Mit jelentett, ha így fel tudod idézni, amikor már beléptél ebbe a közösségbe? Mit jelentett akkor számodra a Ferences szerzetes rend?
0: Szent Ferenc egy egyszerű életet igyekezett megvalósítani. Előtte szeretett volna katona lenni, posztókereskedő, a városi ifjúságnak a vezetője, mint egy gazdag polgár. Az apja is úgy volt vele, hogy a pénzügyi hatalom mellé politikai hatalmat szeretett volna. Aztán Ferenc betegségei, imádságai, élettapasztalatai hatására mindezekről lemondott, és egyszerűségben igyekezett megvalósítani az életét. Sem rangban, sem pénzügyekben, sem hatalomban nem kívánt semmire sem törekedni. Regulájában azt írja, hogy a testvérei legyenek mindenkinek alávetettjei, beosztottjai, ne vállaljanak vezető beosztásokat a világi intézményekben. Másik dolog, de ez csak Jászberényre jellemző, máshol biztos nincs ilyen, hogy van egy olyan szemlélet az emberekben, hogyha a szomszédom kerítése 50 cm magas, akkor a miénk 55 cm legyen. Ha szomszéd plébániában 8 reflektor ég a templomba, akkor miénkébe 12
1: legyen. Sehol máshol nincs ilyen?
0: Ilyen sehol máshol nincsen, biztos. Gondolom. De szóval ezt az életmódot én feladtam. Amikor egyes ferences kolostorokba költözök, akkor egy kis Peugeotba be tudom pakolni az összes holmimat úgy, hogy az ablakokon kilátok. Tehát, hogy minél kevesebb holmit gyűjteni. Nem szükséges nekem az, hogy bármit összegyűjtsek. Könyvtáros vagyok, és legalább 3 saját könyvem van. Többit a rendház könyvtárba, a városi könyvtárba, az országos Széchenyi könyvtárba, vagy az Arkánumon keresem ki. Jó, mondjuk ez a költözésekbe felettébb segít, mert akkor annyival kevesebbet kell dobozolni. De szóval a Szent Ferencnek ez az egyszerűsége megmaradt bennem. Egyszer valamiért elmentem Hortobágyra. Hortobágyan ott a 9 lukú hídnál a pásztoroknak egy nyári szállása ki volt állítva. 2 darab ilyen nádból készült sátorra emlékeztető valami volt elkészítve, volt benne egy ágyszerűség, meg 10 eszköz. Hát én nekem az egész kiállításból ezt tetszett a legjobban, hogy nem gyűjtögettek felesleges holmit. Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárlóközpontban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
1: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
0: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.

0: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
2: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
3: Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.

0: Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
1: Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hol fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az. Az égből hulló eső vize itatja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztó volt egy ilyen hegyes völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
0: Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
1: Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
0: Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Farkas Ábel evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
2: Ez itt a Lélekhangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az evangélikus rádió missziót.
4: Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélekhangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével, Győri Gábor Dávid beszélget.
6: Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
7: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra, vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
6: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben?
7: Civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
6: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
7: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség, tehát hogy adott problémát nem elfedünk.
8: A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetbe a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
9: Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
8: Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztásra mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ezt jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élés legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy nem ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
9: A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
8: Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
9: Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
8: Ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila, hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Isten.

0: fantasztikus.
1: És a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik. És voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és mégis megtesszük. És ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól, és úgymond ki kellett hányni ezeket az eseményeket az életünkből. Palitól is kaptam ilyen bűnökről való beszámolókat a saját részéről, tehát ez egy nagyon mélységes időszak volt, mert mind önmagamra, mind a házastársamra nézve...

0: Tulajdonképpen
1: ifing lesz, olyan Isten tisztelet lesz, mert rendszer generáció és az idősek is akarják ugyanezt. Olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy szetlit, hogy az mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy ez meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl. Mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba, mert ez motiválja őket.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://misszio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra, és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A 2026-os év bibliai mottóigéje az Evangélikus Egyházban, a Jelenések könyvében olvasható. De mit mond számunkra az új esztendőre tekintettel a Biblia utolsó könyve? Erről is beszélgetek Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel. Ezt követően Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésznek az említett mottóigéhez fűzött gondolatait hallgathatják meg. Az idei, most kezdődő évünkre szóló mottóige a Jelenések könyvéből szól hozzánk, íme újjáteremtek mindent. Ennek kapcsán is beszélgetünk kicsit a Jelenések könyve fényében az új esztendőről, és hogy mi várhat minket. Ez egy olyan irat, amely nagyrészt és nagyban szól az eljövendő idő.
2: A búcsúzáskor mondod.
3: Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami számomra nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie, letaglózó volt, hogy én azon rugóztam, hogy nem találom Pali mellett az első számú helyet, és lám Isten azt mondja, hogy ez így lenne jó, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam, azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi.
4: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
4: Egy óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba, és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészség.

ügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Tajtini Lesó Györgyit, a TÉT Egyesület alelnökét, inkluzív nevelés tanárt, coach és trénert, akivel tulajdonképpen azt a kérdéskört boncolgatjuk tovább, hogy a digitalizáció miként befolyásolja a gyerekek fejlődését, okoz-e problémát, kell-e zéró tolerancia, és egyáltalán a szülőnek mi a teendője egyébként ezzel az egész szálmagával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük onnan tehát akkor, hogy egy ilyen alapvetésként, hogy kell-e a gyerekeknek a digitalizáció a mai világban, rossz-e, ha rossz, miért rossz?
2: Kell-e? Tehát, hogy van. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy kell-e a digitalizáció, vagy nem kell, hanem az egy tény, hogy van. És körülöttünk van, és benne van a mindennapjainkban. Itt az a kérdés, hogy szerintem inkább hogyan és miként tanítsuk meg a gyerekeknek a helyes eszközhasználatot, és a mértékletes eszközhasználatot. És ez a szülőknek, a felnőtteknek, de elsősorban a szülőknek a feladata, hiszen a gyereknevelés is az ő feladatuk, és ugyanúgy, ahogy megtanítjuk már óvodáskorban a kés és villa használatát, hiszen senki nem úgy születik, hogy késsel villával tud enni, ezt megtanítjuk nekik, mert mi is tudunk késsel villával enni. Viszont a digitális eszközhasználatot is ugyanígy meg kellene nekik tanítani, de ahhoz a szülőnek is, és a felnőtteknek is tudatosan kellene tudni használni a digitális eszközöket.
1: Itt felmerül még egy kérdés, hogy megtanítani nekik a digitális eszköz használatát, de hogy ez ugye hány éves kortól érdemes, vagy szükséges, vagy mikortól lehet?
2: Hát ugye erre nagyon, nagyon megoszlanak a szakmai vélemények, hogy hány éves kortól is adjunk eszközt, digitális eszközt a gyerekek kezébe. Én azt gondolom, hogy igazából 6 éves kor alatt teljesen irreleváns a digitális eszköz használat, mert semmi olyan pluszt nem tud adni, amit máshogyan ne tudna egy 3-4 éves gyerek megszerezni. Főleg úgy, hogy a világról való ismeretgyűjtése az teljesen más csatornákon keresztül is meg tud történni. Tehát, hogy most mondok egy példát, a minap sétáltunk a plázában, babakocsiban ült egy 2,5 éves körüli gyerkőc, és a kezében ott volt a telefon. Csendben volt. Nézegette, simogatta, bögdöste, tehát, hogy volt vele, és közben ott az zenélt, zúgott, ment, mozgott a figura, viszont ez a 2,5 éves gyerkőc ugyanígy le tudta volna magát kötni, akkor is, hogyha egy szőrös kis unikornisos plüssfigurát kap, hiszen a tapintással, a formájával, tehát, hogy neki az is új élmény. Tehát, hogy teljesen fölösleges volt, azt gondolom, a kezébe adni a telefont. Tehát, hogy az már egy túlingerlés, hogyha nem megfelelő eszközökkel találkozik a gyerek.
1: És akkor ő a fejlődésében tulajdonképpen bizonyos fejlődési utakat ezzel ki is zár, tehát hogyha ő nem tudja mondjuk a tapintás útján megtapasztalni a dolgokat, hanem kap egy ilyen kütyüt, akkor nyilván sérül ez a vonal, ez az útvonal.
2: Igen, abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye évezredeken keresztül alakult ki az a, az a fajta fejlődési ütem, és az a fajta fejlődési folyamat, amit ugye a gyógypedagógus kollégák folyamatosan hangsúlyoznak, hogy, hogy az érzékszerveket kell minél inkább kihasználni a világ megismerésére. Az ízlelés hát nem véletlenül vesz mindent a szájába a baba, és fog meg, és tapint meg. Tehát, hogy, hogy ezek azok, amikre, amikre neki szüksége van. És ugye nem egyszer látjuk, hogy a tévétávirányítót, a mobiltelefont nem rendeltetésszerűen használja, hanem ugyanúgy a szájába veszi. És
1: akár a gombok is kiesnek.
2: És a gombok is kiesnek, mert szétrágja, mert tiszta nyál lesz, mert egyébe, mert hogy ő így ismeri meg a világot. Tehát, hogy, tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy nem rendeltetésszerű. Tehát ő pontosabban, ő úgy használja azt az eszközt, ahogy neki életkorának megfelelően kell. Szájába veszi, letapogatja, körbenézi, eldobja, megnézi, hogy mekkorát csörren, amikor szana széttörik, és akkor ugye a szülő föl van háborod, vagy tönkre tette. Nem tette tönkre, ő így ismeri meg. Az, hogy nem a megfelelő eszközzel ismeri meg a világot, az, az megint itt a mi felelősségünk, hogy mit adunk neki a kezébe.
1: Szakemberként mit lát, hogy, hogy a szülők már szinte tudatosan arra használják az eszközöket, hogyha jól értettem az előbbi példát is, ugye, hogy lekössék a gyereket, csak minél tovább, minél nagyobb csendben legyen.
2: Igen, nagyon sokszor erre van használva, tehát, hogy mint ahogy volt a 80-as években a tévé, 80-90-es években a tévé volt ilyen villanypásztor, tehát, hogy így csendben van a gyerek, és most a tévé, nagyon sok családban például nincs tévé, mert azt mondják, hogy fú, nem kell tévé. De ugyanakkor 0-24-ben van okostelefon használat. És a gyerekeknél ez, akárhogy is nézzük, tud okozni belső konfliktust, tehát, hogy, hogy akkor most mennyit használhatom, hogy használhatom, és a szülőknél pedig igen, ez a könnyebb megoldás. Tehát, hogy ha nagyon sarkítani akarok, akkor kicsit olyan, mint a múlt század elején a pálinkás kenyér. Tehát most már az embernek a haja égnek állna, hogyha valaki pálinkás kenyeret adna a gyereknek, azért, hogy csendbe legyen, vagy mágtejet. Ez semmiben sem különbözik, csak ez egy másfajta eszköz arra, hogy csendbe legyen a gyerek. És úgy, hogy közben nem mérlegelem azt, hogy milyen káros hatásai vannak.
1: Ezt akartam éppen mondani, hogy ugye is másféle problémákat okoz.
2: Abszolút.
1: Mit tapasztal? Hogy miket? Mivel keresik meg, akár szülők, akár pedagógusok? Hogyan változik meg a gyerek?
2: Amit tapasztalunk és amit látunk, és ezt egyébként kutatások is már most egyre többször alátámasztják, hogy sokkal kevesebbet beszélgetnek azok a gyerekek, akik, tehát minél magasabb a képernyő előtt töltött idő, annál kevesebb a szülővel való kommunikáció. És akárhogy is csűrjük, csavarjuk, a gyerekek kapcsolatokra vannak összerakva. Tehát, hogy ők a környezettel, a felnőttekkel, a tárgyakkal való kapcsolódásból gyűjtik a tapasztalatokat és az élményeket. És hogyha a digitális eszköz használattal ez a szülővel való kommunikáció, szóbeli kommunikáció, nonverbális kommunikáció lecsökken, akkor ebből tud egy fajta hiány kialakulni. És hogy mivel keresnek meg, tehát hogy nagyon sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy magatartási nehézségek vannak az iskolában például, és ez legfőképp az iskolába lépéskor derül ki, tehát ezért mondom ezt az 5-6 éves kort, hogy ott már tud ilyen problémát okozni. Ugyanis, ha én ahhoz vagyok szokva, hogy nézek egy képernyőn színes, szagos, széles vásznú, 6 másodpercenként, sőt 3 másodpercenként változó képet, akkor hogyha kiáll a tanítónéni, és 40

0: a tartásával gond van. És lehet, hogy egyébként csak elvonási tünetei vannak.
1: Tehát akkor ez függőséget okoz szó szerint?
0: Abszolút. Abszolút tud függőséget okozni. Tehát, hogy egy túlingerlés jön létre a képernyő használatkor.
1: Tehát annyira hozzászokik az agyuk ahhoz, igen, hogy ők látják ezt a folyamatos impulzív hatást,
0: igen,
1: hogy erre vágyik.
0: Így van. Így van. Tehát ugye itt szokták emlegetni, mint dopamin függőség, és erre is vannak kutatások, hogy ugyanolyan dopamin löketet tud adni ez a játék élmény, mint hogyha bármilyen szerhasználat történik, és bizony tud függőséget okozni. És ugye most itt ugye volt ez a szabályozás, hogy az iskolában nem lehetett a telefont, tehát hogy le kellett adni. Nagyon sok pedagógus kollega pont ezt fogalmazta meg, hogy rendesen elvonási tüneteket láttak a gyerekeken, hogy nem tudja megnézni. Tehát, hogy az, amikor, tehát, hogy az már egyfajta függőség, amikor van egy 45 perces óra, nem tudom elővenni a telefont, de már alig várom, hogy kicsöngessenek, mert abban a pillanatban elő tudom venni, és már tudom nézni a csetet, hogy írt-e valaki, jött-e valami üzenet, dobott-e föl valami, mit az a youtuber, akit én bekövettem. Mi ez, ha nem függőség?

0: Akkor itt adódik az a kérdés is, hogyan tudunk nekik segíteni? Hogy mondjuk erről a szerről, magáról az eszközről, ők, hát hogy is mondjam, kicsit le tudjanak válni. Uh-huh. Nyilván a nulla, az, uh-huh. hogy elveszem, az akkor nem működhet, uh-huh. mert az abszolút ellenállást eredményezhet. Akkor hogyan tudjuk ezt csökkenteni?
1: Szerintem egy nagyon nem tetsző dolgot fogok mondani, mintaadással. Tehát, hogyha azt látja a gyerek, hogy anyának, apának 0-24 ott van a kezébe a telefon, és folyamatosan pörgeti és használja, akkor mintakövetéses tanulással hogy fogom én neki megmagyarázni, hogy de te egyébként ne csináld? Tehát én ehetem a mákos tésztát, mert én nagyon szeretem, de neked nem fogok adni mákos tésztát, mert sok benne a szénhidrát. Tehát, hogy...
0: Bort iszom és vizet prédikálok.
1: Bort iszok és vizet prédikálok. Tehát, hogy igen, itt tehát, hogy az, amikor együtt vagyok a gyerekkel, játszótéren, tolom a babakocsit, vagy játszunk közös tevékenység, és akkor is ott van anyának a kezébe a telefon, és pörgeti. Sőt, a számomra, ami a legdöbbenetesebb tapasztalás volt, hogy szoptatás közben. Tehát, hogy amikor, és itt megint a kapcsolódás, arra kellene koncentrálnom, a gyerekre kellene figyelnem, az ő reakcióira, az ő kérdéseire, és helyette a kezemben van a telefon, és arra figyelek, és legfeljebb csak a hang alapján kommunikálok a gyerekkel, azzal elveszem.

0: tőle az arcomat. Elveszem tőle a mimikámat, mert az arcom a telefon felé irányul. És ez egy fajta minta, hogy akkor ez egy teljesen természetes dolog. Ez ugyanolyan, mint amikor megkérdezik, hogy hogy kell olvasó gyereket nevelni. Hát úgy, hogy olvas a szülő is. Tehát úgy nem lehet bort inni és vizet prédikálni. Hát illetve lehet, csak nem biztos, hogy eredményes. És igen, itt jön a nehézség és a függőségek, hogy vajon van-e otthon a családban olyan digitális detox idő. Tehát milyen szokások vannak otthon, és ezt érdemes tudatosan végig gondolni a szülőknek, hogy nálunk otthon van-e valamilyen szabály, akár kimondott, akár kimondatlan, a digitális eszköz használatra. Mert vannak olyan családok, ahol az a szokás, hogy hazamegyünk, és mindenki kiteszi a telefonját a komódra, és az ott van. És legfeljebb akkor veszem föl, hogyha csörög a telefon. Vannak olyan családok, ahol például időpont van meghatározva. Tehát, hogy mondjuk este 7 órakor mindenki leteszi a telefont, anya is, apa is, nem csak a gyerek, meg a kamasz, mindenki leteszi 7 órakor a telefont, és este 7 órától másnap reggelig nincsen eszközhasználat.
1: Alternatív megoldásokat lehet erre alkalmazni? Tehát alternatív programokat akár, amit bevezetünk ahelyett, hogy mondjuk a telefon ott lenne, egy a digitális detox, de hogy mondjuk lekötni az ő figyelmét, együtt lenni vele, kapcsolódni a gyerekkel, ez elegendő lehet neki ahhoz, hogy ne is forduljon az eszköz felé abban az időben, hogy ne hiányozzon neki?
0: Abszolút, ennyire? Abszolút. Hát ugye a függőségek is így működnek, tehát hogyha valaki, ugye nem egyszer látjuk, hogy valaki leszokik a dohányzásról, és helyette elkezd drágózni, vagy szotyizni, vagy enni, mert hogy kell az az orális inger. Tehát, hogy azt nem lehet, illetve hát lehet vele próbálkozni, csak nem szokott eredményes lenni, hogy elveszem a szenvedélytárgyát, és nem adok helyette semmit. Tehát, hogy ez alapvetően a szenvedélybeteg kezelésnél is, illetve terápiában is, ez egy bevált és használt módszer, hogy csak úgy vehetek el valamit, ha adok helyette valamit. És az, hogy mit adok helyette, azt érdemes úgy megválasztani, hogy az pozitív hatású legyen, az ne olyan káros legyen, mint az, amit elveszek. És igen, valóban, és itt most nem csak a telefon és a kütyű, hanem a gépezésnél is, mert hogy, és ez általában a fiúknál nagyon jellemző, már kiskamaszkorban, hogy folyamatosan a gép előtt ülnek, és játszanak. És különböző videójátékokat játszanak. Én abszolút nem vagyok technofób, és én azt gondolom, hogy van az az életkor, amikor ez már jó tud lenni mértékkel, hiszen ha végig gondoljuk, akkor nagyon sok videójáték nagyon sokféle képességet fejleszt, amire egy kiskamasznak vagy egy kamasznak már szüksége van. Egy 5-6 évesnek nincs. Tehát neki másra van szüksége, viszont egy kiskamasznak már lehet arra szüksége, hogy a figyelemkoncentrációját, a reflexeit, a probléma megoldó gondolkodását, tehát hogy az absztraháló képességét fejlesszük, és nagyon sok videójáték ezt tudja adni. De megint csak ott van, hogy mértékkel. És akkor kezdődik a probléma, hogyha csak az az egyetlen egy eszköz és mód van arra, hogy a gyereknek sikerélménye legyen. Mert hogyha nekem sikerélményt ad az, hogy én most mondjuk a Minecraftba összerakok valamit, és megcsinálom, és egyébként az életem egyéb más területein sehol nincsen sikerélményem, mert az iskolába állandóan a beírásokat kapom, mert anyáék állandóan veszekednek, nem járunk sehova, nem csinálunk semmit, nincsenek hobbiaink, nincsenek közös családi tevékenységek, amiben jól tudjuk magunkat érezni, és az egyetlen egy öröm és sikerforrás a Minecraft, akkor azt fogja csinálni. És lehet, hogy furán hangzik, de jogos lesz a felháborodása, és erős lesz az ellenállása, ha még ezt az egyetlen egy pozitív élményt és sikerélményt adó dolgot is el akarják venni tőle. Hát persze, hogy föl lesz háborodva, és persze, hogy ki lesz akadva, és persze, hogy küzdhetünk vele, és harcolhatunk vele, mert foggal körömmel fog ragaszkodni hozzá. Nem azt fogja mondani a gyerek, hogy de én ezt a sikerélményt akarom, és nekem erre szükségem. Nem. Azt fogja mondani, hogy én ezt a játékot szeretem, és én ezt akarom játszani. Tehát, hogy nem biztos, hogy még megvan arra a szókincse és a szókészlete és az érzelmi érettsége, hogy ő ezt így kerekegészként lássa, de nekünk szülőként fel kellene tudni ismerni azt, hogy miért is ragaszkodik ő ennyire ehhez, és mit ad neki, amit máshonnan nem kap meg. És ugye itt jön az, hogyha elveszem tőle, elvehetem, de akkor, vagy csökkenthetem, viszont akkor keressünk valami olyat, amiben ugyanúgy meg tudja élni a sikerélményt, és ugyanúgy jól tudja érezni magát, és kompetensnek tudja érezni magát.
1: Mikor teszünk jót akkor magunkkal és a gyerekkel?
0: Hát azt gondolom, hogy tehát én mondjuk abban hiszek, és én azt tartom jónak, hogyha 6 éves kor alatt egyáltalán nincsen, hiszen nincs rá szüksége. Tehát, hogy azt az információ éhséget, amit kielégítene egy digitális eszköz, azt meg tudja adni a szülő. Vagy ha nem tud válaszolni a kérdés, akkor nézzen utána a szülő, és úgy adja meg a választ, és sokkal értékesebb lesz a gyerek számára. És 6 éves kor után szépen lassan, fokozatosan lehet bevezetni. Először magát a digitális eszközt, majd az internethez való hozzáférést, azt már majd ilyen 10-12 éves kor körül teljesen elég elkezdeni, de ugye ezek ilyen nagyon, nagyon rugalmasan kezelendő, tehát nem lehet azt mondani, hogy na betöltöttél a 6-ot, akkor innentől kezdve már lehet, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a mértékletesség, a szülői mintaadás az, ami nagyon fontos, és az, hogy próbáljuk azt is egy olyan eszközként tekinteni, mint a kést meg a villát. Hiszen, ha belegondolunk, ugye most már annyira nem, de jó pár évvel ezelőtt még minden férfi zsebébe, táskájába ott volt a bicska. Ez egy alap tartozéka volt a férfiaknak, de egy felnőtt férfinak. De egy 4 éves kisfiúnak még semmi szüksége nem volt bicskára, és nem is adjuk nekik oda. Tehát, hogy érdemes úgy gondolni szerintem a digitális eszközökre, mint hogyha az egy kis bicska lenne, hogy vajon mikor merem neki biztonsággal odaadni. Mert a bicskával megvághatja magát, megszúrhatja magát, megsértheti magát, és azt látom. És akkor pánikba tudok esni, hogy jó, elvágta a kezét, az ujját, egyebek. Viszont a digitális eszközök ugyanilyen veszélyesek, mint egy kis bicska, csak éppen olyan sérüléseket okoznak, és tudnak okozni kisgyerekeknél, amit nem látok. És nagyon sok szülő, felnőtt úgy gondolja, hogy ha nem látom, akkor nincs is. Pedig van.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tajti Nélesó Györgyivel, a TÉT Egyesület alelnökével, inkluzív neveléstanárral, kóccsal, trénerrel beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Horuci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk stúdiójában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Én most úgy számolgatom magamba, hogy te vagy az eddigi legfiatalabb vendégem, és nem idegen számodra ez a környezet sem, hiszen voltál már itt nálunk többször, illetve dolgozol is most már a Szent István Televízióval. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Először viszont arról kérdeznélek, hogy te ugye gimnazista vagy itt Egerben. Melyik iskolába jársz, és milyen az iskolai élet? Mesélj erről egy picit nekünk.
1: Én a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumba járok, ugye itt Egerbe, 11. osztályos tanuló vagyok. Hát már elég régóta vagyok Gárdony is, hiszen kis gimnáziumban kezdtem, ugye 5. osztályban. Nagyon szeretek egyébként ebbe az iskolába járni. Nagyon örülök annak, hogy én ugye így 8 évet töltök el ebben a gimnáziumban, így nagyon összekovácsolódunk az osztállyal. Ezt nagyon szeretem. Meg így alapvetően ez ott az iskolai légkör szerintem nagyon jó.
0: És az iskolai életről mit lehet elmondani? Milyen programok vannak, amiben esetleg te is részt vettél eddig?
1: Szoktak lenni lelki napjaink, ez így, mivel katolikus iskola vagyunk. Volt már szerencsém részt venni ilyen lelki napnak a szervezésében. Emellett szoktak lenni ilyen különleges hétvégék, amikor másik ciszterci iskolákba látogatunk el.
0: Na most akkor ki is térünk egy kicsit a közösség életre, illetve arra főként, hogy te fiatalként, keresztény fiatalként hogyan éled meg a kereszténységedet a társaid között, és szerinted a kortársaid hogyan fogadják ezt el, te mit látsz a közösségeidben?
1: Én nagyon gyakran érzem azt, hogy van egy ilyen kicsi tévhit, talán így a felnőttekben, de lehet csak én érzem így, hogy a keresztény fiatalok kicsit így ki vannak nézve. De én ezt nem érzékelem egyáltalán. Szóval nekem is számos olyan barátom van, akik nem keresztények, és ugyanúgy elfogadnak, sőt, még akkor is, amikor én mondjuk mesélem, hogy nem tudom, a templomban voltam, és valamit hallottam, vagy így, hogy imádkozok, erről mesélek nekik, és elfogadják, és még van, hogy hozzá is tudnak szólni. Szóval én úgy gondolom, hogy én büszkén meg tudom élni így a kereszténységet a fiatalok körében.
0: Tudsz nekik valami pluszt adni akkor ezzel, vagy valamilyen példát mutatni, hogy érzed ezt?
1: Hát, igazából próbálkozom. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire nyitott az az ember e felé. Nyilván, hogyha valami problémájuk van így az életben, vagy valami nehézség, akkor próbálom azt is azzal is segíteni őket, hogy mondjuk elmondom, hogy imádkozok értük, vagy ilyesmi, és örülnek neki, szóval nem utasítják el ezt egyáltalán, hogy ez pedig nem az ő értékrendjüket képviseli. Szerintem egy keresztény fiatal könnyen tud magának olyan közösséget találni, ami így befogadja. Nincs nagyon problémája egy keresztény fiatalnak azzal, hogy megtalálja a saját társaságát vagy baráti körét, és nem gondolom azt, hogy így ki vannak kicsit itt taszítva ezek a fiatalok, tehát nekünk is attól függetlenül, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanúgy járnak ide az iskolánkba olyan emberek, akik nem hívők, és ugyanúgy viszonyulunk egymáshoz, mint diákok.
0: Te hogyan éled meg magadban és a közösségeidben is a hitedet, és mit ad neked, mivel ad többet számodra a hétköznapokban, akár az iskolai életben, akár a kihívások szempontjából, bármilyen tekintetben?
1: Hát nekem nagyon nagy támaszt ad a hit így a mindennapokban. Nyilván az, hogyha bármi nehézség van, akkor imádkozok, Istent kérem, hogy segítsen nekem. Emellett nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy keresztény közösségnek a tagja vagyok, így a szalézi családnak a tagja vagyok. Egy második családként tekintek rájuk.
0: Erről akkor beszélgessünk is kicsit részletesen, hiszen a szalézi oratóriumnak már több mint 10 éve, ha jól számolom, tagja vagy. Mit lehet elmondani erről a közösségről, erről a családról? Milyen barátságok születtek ott, és hogyan érzed magad ott?
1: Ugye ez az egész oratórium itt Egerben úgy működik, hogy szombatonként összegyűlünk fiatalok, vagy gyermekek, és Don Bosco lelkisége szerint neveljük őket. Ez nyilván, ez, hogy neveljük őket, ez ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen szigorúan hangzik.
0: Mert hogy te animátor vagy, ugye?
1: Igen, igen, most már az vagyok. Ugye eleinte én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, ahol így kicsit tanulunk szentekről, meg játszunk, kézműveskedünk, szóval ez nagyon ilyen összetett dolog. Eleinte ugye én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, aztán megtudtam, hogy van tábor is, minden nyáron egy kéthetes tábor, utána elkezdtem oda is járni, és így haladtam szépen lassan előre, és aztán megfogalmazódott bennem az, hogy én is nagyon szeretnék animátor lenni, és hát már egy éve animátor vagyok.
0: És mit csinál egy animátor?
1: Hát most ez ilyen nagyon sablonosan vigyáz a gyerekekre, uh-huh. de nyilván nagyon fontos szerepünk van így a nevelésben is.
0: Vagy a programokra való felkészítés, esetleg, hogyha táborok vannak, ha programok vannak, akkor ti is segítitek a létrejöttét a programok?
1: Igen, programunk. Természetesen így a szervezésben is részt veszünk, meg kis csoportokat kapunk minden táborban. Ugye korosztályok szerint be vannak osztva a gyerekek, és minden animátor kap egy kis csoportot így körülbelül 4-esével.
0: Milyen érzés volt legelőször, amikor mondjuk a legelső ilyen programban részt vettél animátorként?
1: Hát elég nehéz volt, mert ugye nekünk van egy animátorképzés egyébként így az animátorrá válásunk előtt, de hát azért ott először megtapasztalni, hogy ott gyakorlatban tényleg úgy, hogy bánjunk a gyerekekkel, az azért egy kihívás tud lenni, de szerencsére mindig nagyon támogató a többi animátor, és így azért annyira nem volt nehéz feladat, de fárasztó, elég fárasztó.
0: Hát hogyne, gyerekekkel foglalkozni, és az edukáció az alapvetően igen, mindig azért igen. egy kihívást jelent. És hogyan néznek ki ezek a táborok, mit lehet elmondani, milyen programok vannak ilyenkor, és a 2 hét alatt mi történik ott?
1: Mindig egy adott szentnek az életét feldolgozzuk 2 hét alatt, vagy egyik héten egy szent, aztán egy másik szent életét dolgozzuk fel. Ezt színdarabokban jelenítjük meg a gyerekeknek. Ezután kis csoportokban mindig megbeszéljük ezt az adott napi témát, ami mondjuk valamilyen erényt próbál így fókuszba helyezni. Ezt megbeszéljük a gyerekekkel, aztán nyilván vannak szervezetjátékaink, van szabad játékra is idő, vannak kirándulások is, amikor mondjuk állatkertbe megyünk.
0: Hogyan érzed magad ebben a közösségben? Mert hogy azért ez egy második család, ahogyan említetted, gondolom, hogy itt azért erős barátságok is szövődnek.
1: Igen, hát főleg így, ugye, hogy már 10 éve járok ebbe a közösségbe, nekem egy nagyon-nagyon jó csoportom volt, akikkel így igazából felnőttünk együtt, és így nagyon, én azt érzem, hogy nagyon összenőttünk. Nagyon jó csoportvezetőnk is volt, akivel még mindig ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, jóban vagyunk vele. Egy nagyon jó barátnőmet is az oratóriumban ismertem meg, és azóta is ugyanúgy mindketten animátorok lettünk, együtt tartjuk az oratóriumokat, meg táborban is ott vagyunk együtt, szóval nekem ez egy második család.
0: Ha már itt szóba hoztad a színdarabokat, akkor, ha jól tudom, te több színdarabban is szerepeltél az elmúlt években az oratórium keretein belül. Milyen színdarabokról van szó, és milyen szerepeket játszottál itt?
1: Ezeket a színdarabokat mindig a nyári színdarabokra építjük rá igazából. Tehát a nyári színdarabok kicsit ilyen rövidebbek, és ezekből a rövidebb színdarabokból gyúrunk egy hosszabb színdarabot, amit mindig december 8-án az oratóriumnak a születésnapján adjuk elő. Azt hiszem a legelső ilyen alkalmon Don Bosco és Mazzarello Mária életét dolgoztuk fel. Ebben volt szerencsém Mazzarello Máriát játszani. Utána volt egy színdarabunk Kárpátházi Szent Erzsébetről. Itt is én játszottam Szent Erzsébetet. Volt olyan színdarabunk, ahol Troncatti Szent Máriát, ugye neki nemrég volt a szentjavatása, az ő életét dolgoztuk fel. Emellett csináltunk egy musicalt is, szintén Mazzarello Mária életéről, amiben én a fiatal kislány Máriát játszom.
0: Hogyan érzette magad a színpadon? Egyébként ezelőtt már volt ilyen élményed, hogy színpadon szerepeltél, vagy itt az oratóriumban tapasztaltad meg először ezt?
1: Hát itt az oratóriumban volt nekem ez az első alkalom, hogy így, hát nem az, hogy színpadon álltam, de hogy színdarabban szerepeltem. Engem ez mindig is nagyon vonzott, nagyon, nagyon jól érzem magam. Régen nagyon stresszelős voltam, de szerencsére ez már így elmúlt valamennyire így az évek során. Szóval sokkal inkább az van nekem ilyenkor már fókuszban, hogy mennyire szeretek ott szerepelni ezekben a színdarabokban.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Horúci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Ha kiragadnánk most a Mozzarella Mária című darabot, akkor mit tudnál erről elmondani? Mi ennek a története röviden?
1: Röviden Mozzarella Mária életét dolgozza fel. Ugye eleinte, ahogy kislány volt, ahogy ott is látszott már rajta, hogy hát kitűnt a társai közül, hogy segítőkész volt, nagyon, nagyon nyitott volt Isten felé. Aztán, ahogy idősebb lett, találkozott Don Boscóval, nővér lett, és elkezdte befogadni, mint ahogy Don Boscó is befogadta így az utcáról a fiúkat, és foglalkozott velük, ő a lányokat fogadta be. Eleinte így varrásra tanította őket, meg ilyen házi munkákra igazából, utána pedig belőlük alakult meg a segítő Szűz Mária lányai rend.
0: Az oratórium keretein belül utazásokra is van lehetőségetek, és te egy torinói zarándoklaton vettél részt néhány évvel ezelőtt. Erről mit lehet elmondani? Milyen volt ez számodra? Milyen élmény volt?
1: Hát ez egy nagyon nagy ajándék volt nekünk, így a társasággal, akikkel mentünk. Don Boscó és Mozzarella Mária életének fontosabb helyszíneit tekintettük meg, például Mornézét, ahol ugye Mozzarella Mária született, Valdoccót, ugye az Torinón belül van, ahol Don Boscó elkezdte így az első oratóriumot szervezni. Nagyon feltöltött minket lelkileg ez az utazás.
0: Ez mennyi idő volt egyébként ez a zarándoklat?
1: 4 nap. A közösségünk is épült vele, így még jobban közeledtünk egymáshoz, és kis animátorra itt avattak minket, mert ugye a nagy animátorra avatás előtt egy évvel kis animátorra avatnak minket, amikor kapunk egy citromsárga kendőt, és ezt mi Valdoccóban kaptuk meg, és nagyon-nagyon megható volt.
0: Más oratóriumi társaságokkal is szoktatok találkozni, vannak-e erre alkalmak, akár országos szinten, vagy nemzetközi szinten?
1: Igen, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom szokott szervezni lelki gyakorlatokat, táborokat, animátor találkozókat, és ezen itt mind van lehetőségünk találkozni más oratóriumokból, akár animátorokkal, szerzetesekkel, nővérekkel, gyerekekkel.
0: Milyen a nővérek és a szerzetesek között az ő lelkületükbe kicsit beletekinteni, velük beszélgetni? Mit ad számodra ez?
1: Nekem mindig nagyon nagy segítség, például ha valamilyen nehéz helyzetben vagyok, akkor mindig nagy segítséget tud nyújtani számomra, hogyha mondjuk elbeszélgetek egy nővérrel, aki itt van Egerben, vagy egy lelki gyakorlaton, már csak annyi, hogyha mondjuk elmegyek gyónni egy szerzeteshez, akit meg mondjuk nem ismerek, mindig nagyon-nagyon, hát nagyon jó dolgokat tudnak mondani, amik így visznek előre.
0: Az iskola mellett média tevékenységet is gyakorolsz most már, ha mondhatom így, és ugye az elején elhangzott a beszélgetésnek, hogy nem teljesen idegen ez a környezet tőled, hiszen a mikrofonnal, kamerákkal te már ismerkedsz itt nálunk is. És a hallgatók, nézők, ők láthatják a Szent István Televízió YouTube csatornáján is a te adásaidat. Na most, hogyan jött ez az életedbe? Erről mesélj, illetve kikkel forgatsz te interjúkat?
1: Hát én erre kaptam egy felkérést, hogy lenne kedvem egy ilyen, hát lényegében műsort, hát nem vezetni, de hogy lenne kedvem riporterkedni ebben a műsorban, és igazából ezzel én kicsit így megijedtem tőle, vagy nem tudom, így elgondolkodtam, hogy
0: hogy neked illik, való-e?
1: Igen, hogy illik-e hozzám, vagy hogy így tudnék-e ebbe jól teljesíteni. És hát úgy tűnik, hogy jól megy, vagy így élvezem is ezt az egészet. Már 2 atyával és egy nővérrel forgattunk több részt, és én ezt nagyon érdekesnek találom. Már csak azért is, mert lényegében szabad kezet kapok a kérdésekben, amiket én megfogalmazok.
0: Tehát teljesen tárítod össze a műsort?
1: Hát egy adott témát mindig kapok, de alapvetően azt kérdezhetem, ami engem így érdekel azzal a témával kapcsolatban. És ez így elég megnyugtató, hogy tényleg azt kérdezem, ami engem érdekel. És hát ezzel ugye több is leszek, én úgy érzem. Szóval alapvetően teljesen egy pozitív élmény ez nekem.
0: És ha visszaemlékszel erre a három adásra, akkor milyen témákban beszélgettél a vendégeiddel eddig?
1: Körülbelül ott Nagyböjt környékén kezdtük el ezt az egész forgatást, szóval természetesen volt szó a Nagyböjtről, ezen belül a Nagyböjtben a csendről, a lemondásokról. Volt szó már így a vasárnap jelentőségéről a kereszténységben.
0: Egyébként mennyi idő ezekre fog készülni?
1: Hát, azért kell pár nap, hogy végig tudjam gondolni az adott témákat. Igazából, amint megkapom ezeket a témákat, így elkezdek nyilván rajtuk gondolkodni, kicsit így megpróbálok arra is figyelni, hogy így a kortársaimat mi érdekelheti, szóval nem feltétlenül az, hogy engem most éppen mi érdekel, hanem hogy tényleg egy korombelinek mi lehet érdekes. És ez alapján próbálom összeállítani így a kérdéssort.
0: Ez abszolút látszik egyébként, ahogy én is megnéztem már pár ilyen adást, hogy te ilyen hétköznapi nyelven teszed fel a kérdéseidet, és talán közérthető módon mutatkozik ez meg a fiatalok számára, és akik akár ezt hallgatják, vagy látják, szerintem jó úton vagy. Van egyébként ezzel kapcsolatban valamilyen terved majd a későbbiekben?
1: Hát gondolkodtam már rajta, de elég sok minden érdekel. Köztük igazából ez is, de hát még nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy ez az az út, ami nekem való.
0: Milyen területen képzeled el a továbbtanulást?
1: Hát ez nekem rettentően szerteágazó, így az érdeklődési köreim. Elsősorban, ami már tényleg nagyon-nagyon régóta érdekel, az a színművészet. Nyilván vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, hogy bírnám, de lehet, hogy majd teszek egy próbát, megpróbálom a felvételit. Érdekel még a pszichológia is. Igen, ez a különbség leginkább nekem a színművészet és a pszichológia között, hogy a színművészetben ugye kielhetem egy adott szenvedélyemet, a pszichológia meg inkább így nagyon-nagyon érdekes, és ezért nehéz eldönteni, hogy tényleg melyiket szeretném. Nagyon másféle, a közszolgálati egyetemen is néztem már különböző szakokat.
0: Szabadidődben, ha éppen nem az oratóriumban vagy, akkor mivel foglalkozol, mit csinálsz?
1: Nagyon fontos szerepet tölt be az életemben a zene. Körülbelül másodikos korom óta járok zeneiskolába, ez idő alatt jártam 4 évet csellózni, 4 évet népénekeltem, és most 7. éve zongorázom, szóval ez végül is, ami igazán megragadott engem. Néptáncolok is, előtte 9 évet eresgéztem, szóval így a sport meg a tánc az is életem része, igen. Hát nyilván ez most ilyen sablonosan hangzik, de a barátaimmal töltött idő az is jó részét kiteszi a hétköznapjaimnak és hétvégéimnek.
0: A műsorunk végéhez közeledve azt kérdezném tőled így utoljára, hogy mi az az üzenet, amit esetleg meg tudsz fogalmazni a kortársaid felé, vagy mi az a kis plusz, amit te útravalónak tudnál mondani azoknak, akik talán elvesztettnek érzik magukat ebben a világban, mert hogy a mai generációban én gyakran vélem felfedezni azt, hogy nehezen találják az útjukat, és néha kihagyják ebből a Jóistent.
1: Hát ez egy nagyon rövidke dolog, de hogy ne forduljanak el a Jóistentől. Én azt érzékelem néha így egyébként magamon is, hogyha bármi csalódás ér az életben, akár mondjuk egy szerettem elvesztése, vagy bármi, tényleg bármi, akkor így hajlamosak vagyunk elővenni így Istent, hogy ezt most miért. De úgy gondolom, hogy mindennek van oka. Szóval sosem szabad ilyenkor úgymond kiábrándulni Istenből, mert ő ezt tényleg okkal tette, szóval nem szabad elfordulni tőle. Vannak ilyen nagyon megható pillanatok, ami mondjuk engem szentségimádáson szokott így, hogy így elkapni ez az érzés, hogy tényleg nagyon erősen érzem Isten jelenlétét, és ez mindig nagyon szép.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk még így a mikrofonoknál, és nagyon sok kitartást is, sikert kívánok neked itt nálunk is.
1: Köszönöm.
0: A TV munkájában, és a tanulmányaidban is természetesen.
1: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Horuci Liza gimnazistával, a Szalízi Oratórium egyik animátorával, a keresztény fiatalok közösségi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Két óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba, és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de